Viroslav. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.

még felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órán át! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.

0: hajnalra, ennyi volt a buli.
1: Ne feledd, mi házhoz visszük a party.
2: Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát.
0: Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig.
3: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Opusztaszerán lesz szerdán az első kormányülés, új közigazgatási államtitkár lesz a miniszterelnöki kormányirodán, útlezárás lesz a Forgó Rózsa Fesztivál miatt Tatabányán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli hírei. Kedd éjfélkor hivatalba lép a Tisza kormány, ma 15 órától Ópusztaszerán tartják az első kormányülést, közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd este a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli asszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép, valamint hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések, valamint kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Kitért arra, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. A kormányülést követően tájékoztatják a nyilvánosságot a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről, áll a közleményben. Sólyog Tamás államfő a miniszterelnök javaslatára Ducsai Zsuzsanna Ágnes nevezte ki a miniszterelnöki kormányiroda közigazgatási államtitkárának május 13-ai hatállyal. A köztársasági elnök határozata a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg kedden este. Sólyog Tamás másik határozatában a miniszterelnök javaslatára felmentette Bordás Gábort a miniszterelnöki kormányiroda közigazgatási államtitkári tisztségéből május 12-ei hatállyal. A 14. Forgó Rózsa Fesztivál előkészítési és lebonyolítási munkálatai miatt ideiglenes útlezárás és parkolókiürítés lesz Tatabánya belvárosában. A lezárás az OTP előtti kereszteződéstől a Szent Borbála téri üzletház parkolójának bejáratáig tartó szakaszt érinti. Az érintett területet május 15-e reggel 6 órától május 18-a 12 óráig zárják le. Kérik az érintett gépjármű tulajdonosokat, hogy lehetőség szerint már május 14-én estig hagyják szabadon az érintett parkolókat, annak érdekében, hogy a rendezvény előkészítése zavartalanul megkezdődhessen. A szervezők kérik a lakosság türelmét és megértését az esetleges kellemetlenségek miatt. Az Oroszlányváros óvodái által kiírt gyermekrajz pályázat beérkezett pályaműveinek kiállítása és megnyitója lesz a Madarak és Fák napja alkalmából. Az oroszlányi ingyenes program a mai napon 16 óra 30-kor kezdődik a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár földszinti aulájában.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak. 14 és 16 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Sorba állították a férfiak vonzerejét mindenféle tulajdonságok alapján, és akkor így összegezték elég nagy merítés alapján, hogy mitől vonzóak a férfiak.
2: Igen, nem mi, úgy általában a férfiak.
1: Úgy általában.
2: Olyan férfiak, akikben van bármi vonzó.
1: Na jó, de azért ne sikoljunk ezen egyből túl.
2: Sikoljunk.
3: Sikoljunk. Tehát, hát én sikítok mindjárt. Nem siklok.
2: Hát én is.
1: Egy vonzerő titkot meg kell fejtened a Rolandnál is, meg nálam is.
3: Fú, gyerekek. Hát a humorérzék szerintem az biztos, hogy benne van, de az mind a kettőtök nézve.
1: Megúszós.
3: Nem, de tényleg.
2: Nem, tehát ez amúgy igen. Hát most őszintén, hát mit tudna mondani rólunk? Hát szép.

0: tüdőlebenyeit.
1: A pneumád. Ide látom, milyen szép lehet. Ide hallom.
2: És ha tudja, hogy mi ez a pneuma, akkor már nyert, ugye van.
1: Artéria pumpád. Utánozhatatlan. Jó, nem,
0: csak
1: de...
0: Csak várjál, mert nem mondjál neki, hogy úgy megnézném a léped, mert azt mondja, hogy pervers sorozatgyilkos vagy.
2: Igen.
1: Jó, oké, lépjünk ezen túl. Tehát dominancia és társadalmi státusz. Ez mennyire fontos? Itt ugye visszavezetik még az ősasszonyokhoz, hogy ugye a túlélésnek a szempontja az az volt, hogy olyan férfi oldalán legyél, aki életben tud tartani, aki megszerzi neked a mamutot, akit nem gyop le a szomszéd, Vili, vagy hogy hittek, Frédi Béni. Béni. Tehát, hogy igazából...
0: Vilma volt, te az már.
1: Jó, oké.
0: Vilma se gyopja le.
1: Senki nem gyopja le, akinek van lábbal hajtható kőkocsia. Tehát, hogy ezek kellettek a nőknek. Na most ez a dominancia, a társadalmi státusz, oké, hogy ma már iPhone és nem kőkocsi, meg dinoszaurusz, de hogy ez mennyire fontos?
2: Jó kérdés. Szerintem azért számít az, hogy egy férfi legyen.
1: Tehát. És ezt mi alapján méred? Tehát itt a például pozíciója, munkahelyi pozíciója, anyagi státusza, magabiztosság, nem tudom, barátok között képviselt falkavezér egyéniség.
0: Igen, mert egyébként a dominancia, meg az anyagi státusz, meg a társadalmi, mi volt ez, megbecsültség, aha, vagy mi, az azért nem feltétlenül nem ugyanaz, és nem mindig jár kéz a kézben.
2: Igen.
0: Nyilván, aki mondjuk egy jó anyagi háttérrel rendelkezik, egy felelősségteljes pozíciót tölt be, ennyik egy vezető alkat, annak általában azért megvan mind a kettő.
2: Igen, de nem feltétlenül ez dominál szerintem a választást. Tehát nem ezt raktam az első helyre, az biztos. Lehet vonzó egy ilyen férfi elsőre biztosan, aztán utána beszélgetsz vele, azt majd kiderül, de tényleg nem ezt raktam az első helyre azért.
1: Tehát ha már otthon papucs, legalább a munkahelyen legyen Crocs.
0: Próbálj meg valami fontossági sorrendet felállítani.
2: Hát figyelj, szerintem a humorérzék intelligencia, én is azt tenném az első helyre. Vagy okay. Én azt tenném az első helyre.
0: Mi a második?
2: Nem tudom, megjelenés.
1: Várjál, menjünk neki úgy, hogy kettőt ki kell dobnod. Tehát,
2: ki kell dobnod.
1: Igen, tehát hogy hát ebből az ötből kettővel abszolút nem fog a párod rendelkezni. Mit dobsz ki?
2: Hát a spontaneitást meg a kalandvágyat, azt kidobnám, mert
1: jó,
2: az annyira
1: akkor mindig tudod, hogy mi van.
2: Hűha.
1: Mit dobsz még ki? Az érzelmi stabilitást, a megjelenés testtartást, a humorérzéket, intelligenciát vagy a dominanciát és társadalmi státuszt?
0: Hát ebben egyet se akar kidobni.
2: Nem,
1: a megjelenés testtartás lesz egy ilyen pondró, aki nem tud állni, így csúszik Andi mellett.
0: De amúgy jó a humora, érzelmileg is teljesen megérthető.
2: Ezek szerintem fontosak azért.
1: Hogy nincsenek érzelmei, nem nyújt stabilitást, de bármikor kigúnyol és vicces lesz.
2: Nem, ezek közül én nem dobnék ki semmit.
1: Közben Mónika is írta, na látjátok, az én férjem mindenhez is ért, és nem szarul csinálja, és itt azt írja, hogy nagyon büszke rá, mert hogy abban, amiben dolgozik, abban is jó, de ugyan nem ezeket a dolgokat csinálja, mégis mindent megold, festés, burkolás, autószerelés, stb. És mondtam itt Rolandnak, mikor mondta, hogy ő ezeket annyira nem tudja megcsinálni, hogy én ezeket megoldom, de pénzt nem kérnék érte. És aztán mondta Roland, hogy ő egészen másban van így.
0: Én ugyanígy vagyok a szexel. Megoldom, de azért pénzt nem kérnék rá.
1: Ezt pólóra nyomom neked, de tényleg ez egy akkora mondat. Jól van, nézzük meg, hogy miből ki a mi csőrünket, jó? Mert van egy dolog, ami engem nagyon régóta idegesít, és be akarom hozni ebbe a rovatba, és ez pedig nem más, mint az indokolatlan jótettek a természetvédelem címszó alatt. Onnan indulunk, hogy papír, szívószál, pukkadjon meg mindenki mindenhol, aki bármit papír szívószállal elém rak. Undorító.
0: Undorító? Engem tudod, mi zavar, ami nem jó. A gyors éttermekben most már például nem klasszikus műanyag kanállal adják a fagyit, hanem ilyen, az is valami újrahasznosított cuccból
1: van. Igen, a szálka a nyelvben effektus.
0: És ez nem jó.
1: Mint az orvosi pálcika, amivel megnézik a nyelven.
0: Igen.
1: A favilla.
2: Igen, de még az, ez ízes a jó
1: egyébként. DSilla.
0: Hogy szar, gyerekek, szar.
1: A favilla.
0: Szóval, hogy ezt kipróbálta valaki, hogy értem én. Nyilván, tényleg fontos a környezet, tudok,
1: de nem ennyire.
0: De hogy könyörgöm, hogy valami jobbat nem lehetne kihozni.
1: Elrogyjátok a megfrizt.
2: De ilyen újrahasznosított dolgokat kellene inkább csinálni, ami ugyanúgy műanyagból van, csak újra van hasznosítva. Tehát vannak ilyenek is, tehát miért nem olyat árulnak inkább,
0: hát mert ez az.
2: Annak nem szar az íze.
0: Hát ez bűnrossz, gyerekek, bűnrossz.
1: De és a szívószál is, hogy szétfoszlik, és már jégkásában
2: hát
1: is rakják.
2: Után.
1: És mindezt úgy, hogy olyan pohárban, aminek a tetején viszont műanyag van. Tehát bemész a Mekiben, műanyag van a tetején, abban elbotolhat a teknős. Én meg egyem a papírt.
0: Amúgy igaz?

0: hogy az a kis pohártető, abban van legalább annyi műanyag, mint egy kis kanálban, nem?
1: Igen.
2: Hát igen, és amit Andi mond, az is tök jó irány, hogyha ezek olyan anyagokból lennének, amiket így újra felhasználsz, vagy elraksz, vagy bármi ilyesmi, az is egy jó vonal szerintem, vagy költsünk rá még 5 forinttal többet, és akkor tegnap itt elmondta nekünk a vendégünk, aki ilyen poharakat gyárt, hogy igenis lehet olyan anyagból is gyártani, ami nem árt a környezetnek, és nem lesz papíríze. Uh-huh. De mehetünk tovább, itt van a Repohár intézmény. Hogy gyűlölöm? Tehát az, hogy megveszed plusz pénzért azt a vackot, nem is olcsón, aztán még a sör is legalább annyiba kerül, amit beletöltenek, hát, és nem az van a végén.
1: Vagy kétszer annyiba inkább.
2: És nem az van a végén, hogy fogod és visszaadod a poharat, ahogy működnie kéne, és akkor visszakapod a pénzt, hanem kapsz egy műanyag zsetont, ami ha máskor pont nálad van, amikor odamész, akkor kapsz érte egy másik poharat. Miért nem adja vissza a pénzemet?
1: Hát meg figyelj, most igazából egy csomó ilyen pohár fetreng az ilyen fesztiválok után, mert hogy konkrétan mindenki elhagyja.
0: Igen, és vesz újat, nem viszi, tehát, nem viszi vissza. Igen. Mert egy-egy nagy koncertről mondjuk, ha pláne még ilyen arculatos, de hogy azokat mennyire adják gyerekek, hát Coldplay koncerten tavaly nyilván venni kellett Coldplay arculatos poharat, még azóta megvan, remélem. De hogy nem tudom mennyi volt. Mocsok drága.
2: Ezzel még egy fát nem védett meg senki, max, hogyha ki beszedte rajta a hasznot, az ültetett valahova a kertjébe valamit fönn a rózsadomban, nem tudom, de tényleg borzasztó. És akkor megyek tovább. Biológiailag lebomló zacskó. Megveszed a boltban 120 forintért, és már mikor belerakod a vajat, szakad ki. Mert már ott bomlik a boltban.
0: De várjál, ezt nem, vagy hogy van ilyen is, mert én csak azt néztem, ami a zöldségeknél van, tudjátok.
2: Olyan anyagból van, hogyha akarod, igen, meg is elheted a zacskót.
1: Hát azért inkább
0: azért
1: lehet,
0: nem úgy találták ki.
2: De nem viszel vele egy tejfölt az ember hazáig.
1: Hát azért...
0: Ja, és neked fontos, mert az én állat egy bevásárlás az 3 nagy tejföl, meg 2,5 kiló trapista zsajt.
1: Ja, igen. Na hát az persze, hogy nem bírja el az az acsi.
2: De nem? Tehát vagy most komolyan? Tehát, hogy ilyenetek nem volt még? Vagy a papírzacskó a nájlon helyett, értem én, hogy azzal véded a környezetet, de szerintem kismilliószor előfordult már velem, hogy csak amíg a kocsig elvittem a terméket, vagy leszakadt a füle, vagy kiukadt, vagy elszakadt, vagy meghasadt. Gyűlölöm.
1: Ja, hát a papírzacskó az olyan, abban nem szabad olyanokat pakolni. Abban csak ilyen nem. Kis, nagyon azt könnyű meg... kis dolgokat tudsz belepakolni, mert mit leszakad.
2: Mihez veszed meg? Mikor mész el úgy bevásárolni, hogy kell egy zacskó, és jó hozzá a papírzacskó? Ha mit veszel?
1: Hát én, hogyha...
0: Egy zacskó.
2: Gyakran jársz így a boltba?
0: Ja.
1: Hát ha olyan boltba megyek, akkor ahol, mit tudom én, papír zsebkendőjének vannak, akkor persze ott volt,
0: tehát
1: hogy előfordult.
0: Drogériában.
1: Akár, igen. Tehát ott előfordult, hogy nem volt nálam, és akkor csak ez a papír volt, mert nem akartam többet költeni mondjuk a műanyagra, és akkor azt vettem. De alapjáraton nem szoktam én se a papírt választani.
0: Hát vannak helyek, ahol fontos, hogy legyen papír.
2: Igen, valamire biztos jó. Akkor tudok még mondani. Ugorjunk vissza gondolatban mondjuk 3 évet. Hányszor fordult elő veletek az a dilemma, hogy isszátok az üdítőtöket, és elhagytátok a kupakot, és nem tudjátok visszazárni? Soha! Mi a francnak rárögzíteni azt a hülye kupakot az összes üvegre?
0: Na ez igaz, na ebben látod, maximálisan adom én is a bosszankodásodat, mert hogy ezt, aki kitalálta, gyereke, nem is az, mert lecsavarni, de visszacsavarni. Tehát, hogy sokkal nehezebb ezt visszacsavarni, igen, hogy a megfelelő szögbe tudod, hogy pont rápattanjon, és akkor úgy hallod? Hát, szóval ez baromi idegesítő.
2: Adod a kislányodnak úgy a kubut, hogy ne szúrja ki vele a szemét.
1: Igen, meg öntsél át az egyikből a másikba.
0: Közben fogod,
1: de közben meg, ha érted, a másfél literesből akarod a fél literesbe áttölteni, akkor közben úgy kell valahogy fognod, hogy ugye fogod az egész üveget is, meg fogod a kupakot is, leállítod ugye a fél literest, és úgy próbálod meg beletölteni, mert máshogy nem megy.
2: Mindeközben az ásványvizes üveg már annyira védi a környezetet, és annyira spórolnak rajta, hogy annyira kevés műanyag van benne, hogyha kinyitod ezt a szerencsétlen üveget, és csak enyhén fogod, akkor már fele kimegy, mert
0: így összerodjan gyakorlatilag. Szóval,
1: hogy ugyanez van az öntésnél, és én a múltkor pont úgy jártam, hogy így összecsuklott az egész, de még tele volt. Tehát elkezdtem önteni, és utána így összecsuklott.
0: Kisporolják belőle az anyagot.
2: Szóval tényleg értem én, hogy védjük a hódokat, de na, nem? Akkor itt vannak az üzék, ez is jó.
0: Védd a fákat, egyél hódot. Én ezt is
2: István írja, hogy sziasztok, a kedvenc pénzügyi vezető mondta, spóroljunk, kerül, amibe kerül.
0: Zseniális! Ezt használhatom innentől, István, mert nagyon tetszik.
2: Nagyon tetszik. Hát figyelj, Michael Jackson az utolsó turnéjának a próbáin, a This Is It-nél elmondta, 2 dolgot mondott, amit élete során sokszor hangsúlyozott. Az egyik, hogy a másik pedig... A másik pedig... És nem tudom, hány évvel mondta, hárommal vagy öttel, de mindig mondta, hogy még mennyi időnk van, hogy megmentsük az esőerdőket, és onnantól visszafordíthatatlan lesz a helyzet. És a This Is It turnénál elmondta, hogy ez az utolsó pont, amikor még megállíthatjuk a rombolást. És nem állítottuk meg.
0: Hát igen, látod, a Britney Spears mennyivel egyszerűbb volt, csak azt mondta, hogy ups, ups, I did it again, ups.
2: Na jó, tényleg, tehát az a képmutatás, ami a környezetvédelemben ilyen formában, és tényleg komolyan mondom, fontos, hogy védjük a környezetet, a gyermekeink jövője van benne, de ezek a mondva csinál dolgok, amiből valaki meggazdagszik, és egy rohadt fát nem ment meg soha, na ezek bökik a csőrömet.
0: Elindult a MÁV-nál a balatoni előszezon, úgyhogy visszatértek az étkező kocsik a balatoni járatokra.
2: Amúgy ez tök nagy feeling szerintem, nem tudom, hogy ti voltatok-e valaha étkező kocsiban, és ettetek-e ott?
1: Nem.
2: Soha?
1: Nem.
0: Lakótelepi panelparasz gyerek vagyok. Hát mit nekem étkező kocsi?
2: De nem vonatoztál soha, hogy mindig vitted a májas szendvicset?
0: Persze, nem rántott szeletes szendvics alufóliába csomagolva. Ez így az autentikus, kérlek. Nem, én figyelj, én
2: jó,
0: sose
2: hát
0: értem ezzel.
2: Nagyjából 3-4 percen van, hogy meggyőzzelek titeket, hogy ez mennyire jó. Képzeljétek el, hogy már ugye május 1-én az előszezonban megindultak ezek a bizonyos kajakocsik, és csak hogy mennyire sikeres, tavaly több mint... hát most akkor befejezem így, 899 ezer vásárló volt, mert itt azon, hogy közel 900 ezer, jó, akkor kijöttem a mondatomból.
0: Az amúgy tényleg sok, tehát 900 ezer.
1: Igen, sok.
2: És
1: sok.
2: A legtöbben, tudjátok, mit vettek? Hotdogot. De a kávésoroz, de hotdog.
1: Uh-huh. Ez miért olyan olcsó? Mert van egy üzlet, ahol ugye tudjuk, hogy milyen olcsó.
0: A svéd bútorban, igen.
2: Azért szerintem annyira nem olcsó, de nem is annyira drága szerintem, mint amit várnál. Tehát, hogy hol eszünk még, a repülőn kapunk még kaját, hogy ott veszel, akkor az rohadt drága. Itt viszont, csak hogy be tud tájolni, egy reggeli az 1300 forint, abban van egy kis üdítő, meg valami szendvicsecske, a hamburgerek meg továbbra is ilyen 2600 forintba kerülnek. Szerintem mai árakon oké, nem a legolcsóbb hely, de nem olyan vészesen drága, hogy ne tud megengedni magadnak egy balatoni út során.
0: De ez milyen hamburger?
1: Ja,
0: nagy tehát, hamburger, ez a klasszikus, az old school, ami úgy tényleg... Ez
2: hát figyelj, mávos, tehát késik.
1: Mire odaérsz, addigra meghozzák.
0: De hogy ilyen pici, mint a gyorséttermekben, vagy pedig ez a klasszik régi büfés hamburger.
2: Nyáron meleg, télen hideg.
1: Klasszik lehet.
0: Az mondjuk nem rossz.
1: Igen,
0: tehát,
1: ja,
0: az nem rossz egyébként, tehát az mondjuk 2600 ér, az elmegy kategória.
2: Egyébként vannak új főételek is, amik ilyen hirtelen fogyaszthatók, például a paella, a mexikói zöldségragú és a káposztás pulyka.
0: Paella! Azért a spanyolod az hasít, tényleg!
1: Jó,
2: ha mávosan akartam.
1: De azért megnyugtottad.
0: Muthas, gracias!
2: El tudod képzelni, hogy egy káposztás pulykát elfogyasztasz?
1: Hát mindenképp.
0: Azt nem csak ott nem, hanem úgy amúgy se, de egy paellát, én szeretem a paellát.
2: Paella, mondom.
0: Paella? Hát a gyorsan is. Hányan kérhetik így?
2: Hányan fogják
0: paella,
2: a
0: paellát?
2: Az... Hányan fogják úgy kérni, hogy paella?
1: El tudod mávon képzelni, hogy ezek nem ilyen fogyasztott dolgok, amiket ugye így kiolvasztanak, és tehát, hogy ott...
0: El tudom
1: ott
0: képzelni, meg... de nyilván az.
2: Hát hogy fogyasztasz már egy káposztás pulykát? Azt nem lehet.
0: Egyáltalán ki talált ki, hogy káposztás pulyka?
1: A tejfölös belefagyasztott káposztás pulykát.
2: Nézzük, mit ütött el a vonat. Van egy pár pulykánk.
0: Káposztás pulyka. De a paella az jó. Azt én szeretem. Az jó dolog.
2: De nem mondd már, hogy paella. Senki nem fogja érteni. Paella, két ellen. Úgy kell írni is.
0: Aztán... Ugye, főzős műsorok azért mennek ám az elmúlt években, az embereknek a gasztronómiai tudása szerintem manapság már jóval nagyobb.
2: De Roland, ez
1: igen,
2: már...
1: a nyokkit mégis sokan úgy hívják, hogy
2: Gnocsi.
0: Azt a Rubin Tréka hívja.
2: Ez már, itt így kéred. Aztán van még gulyásleves. Milyen, hogy eszel a
0: azt
2: vonaton
0: hogy
2: egy levest?
0: Azt hogy mondod a gulyáslevest?
2: 3000 forintba kerül amúgy.
1: Van... Mind a gáfő, hogy jöhet életesbe annó.
2: Van gyros.
0: Gyros?
2: Gyros és falafel. Fala app. A külföldiek kedvéért.
0: Fala-up! Az!
2: 3600 forint annak az ára, vannak italok, alkoholmentes sörök, felkerültek az étlapra, szóval annyira nem hangzik rosszul.
0: Te megjelent figyel? A kombucha.
1: Kombucha, igen. Kár, hogy nem mondta, igen. Vártam én is.
0: Abban nem mertél beleállni, kombucha. Persze,
2: nekem
0: csak
2: elég a paella mára. Jó, hát az a helyzet, hogy ilyeneket
1: meg lehet. Meg a falafel-up.
2: Hát, tudod mit, Roland? Egyszer, most komolyan, egyszer, hogyha eljössz velem vonatozni egyet. Mondod, hogy majd jössz oda hozzánk a parkba, meg ilyenek. Én meghívlak. Én meghívlak egy paellára. De így kérem.
0: Ameddig csak apa ellát, eszi a vonaton a paellát.
1: Ó, Istenem.
2: És ha nem segít rajtad a kisbutha.
1: Ezt így reklámozhatnák.
2: És ha nem segít rajtad a zenbutha, a kezedben ott a kombucha. Mexikói zöldségragó, nálunk hidd el, az se smafu.
0: Az, a mexikói zöldségragó, azt tudjátok, mint a mexikói. Hát van benne kukorica.
1: Igen.
0: És akkor már úgy hívjuk.
2: Jaj, jó.
0: Amiben van paradicsom, az olaszos.
2: Milyen szag lehet ott a káposztás pulyka meg a kombucha ja. mellett?
0: A kombucha mellett. Ez.
1: Ezt így együtt rendelném.
2: Jaj, imádom. Jó, hát figyelj, kóstoljátok meg.
0: Ha minden igaz, akkor a távol keletre fogunk kiruccanni. Legalábbis Andi valamiféle japánt emlegetett itt nekünk.
1: Ja, hogy azt arról beszélünk most, jó?
0: Ja, nem ezt akartad?
1: Nem ezt akartam, hanem akkor a mai napjét, azt holnap akartam a japánokról.
0: Akkor holnap beszélünk japánról, vagy nem tudom.
2: Kedves hallgatóink, amit láttok felirat...
1: De gyorsan meg tudom nézni arról... nektek a japánosat is egyébként.
2: Arról nem lesz szó.
1: Lehet, hogy ez most testhez álló téma lenne egyébként, úgyhogy...
2: Mehet. Mert? Addig beszélgetünk a Rolanddal japáról.
0: Vagy a hüvelygombáról, vagy én nem tudom.
1: Jaj, tehát, egyébként hogy... képzeljétek el.
0: Most a hüvelygombára csinál fel a szemed? Én még nőtt, hogy nem láttam reagálni a témára.
1: Tudom, hogy úgy tűnt, csak a japánról eszembe jut.
0: Képzeljétek el.
1: Hogy tegnap láttam egy cuki videót, hogy Japánban lehet vidrákat csomagatni. Van egy ilyen hely. Yes. Tudjátok, mint nálunk vannak ezek a kávézók, ahol ilyen mini malacok vannak, meg macskák, meg nem tudom.
0: Meg
1: vidrákat lehet, igen. És a vidra simizni, meg játszani velük.
0: Barátságos? Tehát, hogy ő így jó néven veszi az emberek közeledését?
1: Hát úgy tűnt, hogy barátságosak. Bár elküldtem a Kittinek, mert ő is nagy vidra rajongó, de azt mondta, hogy ő ennyinél már inkább úgy
2: lehet
1: csak
2: simogatni.
1: Úgy nézni őket.
2: Lehet simogatni egyszer. Hát nagyjából.
1: Mert azt mondta, hogy harapnak,
2: egyszer
1: de szerintem nem harapnak.
0: De a Kitti a férfiakhoz is így áll, hogy ha már túl sok, akkor inkább csak nézi őket? Mert lehet, hogy harapnak?
1: Nem tudom, ezt a Kittivel kell megbeszélni. Lehet, hogy örül, ha ők harapnak, vidráknak már kevésbé.
2: Hogy átvigyem az értelmet, hány vidra túl sok?
1: Hát itt nagyon sok volt, tehát ilyen 10 darab vidra biztos, hogy ott tűzik.
0: Hát az már hiszem, hogy túl sok.
1: De az a májosabb vidra.
2: Nem tudsz hirtelen, melyiket kell simogatni?
0: Na hát ez az. Nem tudsz annyi fele nyúlni.
2: Tolják így a pofiukat.
0: Aha, igen. És az már veszélyes.
2: De akkor mi a témánk?
1: Az, hogy kifizetik a Tindert a fiataloknak egy japán megyében, csak kezdjenek már el randizni.
2: Imádom! Kik a nagyik? Ki fizet? A család? Az ilyen szülők? Vagy az állam?
1: Igen. Igen.
2: Imádom.
1: Az állam fizet nekik, mert ugye 40 ezer forint ütheti a markát azoknak, akik játszanak a Tinderen.
2: De miért?
1: Mármint arra gondoltam,
0: akik nem magukkal játszanak, hanem másokkal.
1: Jogra-balra húzogatnak, mert ez egy játék,
2: és figyelik, hogy mire költöd. Te csak Tinderre költheted, vagy bármire, ami téged boldogít?
1: Én gondolom, csak a Tinderre költheted.
0: Hát és az nincs, mert várjál. Tehát, hogy azért...
1: Igen.
0: Az jutott eszembe, hogy egy ilyen normális tinderezésre, tehát hogy néha jobbra húzod, néha balra, vagy ilyen Andi-féle tinderezés, hogy bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, és akkor...
1: És egy jobb.
0: Few hours later, egy jobb, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal.
1: Igen, igen.
2: Azt nézem, hogy mi erre a fizetős funkcióért.
1: Nem tudom, lehet ott jobban, jobb...
2: Mert ingyen is lehet tinderezni.
0: Jobban hasonlítanak egymásra.
1: Nem, hanem, hogy jobb...
0: Jobb a merítés?
1: Igen.
2: De azt nézem, igen, azt nézem, hogy mit kapsz a fizetős funkcióért, mert ugye van az ingyenes változat is, ahol azt hiszem 50-et húzhatsz jobbra, vagy van valamilyen limit, hogy mennyit csinálsz egy nap, és akkor másnap izé, meg lehet, hogy nem kapod meg a prémium csajokat. De, hogyha előfizetsz, van ilyen, hogy Tinder Plus, ott tudsz korlátlanul jobbra húzni, tudsz visszavonni, tehát hogyha valakit véletlenül rossz fele húztál, akkor van ilyen, nem kapsz reklámokat, passport funkció, tehát más városból is átlátsz, ez azt hiszem a Covid-nál ingyenes élet téve, havi egy boost, ami azt jelenti, hogy 30 percig előrébb sorol másoknál, és néhány szuper like hetente, ami nem tudom, gondolom, hogy így a másiknál így tűzijátékkal villan fel. Kapaszkodj, van Tinder Gold?
1: Van, igen.
2: Az, hogy látod, hogy ki lájkolt téged, napi nem olyan pix, hanem top pix ajánlásokat küld neked, és több szuper like lehetőséged van, és van Tinder Platinum. Várjál. Üzenetet írhatsz már a meccs előtt szuper like mellé. Prioritást kapsz láthatóságban. Azok hamarabb látnak, akiket te lájkoltál, és megnézheted az elmúlt 7 nap lájkjait. És erre befizetik a helyieket.
1: Hát nem tudom, tehát, hogy most akkor kéretlenül üzengessenek, az mondjuk nem biztos, hogy olyan jó, szerintem.
0: Na jó, de hogyha valakinek jó a stílusa, tudod, akkor ja, lehet, hogy azzal az több sikert ér el, mint mondjuk a profil képével.
1: Igen, mondjuk csak az a lehetőség.
2: Csak a fiúk? Kapnak erre pénzt, hogy
0: lányok is.
1: Nem, nem, mindenki. A 20 és 39 év közötti lakosok kapnak rá.
0: És mi van a 40-esekkel? Kérdezem ezt én.
1: Na, nem tudom, én már túl mentem rajta, úgyhogy én már nem kapok ki pénzt Japánban.
0: Velünk mi lenne? Mi már öregedjünk meg magányosan, ott rohadjunk meg a sarokba, vagy mi?
2: Hát marad a beauty filter, meg a népsport, abba lehet így hirdetni, nem hátul?
1: Hát biztos azt gondolják, hogy ha már 40 éves vagy, akkor már legalább van egy gyereked, vagy nem tudom, mert ugye itt igazából a gyerekvállalás a cél, meg a házasságkötés, mert hogy ugye csökkent a gyerekeknek, a népességnek a száma, és hogy ezért akarják, hogy a szinglik ismerkedjenek, és akkor hát ha.
0: Egyébként olyan fajta apró hirdetéseket már nem lehet közzétenni, ezt most csak egy ilyen nagy zárójeles megjegyzésként mondom, nekem meséltem már nektek a kedvencemet, amit annó olvastam, talán pont a sportnapilapban, de lehet, hogy valamelyik bulvár napilapban, szerintem a sportnapilap volt. Annak hát voltak ilyen burkolt hirdetések, és gondolom, hogy szószámra kellett fizetni, mert három szóból állt az egész. Istenek kardját fényesíteném. Plusz egy telefonszám mellett. Ennyi volt a szöveg.
2: Szerintem ez egy vívóedző.
0: Én is azt gondolom, igen.
2: Sportújságból egyből asszociálsz tovább.
1: Igen, azt keresett biztos.
0: Egy jó kis párbajtör továbbképzésre mehetsz.
1: Társat keresett a sportoláshoz biztos.
2: Hihetetlen. Jó, és szerintetek ez a jó megoldás? Vagy akkor legyen már szabad felhasználású? Tehát akkor lehessen a randira is költeni belőle, hogy lenyűgözhessem a lányt, meg legyen olyan, hogy akkor elvihetnek engem valami hivatalos fotóshoz, hogy akkor legyen klassz a kép.
1: Aha.
2: Tehát, hogy akkor rakják össze a portfóliómat. Aha, akkor legyek megcsinálva.
0: És esetleg még iratsz valakivel kreatív dumákat is. Az a baj, hogy az hát
1: jó, de az egy idejű, igen, azt oké, hiába írja meg, vagy beszélgethetsz te mondjuk a helyemben, aztán utána kiderül úgyis, hogyha személyesen találkozunk, hogy amúgy...
0: Én beszélgetnék a pasikkal, akik
1: nem úgy mondom, most mondjuk, érted, hogyha haverok lennénk, én is fiú lennék, és akkor érted, én most ugye erre gondoltam, nem amúgy... arra, hogy helyette. Bár lehet, hogy mondjuk lehet.
2: Én úgy adnám, mint a...
1: Kipróbálhatjuk.
2: Én úgy adnám, mint a csokkot. Én úgy adnám, mint a csokkot, mert szerintem tehát ez ilyen túl nagy kockázat. Én adnék többet, tehát ne csak 40 ezer, hanem legyen meg az egész csomag, és hogyha 5 éven belül nincs gyerek, akkor vissza kell fizetni kamatokkal.
0: Az igen.
1: Egyébként képzétek el, most bocsánat, nem figyeltem arra, amit
2: na, Andi, mi járt az agyad? Mesélj.
1: Nem, hanem, hogy most ezen a...
2: Ezen, a nő, akinek írjál, fontos a figyelem.
1: Hogy te írjál.
0: Hát, hogy ráfigyeljenek, nem az, hogy én figyeljem. Na igen, most szóval ő leragadtott, hogy én pasizzak be neki.
1: Igen, mert hogy nekem volt olyan ismerősöm, aki például a fiúkat kérte meg, hogy nézzék meg a Tinder profilját, a fiú haverjait, hogy mit gondolnak róla, és akkor ugye, hogy választanak képet neki meg minden, és mondta, hogy ő egész más képeket rakott fel, mint amit a fiúk választottak, és amit a fiúk választottak neki képeket, azzal sokkal nagyobb sikert ért el, mint azzal, amit ő gondolt, hogy az majd jó lesz.
2: Ez egyértelmű, hogy nagyon kevés lány tudja magáról, hogy melyik kép a legerőnyösebb róla. Ha lenne egy zsák pénzed, te lennél az állambácsi. Van egy zsák pénzed, és arra kell elköltened, hogy legyen több gyerek. Mit veszel? Tűt és szurkálod a drogériában a...
0: Az végül is hatékony lehet.
1: Figyelj, egyébként ez nem rossz ötlet, amúgy, ha belegondolsz. Most ne csak a Tinderből induljunk ki, mert van egy másik fajta ilyen társkereső, bár azt mostanában már annyira nem hallottam, de hogy van az is, és ugye ott is például az van, hogyha fizetsz, csak akkor tudsz ismerkedni normálisan, mert hogy addig megszűrve kapod az üzeneteket. Sőt, vannak olyan üzenetek, amiket nem is látsz. Tehát, hogy mindenképp elő kell fizetni.
2: És ha csak annyi van, hogy mit tudom én, megkapod a havi 50 ezer forintot, hogyha cserébe a profilképedet lecseréled egy ilyenre, ami mondjuk keret van, ott van, hogy állami támogatás, meg fölül, hogy szülnék neked. Ha megcsinálnád havi 50 ezer?
1: Jaj, gyerekek, most láttam egy ilyen videót.
0: Program.
1: Most láttam egy ilyen videót. Amúgy egy stand-up comedy is beszélt erről most.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt, buenos morgana, szevasztok, 2 perccel járunk, 7:30 után itt van a legújabb spanyol nyelvtanárunk, Rédl Ádám, ugye? Ha valaki lemaradt volna róla tegnap, paella, ő szerinte paella.
3: De most tényleg, miért kell bántani a kicsit? Most komolyan próbáltál már a MÁV-on szép spanyollal beszélni?
2: Hát persze, az a hobbi, hogy így beszélek a kalauzokkal. Figyelj, egyszer ki lehetne próbálni, majd valaki megpróbál blitzelni, most természetesen teoretikusan csak és kizárólag, meg elítéljük az ilyesmit, hogy de hogy megpróbálod bedobni. Csak aztán meglepődsz, hogyha esetleg anyanyelvi spanyollal válaszol a kalauz, aztán te meg így bambulsz.
3: Szerintem gond nélkül odaadják, sőt megkérdezik, hogy kérek-e hozzá ketchupot. Én így képzelem. Figyelj, történelmi pillanat következik. Kapaszkodj.
2: Hoztál szemüveget.
3: Kapaszkodj, figyelj.
2: Asztal. Az igen.
3: Te így nézel ki. Asztalról.
2: Ilyen értelmiségi fejed lett.
3: Lett? IQ jött be. Hallod? Látom az SMS falat. Az milyen, hogy látom a betűket, és nem tippelgetnem kell foltokból. De most megöregettem.
2: Azt nem? Mondod így ránézésre?
3: Szerinted öregettem?
2: Nem azt mondom, hogy öregettél, hanem ilyen, hát programozóbb külsőd.
3: Programozóbb?
2: Lett.
3: Jó. Igen. Valamit programozzak valakinek valahol?
2: Igen, ha nincs jó programotok, akkor Ádám ír egyet.
3: Jó, nem ígérem, hogy mindig rajtam lesz, de hallod, így, hogy látom, mi van ide írva, azért tök más lesz műsort vezetni.
2: Hát elhiszem, igen. Egyébként az a durva, hogy én is kezdem észlelni, hogy már nekem se 100%-os a szemem.
3: Hogy beszeres, milyen
2: ugyanolyan jó. Szép, de attól még lehetne jobb is. Úgyhogy lehet, hogy majd valamikor nekem is érik egy látásvizsgálat, nem
3: nézd,
2: tudom.
3: Andi!
2: Andi! Nem. Andi!
4: Andi!
2: Andi! Na, jön, amikor nézd!
4: Na?
2: Mi van?
4: Nem ezt... érti, mi van?
2: Na?
4: Ha?
2: Jól áll neki?
4: Na?
2: Megkívánnád a testjét így jobban?
4: Gyere be egy szóra!
2: Na, beírjuk Andit is.
3: Bocsánat.
2: Ez milyen jó lehetett így a rádióadásban. Tehát, hogy azt halljátok, hogy kiabálunk a szomszéd szóval.
3: Élő reggeli műsor, szia Andi. Na, milyen lett? Idősebb vagyok, okosabb vagyok.
2: Bubit húzzá, várjál.
3: Mit húzzon?
2: Húzzá rá védőeszközt.
5: Nincs itt.
3: Jó, ez így mondhatod, ne érj hozzá.
5: Figyelj.
2: Várjál, most lehúztalak, most betoltalak.
5: Csak úgy nézel, Kevin, apukád.
3: Komolyan?
5: Igen.
3: Te jó, hogy behívtalak. Na, menj dolgozni.
5: Csak a fiatalabb változatok.
2: Tényleg nagyon hasonlítotok.
5: Ugye, hogy nagyon hasonlít.
2: Így tényleg nagyon hasonlítotok.
3: Határozottan más úgy, hogy látom, mi van elém írva. Tehát, hogy látom a műsormenetet, látom ki írta az üzenetet, nem kell tippelnem.
5: Nem lesz több homlokláncod, mert már nem hunyorítasz.
3: Igen, tegnap is így tippelgettem, hogy ki az a Bula, de aki az nem Bula, az Gyula, aki írt. Jó, oké.
5: De egyébként nem volt furcsa, hogy így kinyílt a világ?
3: Amúgy
5: tehát
3: durva.
5: Fölvetted a szemüveget, és láttál mindent.
3: Hallod, megláttam, hogy néz ki a Roland.
2: Eddig bírt.
3: Ez kegyetlen. Lehet, hogy néha leveszem majd a nyugalmam érdekében.
2: Nálad az van, nálam meg egy ilyen aranyérpárna.
3: Tudod, amúgy igen, Roland alá raktuk egy aranyérpárnát.
5: Ez a korral járt, tudjátok, gyerekek.
2: Ne, hogy ki lett mosva a szék, amúgy, úgyhogy a takarítóhölgynek jár a ára meg a köszönet, aztán egy kicsit nedves, és akkor így
3: hát Roland, gondoltam, Roland hogy így nedvesedik.
2: Nem feltétlenül szeretnék átnedvesedni a rúról.
5: Nem ilyen nedvességre vágytál, hát, gondolom korán reggel.
3: Roland, ennyire azért nem áll jól ez a szemüveg.
2: Úgyhogy pont Ádi ide. Nem tudom, ezt honnan hoztad, de honnan hoztad a párnát?
3: Egyik kollégánk, a Lackónak az aranyér párnája. Most behoztam neked.
2: Bocs, Lackó. Majd egy kicsit így dülöngész legfeljebb a mai
3: ez napot. Kicsit olyan, azt hiszem, a Family Guy-ban van, vagy valamelyikben, hogy vesznek egy 4K-s tévét, és akkor meglátják, hogy a hírszerkesztő azt, hogy mégsem olyan szép, és 20 évvel idősebb, és ráncai meg pattanásai vannak. Tehát így kirajzolódott minden.
5: Na, tényleg engem hogy látsz?
3: Szép vagy, nincs, azzal nincs.
5: Látod van, de... a pattanásaimat?
3: De Rolandot próbálom értelmezni.
2: Hát azért így, van, már, így vannak egy páran azért évek óta, igen.
3: Majd
5: igen, mi már 10, nem tudom hány éve. 4-3, nem tudom, amióta dolgozunk együtt.
3: Te, mint szemüveges, Andi, hogy amikor leveszed, akkor nyilván most így távolra, akkor én most közel rosszul látó vagyok, tehát távolra egyébként jól látok így is, hogyha leveszem. De ami itt van, azután, hogy egy kis időre fölvettem a szemüveget, azután még homályosabb, mint amilyen előtte volt. Tehát ez normális, hogy...
5: Hát hozzá kell szokni a szemednek.
3: Aha, és mit javasolsz? Tehát amikor kimegyek innen, fölállok, és mondjuk megfogom a kávét, meg ilyenek. Vagy ne adj Isten, kimegyek a mosdóba, hagyjam magamon?
5: Hát igen.
3: Tehát ebbe kell élni.
2: Hát eddig láttad, kellene? Vagy csak úgy érzésből fogtad meg. Tehát, hogy az eddig hogy működött ott a mosdóban?
3: Mondom, hogy távolra látok. Távolra nagy dolgokat látok.
2: Ja, ez jó volt. Nem hiszem el, de jó volt.
5: Igen.
3: Na jó, egészen más jelleggel megy.
2: Ja, várj, akkor lehet, hogy én azért mondom, hogy nem látok jól, mert akkor lehet, hogy nem a szememmel van a baj.
3: Mit mondott a takarító ögyrát, hogy azt mondta, hogy a kicsi fiatalember, aki itt szokott ülni.
2: Az alacsony fiatalember, aki itt szokott ülni,
3: mondja meg neki.
2: A sors egyensúlyra törekszik, tudod?
5: De még mindig jobb, mint hogy azt mondta, hogy alacsony vagy, mint hogy kicsi.
2: Ja, egyébként igen, meg a fiatal, én azt azért úgy boknak
3: veszem. Megkaptad. Na jó, hát innentől így vezetünk műsort, szóval kinyílt egy új világ. Furcsa, de megszokom.
5: Hát figyelj, én nem tudtam megszokni soha a szemüveget, szóval én nem nagyon szoktam hordani. De a vezetésnél, amikor szürkület van, akkor szoktam felvenni, mert akkor kényelmetlen, hogy nem nagyon látok messzire tisztán. Meg itt szoktam ugye a gép miatt felvenni, de alapjáraton én homályosan élem az életemet, úgyhogy sokszor van az, hogy mondjuk messziről integet valaki, és így nem tudom eldönteni, hogy most nekem integet ismerem-e.
2: Szóval, hogyha Andi esetleg nem köszönne vissza, akkor nem bunkó, csak vak. Jó, tehát ezt azért így tegyük gyorsan hozzá, pláne a tegnapi után, amikor azért egy pár emberbe így beleálltál, úgyhogy...
5: Ó, és még folytatódott a napom?
2: Ja, tényleg?
5: Igen, miután innen kijön.
3: Kinek szóltál még be?
5: Hát ma majdnem igazából megfojtottam egy kanálvízben a szegény spáros hölgyet, mert nem akarta elfogadni a kedvezménykártyámat a gép, és kicsit ideges lettem.
3: Innen kérünk elnézést mindenkitől, a tatabányán, aki Andival találkozott tegnap.
5: És a házi orvosom asszisztense is egy kicsit... az idegeimen táncolt tegnap, úgyhogy ez most így alakul, de...
3: Amúgy,
2: antiszociális napod volt.
3: Antiszociális. Visszatérve a szemüveghez, hogy kicsit úgy éreztem magam, mint Chandler, tehát, hogy itt senki nem értett, hogy mi változott meg benne, és mindenki azt hitt, hogy világéletében szemüveges volt, hogy te is, neked is kellett egy ilyen 15-20 másodperc, tehát akkor ezek szerint nem volt annyira szokatlan?
5: Vagy? Nem, hirtelen így néztem, mondom, most tényleg szemüveg van rajtad? Inkább nem akartam elhinni, hogy van rajtad szemüveg.
3: Ja,
5: és
3: értem.
5: Én azért, jó, azért néztem.
3: Működni fogunk, Roland. Lehet, hogy ma több mindent olvasok pontosan a műsorból. Ma lehet, hogy a kutatók kutatásainak eredménye tényleg az lesz, amit kikutattak.
2: Igen, és a horoszkópot is el tudjuk mondani elsőre. Tehát még ez is benne elsőre? Van a pakliban. Ugye ez tényleg durva. Kontaktlencse az egyik őtöknek sincs, az nem játszik. Én attól nagyon berzenkedem. Tehát, hogy én nekem az egy ilyen annyira fura dolog, hogy valaki ott matat a szeménél. Van olyan ismerősöm, aki használ kontaktlencsét, és mondja, figyelj, hát tökre meg lehet szokni egy mozdulat, ma már rutinból. Oda, ki, oda, be, tehát, hogy...
5: Hát aki szeret nyúlkálni a szemében, annak igen, én a szemcseppet sem nagyon tudom elsőre beletalálni a szemembe. Én nagyon nem szeretek a szemembe nyúlni, nem szeretem, ha bárki előttem a szemébe nyúl. Volt az elején, próbálkoztam vele, én megpróbáltam, nem tudtam kiszedni, és úgy belecsíptem a szemembe, amikor már idegből akartam kiszedni, hogy utána ilyen véreres volt a szemem, és utána úgy szedtem ki, hogy így ide dörzsöltem ide ehhez a könycsatornás részhez, és akkor úgy tudtam valahogy így kimazsolázni a szemembe.
3: Bármikor belenyúlok a szemembe, mutatom, Andi.
5: Nem.
3: Tehát, hogy azzal nekem nincs bajom, hanem most nem tudom ennek a matematikáját elmondani, de valahogy nekem az nem jó. Mert hogy más szám van az egyik szememmel, meg más a másikban, és olyan irányba, hogy műteni se lehet, tehát, hogy igazából én már így fogok megöregedni. Azt hittem, megvárom vele az Apple-ös okos szemüveget, már hogy azt, amiben lehet lencsét rakni, de előbb elsült. Hadd olvassak SMS-t, Roland, hadd olvassak.
2: Hát van ez így néha, hogy előbb elsül.
5: Igen, ezt akartam is mondani, hogy csapja már le.
2: Andinak is voltak már biztos ilyen tapasztalatai, úgyhogy...
3: Gyula írja nekünk, hogy... És tényleg ezt írja. Halló, M1-en Tata Herceghalom vonalon telített sávok, lassú haladás, de jó ezt látni, már hogy amit írt.
5: Ilyen messzire.
2: Bármit jó látni.
3: Igen. Tatabánya szőlősi felhajtón a rend éber őrei igazoltatnak és szondáztatnak. Na, ehelyett sem tudom, mit improvizáltam volna szemüveg nélkül. Szobrázgalkodnak, hogy valami ilyesmi. Herceghalomnál már most hajnalban kamionos parkoló, több kilométeres sor balesetmentesed, és itt van Lukács Zsolt is. Buenos Morgan, M1 Pestről tatabányai közepes forgalom mellett ragyogó napsütésben jól autózható, holnaptól szabadságon, úgyhogy otthon hallgatlak majd titeket. Köszönjük szépen mindenkinek.
2: Igen, és Vanessa is megírta, hogy neki is reggel már így a szájába tették, amit kell, magyarán a szondát, a rendőrök. Köszönjük. Az újvárosi pályafelhajtónál.
3: És? És eredmény?
5: Csak fújni kell, mondták, nem kell begapni.
3: Hány vonalas?
2: Akkor én eddig rosszul csináltam. Akkor szájához tették.
3: Rá, neked hány vonalas lett? Egy van, két van,
2: nem mind csak terhesnek tűnök.
3: Ki ott az Adidas, jó. Haj, na, hát ebben a szellemben telik majd a mai nap. Lesz játék, lesznek témák, erre most nem maradt idő valamiért.
2: Igen, eldumáltuk az időt eléggé rendesen, igen. Nem is tudom, hogy... Ja, hát figyelj, mert még akkor kicsit visszatérünk egy pár percre, és akkor gyorsan elmondjuk a játékot, meg elmondjuk azt is, hogy mivel foglalkozunk ma.
0: Csak slágerek! Ez a forrás.

0: Na, hát megnyugtatok mindenkit, ha ti se értettétek a dalszöveg felét, semmi baj, mi se, de így szeretjük
1: volt
0: ezt a dalt.
1: Volt valami Rambo a végén.
0: A Rambo az benne volt, igen, elvileg. Ja. Na, rampapapam, kérem szépen. Na, Magból slágerjáték folytatódik ma is, jó, tessék nagyon fülelni. Ráadásul most egy picit csavartunk rajta, 7 és 8 óra között lesz a játék. Szóval következő órában Magból slágerjáték. Egy előadótól hozunk két dalt, az egyik kezdeti sikerét, meg egy aktuális slágerét, és nem biztos, hogy itt ugye mindig csak magyar előadók vannak, szóval, hogy a külföldieket is tessék nagyon-nagyon figyelni, 7 és 8 óra között 15 000 forint értékű utalványt lehet nyerni az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Szerintem csuda klassz nyeremény, tényleg érdemes lesz velünk játszani.
1: Így, és így játszhatnak azok is, akik mondjuk később a munkahelyükön vannak, és nem tudják hallgatni, vagy nem tudnak játszani. Ez praktikus.
0: Bizony, bizony, bizony, úgyhogy szerintem már a felénél egyébként lehet tippelni, tehát hogy meghallod valamelyik előadónak mondjuk az első nagy sikerét, beugrik, hogy hát annó ezzel robbant be, hát akkor megpróbálom, dobok egy SMS-t az előadó nevével, 0620 978 978-os, ha jót írtam, úgy is bekerülök a kalapba, srácok, jó fejek, betesznek, lehet, hogy én nyerem.
1: Milyen jól kiszámítottad az esélyeidet, szuper. Figyelj, ma több dologról beszélgetünk majd, van egy listám, 10 magyar szokást válogattak össze, amit máshogy csinálnak a gyermekeink, mint ahogy mi, vagy máshogy csinálják a ma emberei, mint a szüleik.
0: De azért nyugtass meg mindenkit, tehát azért mai fiataloknál is az lesz, hogy ha benyúlsz a hűtőbe, illetve a fagyasztóba, és a jégkrémes doboz van, akkor legalább 50% lesz az esélye, hogy abban pörkölt van.
1: Ebben hiszek, ebben is hiszek, meg azért még jó pár dologban, tehát azért vannak ilyen irányok, amik beidegződnek, és ha el is akarod kerülni, akkor is úgy fogod csinálni pont, mint a szüleid. Ez szerintem az egyik ilyen, és talán még ilyen lehet. Hát nem, na jó, nem kezdem el mosorolni, majd mondom, amikor a rovathoz érünk, de nekem sok minden eszembe jut, amit nem akartam úgy csinálni, aztán no, mégis úgy van.
0: Ugye? Na hát vannak ilyenek, amiket viszünk tovább, ha akarunk, ha nem, kvázi. És körbejárjuk ma a rágózást, ami egyébként szerintem baromi idegesítő tud lenni, legalábbis hát nyilvános helyen, társaságban, attól függ, hogy valaki hogy rágózik, mert valaki olyan szolidan rágózik, hogy nem is nagyon veszed észre. Na ez, tehát ez a csámcsogva, nyomogva rágózás, ráadásul figyelj, tehát hogy én olyat is láttam már, hogy pénztárnál így, és így beszélt a pénztárossal is. Nettó tiszteletlenség egyrészt. Másrészt full undorító, bele is láttam az illetőnek a szájába, hogy ott nyomog a rágó. Igen. Aztán azt pont a napokban láttam, egy fiatal srác volt, aki meg akkora hatalmas ilyen buborékot fújt, még ezt egy picit mindig irigyeltem azoktól, akik ezt meg tudták csinálni, mert én soha. Aha. És egy ilyen hatalmas nagy buborékot is fújt szintén ott a pénztárnál. Nem tudom, nekem ez egy kicsit ilyen idegen.
1: De amúgy hányféleképpen lehet rágózni? Tehát most mondtad az idegesítőt, nyilván ez az egyik legsarkalatosabb, de ott van például lehet szexin is rágózni. Lehet infantilis módon rágózni, mint Britney Spears, lehet
0: az
1: komolyan
0: a
1: rágózni.
0: Az szexi rágózás volt, nem? Na, amit a Britney Spears. Na, lehet, az a szexi.
1: De hogy sokféleképpen lehet rágózni, ráadásul az agyunkra is hat. Én abban gondolkoztam, hogy esetleg jó lenne ezt a rovatot úgy megtartani, hogy rágózunk közben, de megnéztem, és nincsen nálam. Régebben csomó volt, nálad sincs rágó?
0: Én nem rágóztam soha.
1: Tehát most nekem Andit megkérdezzük majd.
0: Nekem nem. Tehát, hogy valahogy a rágózás, de figyelj, ugyanez, hogy én például meccset sem néztem soha szotyizva.
1: Tényleg?
0: Aha, nekem nem társult hozzá
1: de
0: valahogy a szotyolázás.
1: Én, aki nem vagyok egy nagy meccsnézős, ha kimentem valaha, mindig szotyiztam.
0: Na ez az, látod?
1: Te mit csináltál? Valami azt, volt nálad?
0: Én azt meghagyom az ilyen felületes foteldrukkereknek.
1: Ja, értem. De volt nálad bármit? Tehát rágtál bármit meccsen?
0: Nem feltétlenül. Nem.
1: Tényleg csak úgy nézted, mint az állatok?
0: Ilyen egyszerű hülye ösztönlény vagyok, látod?
1: Jó, ez is érdekes. Oké, hát megbeszéljük a rágózás témát. Közben Gyula ír, Andi kár, hogy nem használja a szemüveget, azért az nagyon jól tud állni. Dehogy nem használja Andi a szemüveget.
0: Ja, itt a tehát meló közben Andi rajta van a szemüveg. Mondjuk azt nem tudom, hogy megszólalásoknál ott lehet, hogy leveszi.
1: De ja, mert látszik a videóban, és akkor ne látsz, hogy... De miért amúgy a szemüveggel, miért van az embereknek baja?
0: Nem tudom, pedig csajoknak kifejezetten jól tud állni.
1: Szerintem is. Tehát, hogy ez ilyen tényleg az öregséggel tesszük össze, de baromira nem. Hát csomóan fiatalkoruk óta szemüvegesek.
0: De én is azt gondolom, hogy
1: na ezzel
0: nincs semmi
1: gond. Is megbeszéljük.
0: Szóval majd. Gyula, megnyugtatunk, Andin van szemüveg, de ezt csak mi látjuk.
1: Gyere be, nézd meg.
0: Ennyi, kész.
1: Aztán menj tovább.
0: Tartunk ilyen stúdiótúrákat. Na nem sokára tényleg jön Andi, perceken belül hozza a legfrissebb híreket, aztán utána folytatjuk. Wow!

0: do.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban.
2: Hello, hello, hello.
1: Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
4: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
5: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
6: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándéki talkupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Határon átnyúló aktív turisztikai hálózat jön létre az Ipoly középső völgyében. Letenyén több mint 40 mm eső esett egy nap alatt. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban a Dobogókői úton. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Az Ipoly középső völgyének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar-szlovák határ térségében. Erről a projektgazda Ipoly völgye európai területi társulás igazgatója tájékoztatta az MTI-t. Sándor Ildikó közölte, a projekt az Interreg Magyarország-Szlovákia program támogatásával valósul meg. A 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró. Kifejtette, a Cross Ipoly akcióterv a meglévő infrastruktúrára és korábbi Interreg fejlesztésekre épít. Ennek keretében összekapcsolják és kitáblázzák a gyalogos, kerékpáros és vízi útvonalakat, egységes pihenőhelyeket és szolgáltatási pontokat hoznak létre, valamint kialakítják a hosszú távú működést biztosító közös üzleti és menedzsment modellt. Az Alavár megyei Letenyén az elmúlt 24 órában 43 mm eső esett, derül ki a Hungaromet ZRT 2 délutáni közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Azt írták, Letenyén már több mint 40 mm esett az elmúlt 24 órában, de mögötte nem sokkal van lemaradva még további néhány dél-dunántúli település. A bejegyzéshez készített infografika szerint tehát a legtöbb eső Letenyén esett az elmúlt 24 órában, a szintén Zalavár megyei Iklód-Börtőcén 39,3 mm, míg Nagykanizsán 36,3 mm esőt regisztrálta. Esztergomban a körforgalom építésének második üteméhez kapcsolódó csatornaépítési munkák miatt a Dobogókői utat teljesen lezárják az Áhim András utca és a Terézia utca közötti szakaszon. Erre május 14-én 9 órától, május 17-e 17 óráig kell számítani. A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakasz nem lesz átjárható. Kérik a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét. A Múzeumi Világnap alkalmából az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak koncertje lesz a Tatabányai Múzeumban. Az érdeklődőket május 20-án 17 órakor várják, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak. 14 és 16 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Még egy sláger, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és

0: talk about. Forrás Rádió, mindig veled, Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan! A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt, 7 óra után 4 perccel.
3: Hello.
2: Köszönt titeket Rédl Ádám, tisztánlátó és I.S. Roland aura tisztító.
3: Igen, szép karaurákat tisztít.
2: Karaura?
3: Ha valaki akarja, persze. Ebben a legjobb. Gyula közben akar jönni turista vezetésre, ilyen körbevezetésre a stúdióban. Azt írja, hogy na még a végén tényleg lesz egy stúdió túra, főlátványosság Andi. Igen, csak nem szabad benyúlni a ketrecébe.
2: Igen, meg etetni se szabad.
3: Csíp, engem, harap, igen. Karmon, rúg, mindent csinál.
2: Ez fontos, engem szabad etetni, Andit nem.
3: Igen, tehát a szőrös állatokat szabad...
2: De azt is mondom, hogy mivel.
3: Jó, oké, aztán itt van Mónika.

0: ez még milyen irányba változik. A többi helyen egyébként nyugodtság van, meg azért környén már a reggeli torlódás a szokásos elkezdett kialakulni. Ami szintén szokásos ugye a héten, a játékunk, a Magból sláger játék, füleljetek, egy előadótól hozunk kettő dalt, az egyik kezdeti nagy sikerét, amivel ugye berobbant, és egy aktuális slágert, hiszen ugye ahogy a Magból a hajtás úgy fejlődik, változik egy előadó is, és akkor ezzel nyerhettek 15 000 forint értékű utalványt, mégpedig az esztergomi Kaszker kertészeti áruda jóvoltából, úgyhogy tényleg érdemes velünk játszani. Hogyha meghalljátok szerintem egy előadónak már az első nagy slágerét, vagy egyik első nagy slágerét, lehet, hogy utána is érdemes tippelni, és elküldeni az előadó nevét, meg a sajátotokat, 0620 97 8 97 85-ös.
1: És ebben az órában játszunk, ugye?
0: És ebben az órában játszunk, igen, a legfontosabb infót hagytam ki.
1: Ez is fontos. No, és akkor nézzük, hogy mi történt május 13-án ezen az egyelőre 7 fokos napon, ami majd 16 lehet. Vannak érdekességek, például rögtön a kedvencemmel kezdem. Winston Churchill így kezdte a beszédét 1940-ben, és ebben a szellemben szeretném a mai napot megélni veletek. Nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést és verítéket és könnyeket.
0: Így van, szervácok, imolánk, boldog névnapot, együtt ülhetitek ezt például az Oféliákkal, most ez így jött ki.
1: Ez egy börtönös dolog?
0: Ez... két év hat hónapja történő. Robinetták, a Robinsonok is ünnepelnek, ők mondjuk vélhetően elég magányosan, ha stílusosak akarnak lenni, Glendák, Glennák, igen, Imeldákat talán mondtam, szóval sokaknak van névnapja.
1: Mária Terézia ma ünnepelne, 1717-ben született a magyar királynő Habsburg uralkodó.
0: A Szály Endrasik György gépészmérnök feltaláló, a magyar gázturbina fejlesztője. Ez legalább egy 200 ezeres kérdés egy műveltségi vetélkedőben 1898-ban.
1: 1939-ben Sirilla György hosszú táv futó, aki egyébként 37 éven át minden évben átúszta Jeges Dunát. Ő is megszületett, az ő fia ifjabb Sirilla György, akit személyesen is érezhetünk és ismerhetünk, és egyébként az apukának volt ez a születésnap.
0: Hát érezd, ha akarod, én Györgyöket nem szoktam személyesen érezni, de hát fene a konzervatív pofámat.
1: Bemegy valahova, ott hidegebb lesz. Ilyen. Tehát érzed rajta Dunát.
0: Igen, Schmidt Pál olimpiai és világbajnok, vívó, a MOB volt elnöke, volt köztársasági elnök, 1942-ben született ezen a napon.
1: Hát ezt nem sütöm el, jó? Stevie Wonder is ezen a napon született meg.
0: Igen, így volt, 1950-ben Dennis Rodman, amerikai kosárlabdázó, hát ide van írva az is, hogy színész, végül is szerepelt filmekben, mondjuk így, jó, 61-ben született, egy elképesztően jó karakter, és amúgy érdemes egy kicsit utána nézni, van neki életrajzi könyve is, meg született róla film is, érdemes egyébként ezeket is elolvasni, megnézni, én megtettem mind a kettőt, az, hogy ő ennyire extrém lett, annak azért volt egy nagyon durva lelki háttere.
1: És ezen a napon született a Republik egyik alapító tagja, több republik és cipőszám szerzője, Tóth Zoltán 66-ban.
0: Aztán 83-ban Görbic Anita kézilabdázó, akit 2005-ben a világ legjobb játékosának választottak.
1: És 1986-ban Robert Pattinson, amerikai színész.
0: A Twilight-nak a sztárja.
1: Így.
0: Aztán mi minden köthető még a mai naphoz?
1: Először volt Forma 1, képzeld el, a világon. Silverstone-ban rendezték meg az első hivatalos Forma 1-es bajnoki futamot 1950-ben. Akkor azért nagyon néztek, 50-ben.
0: Igen, igen, és hát mennyire népszerű lett, mennyire nagyot megy azóta is. Vannak világnapok, a koktél világnapja.
1: Ma, és én leszek az első két órájában. Tomi, pont ezen a napon szabad?
0: Látod, hát biztos ezt ünnepli.
1: Ja.
0: Aztán nemzetközi humusznap van, én ezt már ünnepeltem, mert otthon humuszos kenyeret reggeliztem.
1: Egyébként szemüveg nélkül ebből nemzetközi himnusznap lett volna, de így is jó, és az egészség és a biztonság nemzetközi napja a bányaiparban, ezt is ma ünnepeljük. Te tudod, miért itt a bányászvárosban?
0: Te egyébként nem tudom.
1: Ezt... Én se, valaki tudja, írja meg, jó?
0: Fogalmam, de itt azért meg mondjuk Dorogon abszolút stílszerű ezt ünnepelni. Na füleljetek, mert hogy tényleg Magból slágerjáték, ebben az órában egy előadótól hozunk majd két dalt. Ha meghalljátok valakinek az első nagy sikerét, már lehet tippelni. SMS és Viber számunk 0620 978 9785.
2: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk, Buenos Aires!

0: innentől.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
2: 1 perccel járunk 7:45 után, és akkor teszteljük le Ádi szemüvegét. Vajon tudjuk-e elsőre kapásból helyesen tolmácsolni a csillagok üzeneteit? Kedves Kos, ma valaki megpróbál rád sózni egy feladatot, amitől még a kávéd is keserűbb lesz. Ne vállalj túl mindent, pláne nem magadat, mert estére úgy érezheted majd, mint egy túl melegedett wifi router.
3: Ó, Bika, a mai nap kedvez a spontán örömöknek. Egy jó ebéd, egy vicces beszélgetés, vagy egy váratlan üzenet feldobhatja a hangulatod, viszont ne nyisd meg azt az akciós webshop linket, mert veszélyben a bankszámlád.
2: Olyan gyorsan pörög majd az agyad, kedves ikrek, hogy néha te sem tudod majd követni saját magadat. Egy félreértett üzenetből vicces helyzet alakulhat ki, de szerencsére jól jössz ki belőle.
3: Rák, most különösen érzékenyen reagálhatsz minden apróságra, még arra is, ha valaki túl hangosan rákcsál melletted. Milyen aktuális lesz a rágos téma. Este viszont egy meghitt pillanat teljesen helyre rakhatja a napodat.
2: Ma mindenki észrevesz téged, kedves oroszlán, még akkor is, ha csak kenyérért ugrasz le. Használd ki ezt az energiát, de ne kezdj drámai monológba egy parkolóhely miatt.
3: Szűz, ma mindent rendszerezni akarsz, de az univerzum direkt szétdobálja körülötted a dolgokat, persze az univerzum. Egy kis káosz most meglepően jó élményeket hozhat.
2: Valaki ma flörtölhet veled, kedves mérleg, úgy, hogy még ő maga sem veszi észre. Közben vigyázz a döntésekkel, egy nekem mindegy típusú válasz most ugyanis visszaüthet.
3: Skorpió, a megérzéseid ma félelmetesen pontosak lesznek, szinte előre tudod, ki akar hülyeséget mondani. Egy titok vagy pletyka is eljuthat hozzád, amit jobb nem továbbadni.
2: Erős szabadság vágy dolgozik benned, kedves nyilasjegyű, és legszívesebben eltűnnél valahová egy hosszú hétvégére. Ne lepődj meg, ha ma 3-szor is elkalandozol munka vagy tanulás közben.
3: Bak, ma végre úgy érzed, kezd összeállni valami, amin régóta dolgozol. Viszont ne próbálj mindenkit kijavítani magad körül, mert estére csak te maradsz egyedül a jól megmondtam érzéssel.
2: Egy teljesen random ötletből ma valami meglepően jó sülhet ki, legalábbis a vízöntő számára. Az is lehet, hogy pont egy furcsa beszélgetés ad új lendületet valamiben.
3: Halak, kicsit álmodozósabb hangulatban leszel, mint szoktál, és nehéz lesz visszarángatni a valóságba. Este viszont egy zene, film vagy emlék nagyon mélyen megérinthet. Na mit szólsz?
2: Egyébként egészen ügyes voltál, szépen
3: elhoztad. Köszönöm, szépen.
2: Van hatása ennek a szemüvegnek, úgyhogy tartsd meg ezt a jó szokásodat, jó, hogy hordod a szemüveget így műsor közben. Szokásokról fogunk beszélgetni az óra második felében. 10 olyan magyar szokásról, amit a fiatalok elvileg már teljesen máshogy csinálnak, mint a szüleik, úgyhogy bizonyos hagyományoknak elvileg leáldozott, aminek nem áldozott le az a Magból Sláger játékunk, úgyhogy érdemes lesz fülelni, mert hogy van egy előadó, akinek ebben az órában 2 slágerét is lejátszuk. Ha meghalljátok, hogy ki ő, akkor tessék elküldeni a nevét SMS és Viber számunkra, ugyanis ezzel nyerhettek ugye egy 15 000 forint értékű vásárlási utalványt az esztergomi Kaszker kertészeti áruda jóvoltából, és ahová várjuk az üzeneteket 0620 978 978.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
1: iránykomárom.hu tavasszal is tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
2: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
0: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na hát az a helyzet, 3 perccel járunk, 7:30 után, és szerintem lepörgettük a Magból slágerjátékunkat, csak úgy talán szólok.
1: Talán. És jönnek is megfejtések amúgy, hogyha tudod, hogy melyik előadótól játszunk 2 dalt per óra, egy kezdetit, meg egy aktuális slágert, akkor írd meg a nevét SMS-ben Viberen 0-20-97-8-97-8-5, és nyerd meg az ajándékunkat, ami műsoronként egy 15 000 forintos utalvány a Kaszker kertészeti áruda felajánlásából.
0: Bizony, és itt van Andi is, hello ka.
1: Kapsz tapsot, hello.
0: A szemüveges duó velem szemben.
1: Figyelj, meg akarnak látogatni. Gyula meg akar látogatni, azt mondja, hoz csokit.
2: Téged? Ja, engem? Ha jó, mondtuk, a csokkinak mindig örülök.
0: Mondtuk, hogy hirdetünk ilyen stúdiótúrát, jó, és te leszel a fő látványosság.
2: De csak mazsolás csokit ne hozzom.
0: Etetni téged nem szabad, azt mondtuk, csak engem.
2: Ja, azt akkor kérdezi, majd megfelezzük a csokit.
1: Azt kérdezi, hogy ha hoz csokit, akkor nem bántod-e?
2: Nem, akkor nem.
1: A csoki sokat nem bántja. Rendben. No, az kiderült, hogy kicsöngetett hozzánk hajnalok-hajnalán? Kaptál valami csomagot?
2: Mi? Nem. Miért csöngettek?
0: Igen.
1: Lehet, hogy jött valami, vársz valamit.
2: Én nem hallottam. Nem. Most nem.
1: Jó, mi meg adásban voltunk.
0: Ő a szemét már helyrehozta, most a te füled jön.
1: Összeáll ez a műsor.
2: Tényleg nem hallottam.
0: Rehabbrigád.
2: De én ott voltam benne az irodában, amikor csöngettek?
0: Itt voltál a helyeden, igen.
1: Csak dolgoztál.
2: Látjátok? Na, én dolgozok.
1: De
2: na,
1: mit vársz?
2: Nem várok semmit. Amit várok, az nem ide fog jönni.
0: Jaj. Azt nem merted ide megrendelni?
2: Azok amúgy jelöletlen dobozba jönnek, csak mondom.
0: De úgy beszélték, mi a barátnőit, persze.
2: Ezt olvastam az interneten.
1: De ez jó, mert onnantól, hogyha valaki jelöletlen dobozt kap a futár, az tudja, hogy mi van benne.
0: De tényleg.
2: Tehát nem, rajta van, csak úgy van a cégnév, hogy ne derüljön ki, hogy az mi, ami benne van.
1: Vigyázz ezeket.
2: Nem tudom.
1: Talán.
2: Sose rendeltem ilyet.
0: Kicsit rezeg, de hát istenem.
1: Nekem erről mindig az jut eszembe a
2: nincs
1: haverom, akinél a... Ha bárkit érdekel, Lázmérőről beszélünk.
0: Elemes Lázmérőről.
2: Elemes játékról.
0: Az.
1: És szóval ezt akartam mondani, hogy egyik ismerősömnél ráraktak ilyen szűrőt a gyerekek miatt a netböngészőre, és csempét akart rendelni az erős csempéből, és nem tudott, mert a www.eros.hu-t letiltotta a számítógépen. Vannak ilyen problémák. Na, 10 magyar szokás, vagy hát szerintem több, mert azért kiegészítettük ezt a cikket, de olyan dolgokat hozunk, amiket a fiatalok másképpen csinálnak, mint a szüleik. Roland már mondott olyat, amiben bízik, hogy úgy marad, ez pedig nem más, mint a mélyhűtős effektus.
0: Igen, tehát azért nagyon bízom benne, hogy a fiataloknál is meg lesz az, hogyha a frigiderben meglátsz egy jégkrémes dobozt, akkor egy ilyen litereset, tudod, igen, akkor legalább 50%, hogy abban pörkölt lesz.
2: Meg, hogy... Vagy a tejfölösben, még abban szokták.
0: Vagy még abban, meg esetleg tényleg az, hogy azért tovább visszük azt a nagy hagyományt, hogy minden egyes magyar háztartásban kell, hogy legyen a szekrénynek egy olyan része, ami tele van zacskóval, vagy egy zacskó tele zacskóval.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ez egy tipikusan olyan, amit szerintem muszáj továbbvinni, akkor ami nálunk szerintem tőlem tovább fog menni, és biztos vagyok benne, az a, aki látta Bazin egy göröglagzit, az tudja, ez a Windex. Én ezt a clean cuccot használom minden takarítására, tehát az mindenre jó. Ha bármi koszos, psz, és akkor jön a Szilvia, és akkor törlöm. Ja, a Szilvia a másik. Tudja, hogy nálunk mindenki Szilviának fogja mondani a papírtörlőt még generációkon keresztül.
0: Igen. Mondjuk egyébként, ha ezt így valakinek elmesélhet, hogy figyelj, jön a Szilvia, spriccelek, törlöm. Nem tudom.
1: Hát miért szerinted ezt a fiatalok másképpen akarják csinálni?
0: Hát végül is nem.
2: Jó. De amúgy a Clint használod?
1: Persze.
2: Mint az ablaktisztítós?
1: Az, mindenre jó. Mindent azzal mosok. Ha bármire kosz,
2: akkor
1: megy...
2: Akkor tényleg olyan, mint a...
1: Ezért kislányom följön saras kézzel a játszótéről. Törlöm.
0: Kislányom, arcod is, hogy néz ki.
2: Ja.
1: De nálunk az liter számfogy. A másik ilyen furcsaságom, jó, hát azért már megszoktátok, van néhány. Én izével szeretek kezet mosni, mosogatószerrel.
2: De miért?
1: Nem, de az jobban leszedi a zsírt.
2: Dehogy szedi le jobban.
1: Dehogy nem, és védi a kezet.
0: Én is mostam már többször kezet mosogatószerrel.
2: Hát én akkor szoktam, ha a konyhában vagyok, ott, és meg kell mosni a kezem, igen, akkor nyilván nem megyek be azért a fürdőszobába, de alapjáraton...
0: Nálunk még helyet, azt tartjátok?
1: Van olyan nyomó, ahol, tehát nyilván nem a gyereknél, babánál nem, de hogy van olyan nyomó, amiben nekem direkt ilyen van, és direkt nem mondok márkát, de nem egy, na jó, de egy puritán cucc.
0: Egy puritán, érted? Aj.
1: Néha olyat veszek, ami jár, de a puritán szeretem jobban.
0: Ja, de illatos?
1: Igen. Hát ez a fehér. Azzal szeretek kezet mosni. Ha valaki meghív, akkor készüljön.
0: De ilyen szigorúan. Meglátod, hogy rendes folyékony szappan van, akkor felháborodsz.
1: Amúgy igen. Jó, figyelj, de hogy a biztos
2: de
1: nálatok
2: is... itt nálunk is a...
1: Nem, itt nem mosok kezet.
2: Ja.
1: Ezt hát a napot ez így lenyomom, aztán
0: a konyhába jár.
2: Ezt majd ott van, igen. Ja, én igen. is azt hittem, hogy oda jár.
1: Jó. Kezed most, azt mondd el, Andi, hogy nálatok van-e valamilyen, amilyen családi dolog, és visszat tovább a szülőktől, eszedbe jut-e bármi, vagy csak úgy általánosságban van, eszedbe jut-e valami, ami ilyen tipikus megy generációról generációra dolog?
2: A balta.
1: Kitől örökölted a baltát? Hányadik generációs balta?
2: Nem tudom, arra, hogy mamám onnan szedte, de...
0: A híres Hitler családi balta.
1: Ami már meg annyi helyzetet megoldott családon belül is kívül.
0: Én ezt előre mondjuk a stúdió látogatásra esetleg feliratkozó hallgatók, mert azt tényleg meg fogjuk csinálni, mert meg kell csinálni, ha lesz így érdeklődő.
1: És körbevezetés lesz.
0: Hogy igen.
1: Vezető.
0: Tehát, hogy azért Andinál egy kicsit az elnézést, hogy félbeszakítottalak, ha ezt baltával érti, akkor sorry.
1: Jó, na most az van, hogy itt összegyűjtöttek sok dolgot, ezeken többnyire végigmegyünk, mert rengeteg van, boomer vagy z-generációs dolgok is jöhetnek, hogyha nálatok van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg 0620 978 978. A lényeg az, hogy dolgok, amiket másképpen csinálnak a fiatalok, mint az idősek. Onnan indul a dolog, hogy egyre ritkábban telefonálnak, inkább üzenetekben kommunikálnak, és én ezt nagyon is aláírom. Többen vannak, akik számára sértő, hogyha telefonon hívod őket.
0: Érdekes, de én is tapasztalom. Tehát, hogy abszolút, nekem is ezek a személyes tapasztalataim. Nekem ezzel nincsen bajom. Én, ha kell, akkor írok üzenetet.
2: Én is egyébként írok üzenetet, de hogyha nagyon nincs hozzá kedvem, akkor általában telefonálni szoktam, vagy pedig hangüzenetet küldök. De...
0: Vagy a másik, igen, a hangüzenet.
1: De ez milyen furcsa, nem, hogy nekem például már konkrétan van olyan ismerősöm, akire rá kell írni, hogyha beszélni akarok vele, mielőtt beszélni akarok, hogy felhívnám.
0: Igen, és vagy te, akit föl kell hívni, hogy Ádi, amúgy küldtem üzenetet, nézd meg.
1: Jó, az egy másik téma, de eddig nem is láttam
2: a
1: telefonomat.
2: Hát az, igen, tehát te egy külön eset vagy. Te neked nem, téged inkább hívni kell.
1: Arra nem gondoltatok, hogy akiket bírok, azoknak fölveszem? Megnézem az üzenetét?
0: Ja, értem.
1: Ja, jó, okay.
0: Vagy Ádi az, akinek küldök egy SMS-t, hogy hello, írtam messengeren. Tehát még ez a másik opció.
2: Akkor igen, olyat is csináltam már én is.
1: Következő, ne rólam beszéljünk, mert én tökéletes vagyok.
2: Elég.
1: Következő, hogy az ifjabb generáció már sokszor TikTokon vagy YouTube-on keres recepteket Google helyett.
2: Jó, egyébként ez szerintem már ránk is jellemző, nem? Tehát, hogy én is van, amikor a TikTokról mentek rá recepteket, vagy mondjuk YouTube-on keresek.
1: Ti használtok még Google-t? Mert én arról teljesen leálltam, amióta ChatGPT van.
0: Én használok, igen, én is. Én mondjuk nem szoktam recepteket keresni, mert főzni se szoktam. De a feleségem, ő szokott, tehát ő már volt olyan, hogy TikTokról szedett receptet. Igen.
1: Mire kerestetek rá? Mire googlistatok rá legutóbb? Megvan? Fogadjunk te órákra.
0: Nem.
1: Én autó?
0: Nem, foci.
1: Foci. Jó, ez a háromból meg lett volna. Andi?
2: Hát most...
1: Van egy cég...
2: Én a nőgyógyászokra kerestem.
0: Ezúton várjuk nőgyógyászok jelentkezését.
1: Van-e logó...
0: Ez nem egy stúdiótúra lesz, vagy ha igen, akkor nagyon privát.
1: Van-e logó, illetve cégjelzés az elemes termékek kiszállítási dobozán?
2: Ja, igen.
1: Google találatok. Oké.
0: De nem ezt leegyszerűsítette. Anonim vibrátor szállítás.
1: Aztán, jó, úgy látom, ezt a megszólalást kibírtuk 8 percig a vibrátor szó kimondása nélkül. Itt megtört a jég.
2: Roland, elrontottad a játékot.
1: Oké, a fiatalok jelentős része nem hord magával készpénzt. Ez is tök izgi. Uh-huh. Egyébként én is azon kapom magam már sokszor, hogy nem, de ez nem a fiatalságom jele, hanem inkább megváltozott a világ. De hogy
0: nem csóró vagy, tudod, ez annak is lehet a jele.
1: Nálatok van KP?
0: Na, én szeretem, ha van nálam.
2: Igen, én is szeretem, hogyha van nálam. De egyébként már a mi generációnkra is jellemző, hogy nem használnak egyébként. Mert már én például most ugye, hogy elutaztam az egyik barátommal, ő mondta, vagy kérdeztem tőle, hogy te váltasz eurót, és akkor mondja nekem, hogy hát én magyar forintot se láttam a 3 éve, nem hogy euró. Jó, van, akkor azt megbeszéltük.
1: Meg ebben az a rossz...
0: így egy párod.
1: Ebben az a rossz, hogy nekem vannak kedvenc pénzeim, meg olyanok, amiket nagyon nem szeretek. És hogyha nagyon nem szeretem pénz van nálam, az gyorsan el akarom költeni. Például szerintem csúnya a 2000-es.
0: Igen, én is sokkal jobban szeretem a 20 000-est. Valóban.
2: Is, igen, nekem is jobban.
1: Ne, ilyen szinten.
2: Főleg, ha sok van a pénztárcám.
1: Például szerintem az 5000-es is csúnya. De az 1000-est imádom. Vagy nektek nincs ilyen, hogy a 2000-est könnyebben költitek, mint a 10000-est? Mert 10000-est nem szeretem elkölteni, mert olyan szép.
0: Nem, semmi ilyesmi. Nincs. Nem. Én érzelmileg úgy kötődöm a pénzekhez, hogy minél többet ér, annál jobban szeretem.
1: Oké. Okay. Aztán a fiatalok sokszor háttérzajként indítanak el videókat, streaming platformról dolgokat, csak hogy menjen.
0: Igen, ezzel viszont tudok azonosulni, mert ezzel néha én is így vagyok.
2: Uh-huh. De én már nagyon régóta.
0: Hát akkor régóta vagy fiatal.
1: Sőt, amikor egyedül laktam egyetem főiskolás éveim alatt egy lakásban, akkor én csomószor bekapcsoltam akkor még a Comedy Centralt, csak hogy legyen társaságom. Tehát, hogy nem is néztem, csak hogy menjen valami, valaki dumáljon hozzá.
2: Ez is mindig amúgy a Comedy-t kapcsolatban.
1: Na, hát így.
0: Én fősülis egyetemist akarszom, hogy én Mónika Show-t néztem, gyerekek, vagy azt kapcsoltam így.
1: Ez is sok mindent elárul rólunk, hogy miért ilyenek lettünk és hogyan. Aztán itt felsorolják az ominózus alkalmazáson ismerkedést és online ismerkedést, ami gyakoribb, mint a fizikai kontaktus. Én azt hiszem, hogy bár súroltam ennek a határát, de még én az idős érába tartozom ezen fronton.
0: Aztán itt van, hogy sokan már nem emlékeznek telefonszámokra, mert minden el van
1: sose
0: mentve.
1: Tudtam.
0: Ezzel mondjuk teljesen tudunk szerintem azonosulni.
2: Én azért tudok egy-két telefonszámot.
1: Tényleg? A sajátodat
2: hát
1: azt nyilván?
2: A sajátomat nyilván.
1: Anyukádét?
2: Anyuét tudom, igen.
1: Apudét?
2: Apujét már nem, mert azóta már kétszer változtatott rajta. De
1: a Rolandét?
2: Amúgy... Nem.
1: Egy számot tudsz a Rolandéból?
0: 06.
2: Nem. Igen, tudod, azt tudom mi, 20 vagy 30-as.
1: Nekem tudod, mi is volt? Volt nektek menedzser kalkulátorotok? Az a legjobb volt. Ez olyan, mint egy kicsit okosabb számológép, mint
2: igen,
1: a számológépek.
2: Igen, aminél sok ilyen, mindenféle ilyen jel volt.
1: Igazából arra volt jó a mobilos korszak hajnalán, hogy le tudtad benne menteni emberek nevét, meg telefonszámát.
2: Abba tényleg.
1: Aha, arra volt a menedzser kalkulátor.
2: Akkor nekem nem menedzser, nekem szerintem valami másféle kalkulátorom volt.
0: Neked csak sima számológéped
1: ilyen,
0: volt az elképzelhető.
1: Voltam vele. A több képernyőt használnak egyszerre, hát mi is? Szerintem ez már abszolút ilyen munkaköri.
2: Hát igen, sokkal egyszerűbb úgy dolgozni. Igen.
0: Aztán itt van egyre gyakoribb, hogy inkább ételt rendelnek, mint főznek. Ez egyébként szerintem valahol picit szomorú, nyilván a különböző éttermek ezt örömmel veszik, de hogy azért a főzés az ne tűnjön már el, szerintem tök menő, ha valaki jól tud főzni.
2: Hát meg szerintem olcsóbb is azért.
1: De ez amúgy nem az időhiány? Vagy ez nem azzal áll egyenesen kapcsolatban?
0: Időhiány és kényelem talán.
2: Igen, mind a kettő.
1: Pedig az jó buli szerintem. Aztán gyakoribb lett, hogy valaki online tartalomból tanul meg egy új hobbit vagy szakmát, és mondjuk nem egy kurzusra vagy egy képzésre megy. Itt én még azt is megemlíteném, hogy mintha, és lehet, hogy tévedek, javítsatok, mintha kevesebbet érne a papír, mint régen.
0: Egyébként ebben van valami, igen, tehát, hogy most már a készségszint számít. Én nem tudom, én nyakkendőt tanultam megkötni egyedül YouTube tutoriálból, de azt is egy nyakkendőnél.
1: Azt, hogy utálom, egyszer megcsináltam. Az úgy nézett ki, megnéztem a legtöbbet rákeresett ilyen YouTube-os videót, hogy hogyan kell nyakkendőt kötni, és bejött a csávó, és mondta 2 percen keresztül, hogy akkor hogy rakjam át, itt a 2/3, ott az 1/4, pontosan húzom, így állítsam be, és utána itt húzzuk át, ott csavarjuk át, itt húzzuk át, itt és kész. Anyád.
0: Mintha olyan egyértelmű lenne, ugye? Tényleg nem könnyű.
1: Nem, tényleg
0: de azt
1: nem.
0: Egyszer megkötöd, és úgy marad jobb esetben.
1: El tudod úgy mondani, hogy a kis nyuszi hova megy be?
0: Dehogy is, dehogy is.
1: Akkor nem te fogsz engem megtanítani.
0: De hát én sem tudok. Én nem tudom, mi ez. Ez egy perverz mondókának tűnik, hogy hova megy be a kis nyuszi?
2: Ezt nem tőled akarom megtanulni. Vagy a cipőkötésnél szokták, nem?
1: Nyakkendőnél is van valami. Ott is van valami alagút, bebújik, kibújik.
0: Mondom én.
1: Meghúzza, nem húzza.
0: Nem mondom, na, tehát, hogy alakul ez, gyerekek, alakul ez, jó lesz az a végén. Igen, aztán nézzük itt a fiataloknak a szokásait. Egyre kevesebben nyomtatnak ki dokumentumokat vagy fotókat. Mondjuk ez legalább a környezetvédelem szempontjából tényleg hasznos. Ugye sokszor küldenek hangüzenetet, szöveget. Igen, nálam ez egyébként olyan, hogy vannak ismerőseim, akik mindig hangüzenetet küldenek. Valaki meg szinte soha.
1: Aztán erre rácáfoltatok, de egyébként a statisztikák szerint igaz, hogy egyre kevesebben akarnak vezetni. De azt mondják, hogy akkor tömegközlekedés, ja, vagy autó nélkül el vagyok, ez is érdekes nekem.
2: Hát ez nekem is, mert azért mégiscsak könnyebb szerintem autóval közlekedni. Jó, mondjuk Pesten én nem szeretek, tehát hogy ott inkább a tömegközlekedést választom előbb, de azért szerintem jó, ha az ember tud vezetni.
1: És van még egy, amiről beszéltünk már korábbi napokon, és nekem egyébként nagyon izgalmas és tanulságos, hogy sokkal előrébb helyezik magukat, mint mondjuk a munkájukat. Tehát, hogy még mi képesek vagyunk a munkáért élni, ők inkább a munkából élnek. és így gyorsabban is váltanak, kevésbé priorizálják. Ez szerintem tök jó.
0: Egyébként igen, én is azt gondolom, hogy összességében ez hasznos, és na ez egy olyan dolog, amit tényleg vittünk át mi is generációról generációra, és hát ugye szerintem mindenki tud ilyen példát mondani szülők idejéből, amikor több évtizedet húztak le ugye egy munkahelyen, ez most már teljesen megváltozott. Na, drága hallgatók, egészen bátran lehet ehhez a listához csatlakozni, ha még van olyan, amit esetleg mi kihagytunk volna.
1: Jön is Péternek megvan még a menedzser kalkulátora, hát akkor mondjuk kapcsolt be a következő órája elejéig szerintem meg lesz. Zsolt is tud nyakkendőt kötni, szívesen megtanít minket, ő Yellow, ami DJ-nk, és hát nézem, hogy milyen ötletek jönnek, még lehet, hogy ezzel foglalkozunk majd még a következő óra elején egy kicsit.
0: Így van, úgyhogy ha üzennétek 0620 978 9785.
3: Ez a Forrás Rádió. Nem csak hallgatod, éled is.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
3: Az ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát baj, ördöge van piknik terasz.
3: Baj, ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
4: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
7: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV, aláírták a kolozsvári regionális sürgősségi kórház kivitelezési szerződését, természetfotó kiállítás nyílik Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. Azt írták, gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyermeket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként teszik azt. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Ezt megtehetik az ingyenesen hívható 1819-es infovonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján az SZIA bevallás 2025 csempe alatt. Aláírták kedden este a bukaresti kormánypalotában a kolozsvári regionális sürgősségi kórház kivitelezési szerződését. Az északnyugati régiót kiszolgáló egészségügyi intézmény Románia egyik legkorszerűbb kórháza lesz. Cseke Attila, az ügyvívő román kormány megbízott egészségügyi minisztere azt hangsúlyozta, hogy az Erdély szívében megvalósuló kórház az elmúlt évtizedek legfontosabb infrastruktúrális kezdeményezése. Az egészségügyi létesítményben 849 ágy lesz felnőtteknek, gyermekeknek és csecsemőknek, ebből 106 az intenzív terápiás osztályon. Itt a súlyos égési sérülteket is kezelik majd. A kórháznak járó betegrendelője is lesz, továbbá 22 műtője és több mint 4000 beteget láthatnak el benne egy időben. Természetfotó kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket május 15-én az Esztergomi Duna Múzeumban, ahol Aranyosi Tamás munkáival ismerkedhet meg a közönség. A Harmónia a Vadonban című tárlat Afrika és Costa Rica természeti világába kalauzolja a látogatókat, a program 18 órakor kezdődik. A Tárti Könyvtárban ismét várják az érdeklődőket egy jó hangulatú kreatív délelőtre május 16-án 9 és 12 óra között, a foglalkozás ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos, de hűvös idő lesz, az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani, 14 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgen, I és

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: Mosolygos reggelt mindenkinek 8 óra után.
3: Hello.
2: 4 perccel, ez bizony már a Buenos Morgan harmadik órája.
3: Aztán.
2: Túl vagyunk a Magból Sláger játékon, úgyhogy ebben az órában eredményt is hirdetünk, meg persze előtte még sorsolunk. Most viszont nézzük gyorsan a legfrissebb híreket az utakról. Több helyen van torlódás az M1-esen, leginkább ugye a külső sáv érintett Budapest felé. Azt látom, hogy nagyjából úgy Óbarok magasságában, még Óbarok előtt van egy torlódás, sőt, ott Óbaroknál én látok egy balesetet is, legalábbis van egy ilyen bejegyzés az élő térképen, viszont erről nem kaptunk semmiféle hivatalos információt, és ugye a szokásos szakasz ott Herceghalomtól megint csak egy erős torlódás. Egyébként a városokon belül nagyjából nyugalom van, azért a reggeli csúcs az már látszik Tatabányán, Tatán,

0: például a Mit dob a zenegép rovatunk, ugye szerda van, szerdán 8 és 9 óra között a mesterséges intelligenciával szoktunk mi dalokat iratni, ezek általában egészen jól sikerülnek. Most, mivel ugye a zajlik a játékunk, ugye a Magbosláger, egy kertészeti játék, mert hogy ugye hát kertészeti utalványt sorsolunk napi háromszor, ezért arra gondoltunk, hogy magáról a kertről, a kertészkedésről fogunk dalt iratni.
1: Alkotok, nagyon alkotok, és tök jó látni itt az üzenőfalon, hogy DJ Elo is velünk van, most ezért lesznek nagy művek. Izgalmas stílusokat választottunk. Meg fogjuk nézni a kertészetet, mint egy ilyen kis könnyed fröccs, egy nyári, mondjuk azt Aperol Spritz, egy ilyen kis romantikus nyári sláger formában. Hozunk egy asszonykórusos népdal verziót, és itt lesz velünk a világtörténelem legrosszabb dala is. Próbálom így megiratni vele, hogy legyen nagyon rossz.
0: Pedig azért erre van egy pár jelentkező.
1: Vannak jelentkezők, de majd most megpróbáljuk felül vagy alulmúlni őket.
0: Úgyhogy direkt próbálunk az AI-jal rossz dalt iratni. Meglátjuk, hogy mennyire tudja ezt megalkotni, és hát ugye ebben az órában még rágózni is fogunk. Hát nem feltétlenül így, minden esetre a rágózás hat az agyunkra, mert megint csak belebotlottunk egy csodálatos kutatásba.
1: Az agyunkra megy.
0: Az szó szerint, úgyhogy ennek a részleteit hozzuk. Egyébként még nem említettük, de hogy a mai napon vendégeink is jönnek, mégpedig a női rögbiről lesz szó, az esztergomi vitézeknek a női rögbisei fognak ide látogatni. Nagyon-nagyon várjuk már őket, Bertényi Bernadett és Vitéz Georgina, illetve a vezetőedző Bíró Gábor. Ugye korábban is már erről a vitézlányok 2036 programról beszámoltunk. Na, hát ez zajlik, meg egyébként külföldi edzőtáborban voltak a csajok, úgyhogy ezekről mind-mind faggatjuk majd őket.
1: Mivel női sport, videóban is követhettek minket majd minden csatornán, Facebook, YouTube, Twitch, úgyhogy ilyen formában is érdemes ránk kapcsolódni.
0: Miért, hogyha férfi sportoló jönne, akkor őt nem mutatnánk?
1: Akkor nem mennek a kamerák.
0: Na jó van. Mit dob a zenegép? Jövünk vissza tehát a kertről írt AI dalokkal.
2: Ha ezt hallod, akkor jól döntöttél.

0: Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli ébresztősója.
1: Legyek én igazán gyengébb, arra feneked az én igazi gyengébb.

0: modernkori romantikus költészet egyik remek művét hallhattuk az elmúlt percekben. Ez volt a Feneked a gyengém a halott pénztől.
1: Amúgy imádom a Dávidnak a sztoriát ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy neked megvan-e. Mondta egyszer interjúban nekem is, meg el szoktam mesélni, hogy ez egy különleges élmény volt neki, amikor otthon ették az anyukájával meg az apukájával a húslevest, és azt hiszem talán az anyukája, de lehet, hogy az apukája nem, az anyukája mondta, hogy hát Dávidkám, én nem is tudtam, hogy ennyire szereted a fenekeket. A kanál megállt a szájában.
0: Mikki nem derülnek, ugye?
1: Mikki nem derülnek a családról.
0: Egy-egy ilyen dal után. Na, hát dalokkal jövünk, mert hogy mit dob a zenegép rovatunkkal folytatjuk. Az AI-jal irattunk dalokat, ugye ez a szokásunk így szerdánként. Mivel ugye megy a Magból sláger játék és kertészeti utalványokat sorsolunk napi háromszor, ezért aztán arra gondoltunk, hogy maga a kert, a kertészkedés legyen a középpontban. Úgyhogy erről a témáról irattunk három dalt is. Az elsőt azt egy ilyen, hát pajkos, szerelmes, nyárias hangulatban.
1: Huncut kertészeti pajkosság következik. A címe az, hogy kerti flört.
0: Tulajdonképpen folytatjuk az előbbi halott pénzdalnak a...
1: Nagyjából igen egyébként.
0: A hangnemét, nem? Na nézzük akkor.
1: Készen álltok?
0: Én erre bármikor.

0: Hát a szöveg az érdekes volt.
1: Hát ez igen.
0: Sokszor sem az értelmet, sem a rímet nem találtam.
1: Nem, azt én sem, igen.
0: Locsolj meg, locsolj meg, az jó.
2: Nekem működött. Ilyen ez szépeket akar hallani egy férfi gyógyra.
1: Ásom a gödröt, hát ez
0: zseniális. Ott egyből láttam magad előtt, hogy
2: jó, hát, arra gondoltunk,
0: eltemeted a csávot.
2: Arra gondoltunk, hogyha... Jók ezek a szerelmi metaforák. Szóval, hogyha ha már ilyen kertészeti dalról van szó, akkor segítségül hívjuk az asszony kórust, aztán egy kicsit a népi vonulatot belehozzuk, tehát egy ilyen népdalt kértünk tőle. Szerintem ezt is egy kicsit így nem a magyar népajkára szabja, mert van egy olyan érzésem, hogy nem azok alapján programozza magát, de azért szerintem mindenképpen érdemes a népi vonulattal megismernünk, szóval jöjjön a kerti csók.

0: Hölgyek, urak! Szerintem itt nem hallott még asszonykórust az illető.
1: Nem nagyon sikerült igen, ezt abszolválni amúgy. Nem.
0: De egyébként szerintem zeneileg megint nem ment túlságosan rossz felé. Na és a legvégére megkértem a kedves gépet, hogy alkossa meg a legrosszabb dalt. Nem azt kértem, hogy legyen hamis, hanem hogy ne legyenek rímek, a dallam legyen követhetetlen, és hát kvázi szültem vele egy olyan dalt, ami szerintem versenyezne a leggagyibbakkal.
1: Mondjuk egyébként az, hogy rímeket ne találjon, azt az első verzióban is összehozta.
0: De most direkt megkértem. És nekem van egy félelmem, mert van egy olyan érzésem és tapasztalatom, hogy nem tud direkt elrontani valamit. De majd meglátjuk, hogy képes erre, szerintem nem feltétlenül. Na
1: jó.
0: Nézzük.
1: Na jöjjön akkor a rossz kerti dal.

0: annyira szerintem nem érti azt, hogy hogyan kell elrontani valamit.
1: Nem, ez inkább csak ilyen jellegtelen lett, én inkább azt mondanám rá.
0: Te nem szoktál ilyet a feleségeddel a kertedben a műfűben, hogy csak így incselkedtek, és így ugye dalogattok ilyen jellegtelen dolgokról?
1: Hát figyelj, az egész életem ilyen, nem?
0: Nem. Jól van. Állj meg.
2: Lehet, hogy ezt mondja el. Ezt
1: Holvészítit beraktad, vagy mi?
0: Egyébként az elején az kifejezetten tetszik. Egy kicsit ilyen...
2: Ilyen gyerekdalos.
0: Aha, kicsit. Ilyen always look on the bright side of life, nem? Tehát, hogy egy kicsit így hozza a Monty Python style-t a dolog.
1: Igen, vagy tényleg egy ilyen gyerekkoncerten tudnám elképzelni, csak ott ugye nyilván valami más szöveggel. Hát figyelj, nem tudom, azért így, hát ettől azért nem fostam le a bokám egyiktől se, gyerekek, valahogy.
0: Nem lettél szerelmes?
2: Inkább vicces volt.
1: Nem, vicces volt, de hogy valahogy, tehát nekem nem volt se elég szerelmes, se elég vicces.
0: Jó, hát figyelj, akkor jövő héten próbálkozzunk valami mással.
1: Jó, akkor valami, nem tudom, közeleg a nyár, én nyári slágert mindenképpen szeretnék majd vele iratni, valami jó kis bulis nyári slágert. Ha van tippetek, drága hallgatók, milyen témában, milyen stílusban írassunk dalt az a mesterséges intelligenciával az AI-ja, akkor akár ezt is megírhatjátok.
0: Mi pedig nem sokára folytatjuk a rágózással, illetve azzal, hogy az hogyan hat az agyunkra. Andi, van rágód?
2: Most nincs.
0: Szerzek valahonnan.
1: De ne beszéljünk rágózva, nem, szerintem az nem lenne szép.
0: Hát és hogyha kiderül, hogy felpesdíti az agyunkat, sőt sokkal humorosabbá tesz, sőt, még az intelligencia faktorunk is megduplázódik.
1: Figyelj, Ádi, a nullát bármennyivel szorzod, az ugyanúgy nulla marad. Girl.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 5 perc múlva 8:49, aki zörög, az a Rédládi.
1: Mi? Csak megjöttem.
0: Most már tisztán lát.
1: Nem tudok tapsolni, Roland, elvetted a kezem.
0: Jaj, bocsánat.
1: Kösz.
0: Lenémítottam a kórust. Na itt vagyunk. Ugye mondtam már, hogy Rédládám tisztán látó. Ilyes Roland aura tisztító.
2: Igen, és akkor én mi leszek?
0: Te mi leszel? A javasasszony.
2: Démonűző vagy mi?
0: Démonűző.
1: No, hát ebben a hangulatban.
0: Akkor kimegyek.
1: Itt ülünk a stúdióban.
0: Jósnő lehetsz, tényleg. Itt a Levandra a jósnő. Ne indíthatnánk ilyen távgyógyító szakkört, nem?
1: Oké, de akkor csináljunk ilyen gerincműtéteket is, mint annó a kedvencem. Akkor most a gerincműtétet igen. Megcsináljuk így képernyőn. Meg...
0: Nem, az veszélyes a gerincműtét, nem. Tehát én olyat nem vállalok, én aurát tisztítok. Karaurát.
1: De mit, Casiót is, meg Rolexet is, mindent?
0: Mindenfélét tisztítok, mindenféle aurát, igen. Tehát, hogy mindenféle színűt is.
1: Jó, helyes. Figyelj, hogyha ilyen rovatot nyitunk, abban az esetben viszont intézzük el, nem tudom, ma még lehet ilyet, hogy MLD-as telefonszám?
2: Hát, szerintem van, nem? Hát amikor a ilyen táncolós műsorokban, meg éneklős műsorokban telefonálsz, akkor is MLD-asra telefonálsz.
1: És akkor ugye az úgy van, hogy abból egy összeget megkapunk mi, tehát minden hívás után. Szerintem azt úgy kell.
0: Igen. Na, kérdezem a drága hallgatókat, hogy mire vágytok? Tehát, hogy Ádi tisztálláson, még nem tudom, mit látnál te tisztán? Bármit?
1: Én mindent látok tisztán. Tehát, hogyha megkérdezitek tőlem, hogy mit csináltok rosszul, és mi legyen jobb az életetekben, én megmondom.
0: Jó, én aurát tisztítok, gondolattal.
1: Ez látod, fontos. Egyébként milyen színű vagyok most? Milyen az aurám, milyen színű?
0: Az aurám?
1: Azt meg kell határozni, hogy milyen színű az aurám.
0: Hát, sötét.
2: Fekete.
1: Nem az agyamat, vagy
0: szürkés,
1: a...
0: Szürkés. Szürkés, úgyhogy lehetnél színesebb egy picit.
1: Oké, és Andi mit tud?
2: Igen.
1: Andi mit tud?
0: Most ezt így adásba. Andi a jósol, ő jósnő.
1: Jó,
2: én megmondom a jövődet.
1: Ezzel nagyon az alja lesz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és akkor utána jön a nyerő percek Bálint Lackóval, akit lehet majd hívni és megfejteni a rádióban a kis feladványokat pénzért.
0: Nem, neki is valami spiri kellene. Mi az, ami még lehet? Mire?
2: Nem tudom.
0: Te jósolsz, én aurát tisztítok.
2: Lélektisztításom még.
1: Vagy amiben még nem hiszek, az a lélektanácsadó.
0: Lélektanácsadó.
2: Nem, lélektisztító
1: megmondhatja. Lélektisztító.
2: Olyan nincs, lélektanácsadó.
1: És az Immerer Tomi megmondja, hogy mi volt el előző életedben.
0: Az ilyen
2: előző életes utaztatás
0: az,
2: csinál.
0: Az, így van. Igen.
1: Hű, de nem hiszek ezeket.
0: Hölgyeknek.
2: Csak és kizáról.
0: Hölgyeknek 20 és 40 év között, igen. Há, bocs.
1: Jó, és legyen izé is, legyenek ilyen jógatányérok is, amiket meg a hírek helyett ütünk. Tehát ami csak egy gong.
0: Milyen jógatányér?
2: Ez nem jógatányér,
1: azt minek hívják, azt tökre szeretem.
2: Annak de jó most angyal. Annyira mondta ezt a jógatányért, hogy kivett a fejét.
1: De mi annak a neve, annak a gongnak, amit ütnek?
0: A gongnak, de ez jógatányér, semmi köze a jógához.
1: Akkor mi az?
2: De van, hát szokták utána, amikor ugye ilyen lazítás van a jóga után.
1: Te sose csináltad még jóga órán?
0: Jó, én csak az aurát nézem, na, adjál. Én nem jogázom, én az aurákra koncentrálok.
1: Spinningei minden hétvégén Bálint Lackóval, hogy a fizikumnak is adjunk, akkor bejön ide tekerni hétvégén.
0: Az milyen szép lesz. Legalább olyan szép lesz, mint ahogy én aurát tisztítok.
1: Jó, figyelj, hogyha ezt csináljuk, tehát hogyha idáig fajulnak majd itt a dolgok, akkor azért lehet, hogy szóljatok, drága hallgatók, hogy itt már valami nagyon gáz. De ami nem gáz, az a rágózás Rolandnak az agyára megy, de állítólag tényleg az agyunkra megy, és nagyon sok mindenben segít ez a sokak számára idegesítő szokás. Induljunk talán onnan, hogy mi történetünk a rágógumival. Kezdem én fiatal koromban rengeteget rágóztam, nagyszülőktől mindig kaptunk rágógumit, és kvázi ilyen napi szintű szokásom volt, és valahogy az elmúlt sok évben szerintem a fogszabályzónál elengedtem el a dolgot, de rágó közelébe nem kerültem, tehát nem vettem.
2: Mostanában én sem rágóztam, de amúgy régen én is nagyon-nagyon sok, sőt, még mikor ide kerültem munkába, akkor is egy jó darabig még rágóztam minden nap szinte, de most már egy ideje én se, és viszont azt nem tudom, hogy én miért nem rágózok.
1: De elmondható az emberiségről, hogy leszoktunk a rágóról? Kevesebb rágó fogy, mert én a környezetemben sem nagyon. Nincsenek azok a pillanatok, amik régen voltak, hogy elővesz valaki egy rágót és kínál.
0: Olyan nincs, de mondom, én azért látok rágózni embereket. Igen. Jó magam, sose rágóztam. Tehát ez
2: soha.
0: A Én és a gumi című történet, ez relatíve rövid, mert hogy ment a rágógumi, mert hogy...
1: Az effekt padra kívánkozik.
0: Mert hogy az van, hogy én nekem az sose, tehát hogyha megkínáltak, és éppen volt kedvem, elfogadtam, de hogy az, hogy én rágót vegyek, meg hogy rendszeressé tegyem ezt, nem. Tehát, hogy inkább akkor ezek a, mit tudom, mentolos, szopogatós, cukorka, aha, inkább az.
1: Bocsát, ízlelgessük már még ezt a mondatot egy kicsit. Én és a gumi történet az relatív rövid. Érdekes, hogy a rövid szót használtad.
0: Nem érdekes. Teljesen tudatos.
1: Ilyen rágógumik sem, hogy Hubabuba, aminek olyan íze volt.
2: Vagy a turborágó.
1: Két percig maximum.
2: Gyerekként se turborágó.
1: Donald kacsás, matricás, semmi?
0: Nem. Néha vettünk, vagy néha volt haveroknál és adtak, de én nem mentem rá soha, meg nem gyűjtöttem. Tudom, a turborágóban voltak ilyen képek is, ugye, vagy matrica, vagy tetkó, nem tudom. Sose éreztem erre késztetést.
1: Kemény golyó, ami a szádban roppan.
0: Én nem buktam a kemény golyókra soha.
1: Volt ez az egész ilyen sorrágó, tudod, amiből lehetett olyan igazi buborékot fújni. Igen. Jó, én azt figyelem meg, hogy egyébként szerintem ma már kevesebbet rágózunk, de hogyha rágózunk, akkor mentolos. Voltam, hogy a sárga dinnyé semmi nekem ízlet nagyon.
2: Igen, csak azoknak olyan hamar elmegy az íze, hogy utána meg már, hogyha nem tudod hova kidobni, akkor meg olyan, csak úgy nyúlik a szádban.
1: Jó, párnás vagy hosszú? Mert ugye most már minden rágó ilyen párnás, és én régen tökre szerettem azt
2: párnás.
1: Az orbitot.
2: Mi az,
1: hát ami
2: párnás?
1: Olyan, mint egy kis párna. Tíz darab van egy dobozban, ilyen kis párna.
0: Ja,
1: és régen volt a hosszú, rendes orbit, amit a nyelveddel félbehajtottál.
2: Ja, igen, hát olyan már kevesen. Igen, én az ízét szerettem nagyon belőle, ezt a Wrigley-t.
1: Wrigley's, igen, tényleg.
2: Igen, annak olyan finom íze van. Igen.
1: Jó, a rágó történetéről csak egy nagyon rövidet. 8000 évvel ezelőtt indult, hogy különböző természetes anyagokat rágtak az emberek. Skandináviából vannak meg az első ilyen nyírfakérekből készült ősi rágók, amiket megtaláltak, de modern rágók azok csak az 1800-as évek közepén jöttek be Amerikában. William Wrigley Jr. az, aki ennek a gyártásába belekezdett, és most itt vannak a kutatások, amik állítólag azt igazolják, hogy javítja a koncentrációt, csökkentheti a stresszt, sőt, még a monoton munkában is segíthet ébren tartani az embert.
0: Egyébként ilyen klasszik stresszlevezető funkciója van szerintem.
1: Olyan, mint a lábrázás, tehát, hogy amit utáltok, de a rágót meg elfogadtuk?
2: Nem, hanem...
0: Hát olyan.
2: Nem. Hát ha normálisan rágózol, akkor igen, mert azért tud valaki úgy rágózni, hogy szájon vágnám.
0: Várjál, Ádi úgy csinálná szerintem, hogy egy lábrángás, egy rágás. Egy lábrángás, egy rágás. Így.
1: Az már ilyen dobos, nem? Te...
0: Az igen, akkor két fele. Ja.
2: Viszont az, hogy a stressz levezetésében...
1: Adok egy rágóz,
2: mi jár? Igen,
0: ideg állapotban. Szoktam kimondani!
2: Ja, szóval abban szerintem az igaz, és nagyon sokan, amikor ugye leszoknak a dohányzásról, akkor általában ugye elkezdenek rágózni. És szerintem egyrészt azért, hogy ugye legyen egy pótcselekvés, a másik meg az, hogy ugye ezt a fajta stresszt, amit okoz bennük ez a hiány, ezt így levezessék rajta, szerintem.
1: Igen, ez működőképes, és sokkal jobb mondjuk a dohányzás után, mint a kajálásra rászokni, mert nagyon sokan meghíznak, amikor leszoknak a cigiről, mert egy ilyen pótcselekvésbe jön. Képzeljétek el, ezzel viszont nem értek egyet, már hogy a metodikával, de az első világháborúban az amerikai katonáknak adtak rágógumit, egyrészt azért, hogy a foguk tisztább legyen, meg az ínyük is friss, meg a leheletük, de a másik, hogy az éjség csökkentésére adták, amivel én nem értek egyet, erről tök sok kutatást meg dolgot olvastam, hogy állítólag a rágózás az pont, hogy rossz ilyen szempontból, mert ugye beindítja az agyban meg azokat a fizikális dolgokat, amik ugye azt indítják meg az agyban, hogy nem sokára ételhez jutsz, hiszen ráksz. Uh-huh. Magyarul pont, hogy éjséget generál, és nem pedig tompítja azt.
0: Uh-huh. Nem tudom, de szerintem inkább ez volt az elsődleges funkció, nem az, hogy most friss legyen a lehellet. Most képzeld el, hogy fogságba esnek, tudod, és akkor rátartottak, nem tudom, 8 darab géppisztolyt, de a lehelletem továbbra is friss.
1: Jó, de...
0: Hát szóval, na,
2: és
0: ez?
2: Még azzal se tudták legalább elriasztani őket.
1: Jó, igaz. De egyébként izére idegnyugtatásra is jó. Tehát, hogyha itt a stresszbe hozzuk, akkor ez az aspektus működik. Az gond, hogy nagyobb mennyiségben hasajtó hatású, igen, de én próbáltam a nagyobb mennyiséget, és nem. Tehát, hogy vagy nagyon durván nagy mennyiség kell, de mindjárt megkérdezem.
2: Hát ez hogy... olyan, mint hogy a óbszeres dobozra is rá van írva, egy 99%-os védelmet nyújt. Simán.
0: Most... Mégül is szép párhuzamból, gumi.
1: Szerintetek gyakran teszik fel ezt a kérdést itt, hogy hány rágó kell, hogy fossak? Pár szem semmi. Kb. 10-20 plusz darab rövid idő alatt sok embernél már puffadást, has csikarást okoz, ennél több könnyen hasmenést. Tehát akkor tényleg ilyen akkor 20-30, igen, mert a xilit, szorbit, hát vagy annál, maltit.
2: Szerintem annál 10 is elég a xilitesnél.
1: Egyszer megpróbálhatjuk, ha akarunk egy ilyen szapora műsort.
0: Na jó van, gyerekek!
2: Akkor te eszed a xilit esetén a simát.
1: Várj, de akkor most csak annyi, hogy most te már zárnád a dolgot, de két dolog, amit még el akarok mondani tudományosan, mert ez fontos.
0: Az fontos
2: lesz. Nem engedi, hogy
0: befejezni. A rágós fosás, az nagyon, ez most
1: de
0: tudományosan.
1: Ez 10%-kal növelheti a figyelmet, és az éberséget monoton feladatoknál, és csökkenti igazoltan a stressz szintet, ami nagyon klassz. Magyarul vezetésnél is, hogyha álmosodsz, állítólag tök jó rágózni, illetve hogyha monoton munkát végzel, akkor is hatékonyabb tudsz lenni, hogyha rágógumizol. Tehát, hogyha valamit kimutattak, akkor az ez, és szerintem ez igencsak hasznos.
0: Na, amit viszont jól elfelejtettünk ebben az órában, hogy sorsoljunk, úgyhogy ezt majd a következő órában tesszük meg, ugye 7 és 8 között lejátszottuk a Magbos Láger első körét, aztán majd folytatódik a Koktélban, meg aztán ugye a délutáni csúcsban is, úgyhogy következő órában sorsolunk, de előtte még vendégeink jönnek, mégpedig női rögbi lesz a téma, ugye az esztergomi vitézek, ők indították el a Vitézlányok 2036 olimpiai felzárkóztató szakmai programot, hogy ezzel kapcsolatban is érdeklődünk majd náluk, meg nemrég kint jártak, azt hiszem Brüsszelben voltak talán, egy külföldi edzőtáborban, úgyhogy erről is majd mesélnek nekünk, Bíró Gábor vezetőedző, illetve két játékos érkezik majd, úgyhogy ez vár rátok, de csak és kizárólag Andi hírei után.
3: Komáromban Rádió

0: tényleg, ha lemegyen a...
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros. Akecfa utca 31.
3: Utazz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát. Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint. Jelentkezés e-mailben a koditek.pal@gmail.com címen, vagy telefonon a 0670 391 9992-es számon. Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
4: Szeretnél egy estére a mediterrán hangulatba csöppenni? Akkor ne hagyd ki a görög koncert és táncház különleges élményét. Zeus és barátai elhozzák neked a hamisítatlan görög dallamokat és lendületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pezsgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
5: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
6: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont, ott Tali!
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. 7 kortárs magyar mű került az Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe, bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. A nyitott székház elnevezésű rendezvényen a látogatók betekintést nyerhetnek a szervezet múltjába, jelenébe és mindennapi tevékenységeibe. A szervezők közleményükben azt írták, számos interaktív és szórakoztató programmal készülnek, lesznek filmvetítések, kvízek, társasjátékok, előadások és a különleges elsősegélynyújtó flipper is helyet kap a kínálatban. A rendezvényen hirdetik ki a jubileumi fotópályázat eredményeit. Az érdeklődők megtekinthetik a történelmi vöröskereszt relikviákat bemutató kiállítást, a fotótárlatot, valamint a több évtizednyi családi lapmagazint, vöröskeresztes képregényt felvonultató olvasósarkot. A részletes programokról a szervezet honlapján lehet tájékozódni. 7 kortárs magyar mű került az Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe, kísérő programként pedig meghirdették az Apostróf Eszterházi Irodalmi Versenyt középiskolásoknak. Az Eszterházi Irodalmi Díjat minden évben azaz író vagy költő nyerheti el, aki az előző naptári évben magyar nyelven a legkiemelkedőbb művet jelentette meg. A döntőbe jutott Barnás Ferenc Most és halála óráján, Bognár Péter Elmész Visszajössz, sose halsz meg, Pancsali Kinga Nem a haláltól, Kollár Árpád Nád, Szálinger Balázs, Mintha repülnék, Takács Zsuzsa, A maradás szégyene és Tóth Krisztina Szeleknek fordít című műve, közölte az alapítvány az MTI-vel. Az Apostróf Eszterházi Irodalmi Versenyre az online jelentkezés és nevezés június 1-én nyílik meg, ekkor lesz elérhető a nevezési adatlap és az első forduló önálló verseny feladata az alapítvány honlapján. Erre határon inneni és túli magyar középiskolák 9-től 11. osztályos diákjai nevezhetnek. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület állateledelgyűjtést szervez a tatabányai ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára. Május 16-án és 17-én 10 és 16 óra között várják az állatszerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán. És végül sport. A magyar küldöttség Szilágyi Dominik és Juhász Imre révén egy-egy ezüst és bronzérmet szerzett a bulgáriai Szamokovban zajló U17-es birkozó Európa-bajnokság első éremosztó napján. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint kedden összesen 4 magyar kötött fogású birkozó küzdött a dobogóra kerülésért.
0: Időjárás.
1: Ma napos, de hűvös idő lesz. Az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani. 14 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kajáts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgan I és Roland

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mi lesz a témánk. Esztergomi vitézek. Kezdjük szerintem a Vitéz Lányok 2036 programmal, mert ugye amikor legutóbb itt jártatok, hát nem ti, de ugye a csapat képviseletében, ugye Maja és Zoli jöttek, emlékeim szerint, akkor ezzel indítottunk, ha valaki lemaradt volna róla, akkor mit is lehet tudni erről a Vitéz Lányok 2036 programról? Gábor, most akkor engedelmeddel veled kezdünk.
1: Jó, sziasztok! Ez a Vitéz Lányok 2036-os program, ez az olimpiára való felkészülés, hogy a 2036-os olimpiára szeretnénk kijutni. Ez egy nagyon hosszú út, amit tavaly kezdtünk el, és reményeink szerint a 2036-os olimpiára már sikerülni fog kijussunk. Ami úgy néz ki, hogy a kvalifikációhoz a mostani Európa-bajnokságon az első két helyen kellene végezzünk, hogy feljussunk a championshipbe, és onnan már tudunk menni a kvalifikációra.
2: Várjál, és kik a legveszélyesebb ellenfelek? Tehát kik azok, akiket tényleg le kéne győzni?
1: Hát mindenkit.
2: Jó, akivel
1: egy csoportba fogunk kerülni.
2: Akiktől tényleg tartotok, vagy akik a mumusok, kik igazán erősek ebben a ligában?
1: Az ukránok elég nagy mumusaink.
3: Velük egy csoportban vagyunk.
2: Gyertek közel a mikrofonhoz, csak hogyha beszéltek, hogyha
1: hajjunk. Tavaly a bronz meccsen sikerült legyőzzük. És aztán most kiestek a championshipből az olaszok és a
3: grúzok.
1: Ők is elég erős csapat, mind a kettő. Az olaszokkal még soha nem játszottunk.
2: Ők biztos ilyen kis humoros, kis laza, délutáni sziasztai ilyenek, nem?
4: Igen, a top 12-es csapatok mind ilyenek.
0: Amit szerintem rögtön világítsunk meg, bár azért rögbi szakértőnek egyikünk se nevezné magát, na, hogy ugye itt hetes rögbiről van szó. Ugye? Na. Tehát, hogy nem a klasszikus 15 fős játék, hanem hetes rögbi. Próbáljuk ebben elhelyezni Esztergomot a női vonalon, mert én azt gondolom azt, hogy férfi vonalon egyébként ugye az Esztergom az nagyon-nagyon erős. Hölgyek, kiabátra ki az, aki jobb. Akkor legyen Detti, mert te itt csicseregtél itt adáson kívül is azért egészen bátran. Szóval, hogy hol helyezkedik el Esztergom a magyar női rögbis térképen, és akkor jó közelről a mikrofonba.
4: Ez egy kicsit kettős kérdés, mert pont mi ketten egyébként egy ilyen becsatlakozott tagok vagyunk most ebbe a VL36-os programba, de mint a magyar bajnokságban, nem mint Esztergom indulunk. De ettől függetlenül az esztergomi lányok top 1 a magyar bajnokságban per pillanat, aminek mi éppen nem vagyunk a részei, de ettől függetlenül ezt elismerjük, és valószínűleg meg fogják nyerni a bajnokságot
3: nem
4: is.
3: Nem valószínű, biztos.
2: Biztos.
4: Viszonylag biztos, hogy meg fogják nyerni, de ez egy jövőbeli esemény, szóval nem mondhatom biztosra, de akár még magasabb szinten is vannak, mint a fiúk.
2: Ha. Annyit azért tegyünk hozzá, hogy a ti személyes történetetekről egy-egy mondatot ejtsetek meg, kérlek, hogy miért a rögbi, és mióta foglalkoztok ezzel? Vagy miből lett rögbi?
4: Akkor elkezdem ezt is, hogy miért? Anno, még a középiskolában jöttek egyszer toborozni tesi órában, megtetszett, lementem az edzésre, ahol összesen ketten voltunk, meg volt nagyjából 2 fok és eső, úgyhogy nem tudom, miért maradtam.
2: De 2 fok vagy 2 fog? De ugye?
4: Fogból akkor még több volt. Nem tudom, valami így megtetszett, megragadtam, és egyébként Esztergomba kezdtem annól rögbízni, csak aztán már elég sok fele vitt az élet. Ennyi. Maradtam.
3: Én 2011-ben kezdtem el Vácon. Emelcintű érettségre készültem pont azon a pályán, ahol volt egy rögbiedzés, lehívtak, megtetszett, és akkor igazából azóta ez így töretlen. Azóta kimentem már vele Spanyolországba is játszani 5 évet, meg voltam ilyen-olyan meghívásos csapatokban.
2: De tudtad előtte, hogy ez mi? Vagy valaha néztél rögbit bárhol? Vagy akkor
3: nem,
2: volt új
3: nem,
2: és
3: nem.
2: Ott?
3: Nem, nem, nem. A legelső rögbi, amit láttam, az ott volt az edzés, amikor...
2: És mit szóltak a szüleid, amikor megmutattad, hogy hát ezért itt bunyó van?
3: Hát féltenek amúgy, mármint anyukám mindig úgy enged el otthonról, hogy vigyázz magadra, ne legyen semmi sérülés.
2: Persze, vigyázok.
3: Igen, hát apukám meg szerintem annyira így nem nagyon érti, hogy mi történik. Kézilabdából én miért szeretnék mondjuk rögbizni, de hát ez van.
0: Viszont azt gondolom, hogy maga a program, azért így, mióta itt jártam Maja meg a Zoli, azóta egy picit próbáljuk nyomon követni, hogy hihetetlen sikeres, és most például voltatok külföldön is edzőtáborozni, ugye Brüsszelben, azt hiszem, mit tudott ez például adni a felkészüléshez, a szakmai fejlődésetekhez, Gábor?
1: Hát megtapasztaltuk azt, hogy a fölöttünk lévő

0: lévő szint az mennyire kemény és gyors, és hogy hát hova szeretnénk eljutni.
1: Mekkora a különbség egyébként mondjuk így az európai élmezőny és a magyar szint között, tehát ahol mondjuk ti álltok jelen pillanatban?
0: Én azt gondolom, hogy fizikálisan már felnőttünk a feladathoz, inkább a játékgyorsaság, ami még hiányzik nekünk arra a szintre.
1: Viszont ez meg ugye nem megy másképp, azt szokták mondani legalábbis más sportágakban, hogy például a döntési sebesség fejlesztése, az csak akkor működik, hogyha kifejezetten erős ellenfelekkel tudjátok összemérni az erőtöket. Ti mit tapasztaltatok, lányok, hogy egyébként tényleg mi az, amiben mondjuk az ellenfelek jobbak? Például ez a döntési sebesség, az egész dinamikája a játéknak? Gina, te nagyon bólogatsz.
2: Ez igen. És nem feltétlen egyéni szinten, hanem inkább csapatszinten gyorsabban reagálnak. Ugye ez volt lehetőségünk most megtapasztalni kint Brüsszelben a válogatott ellen. Márciusban voltunk Csehországban, ők is fönt vannak a top 12-ben 5. helyen, és mind a két válogatottal játszottunk jó meccseket, játszottunk olyan meccseket, ahol azért sokkal közelebb voltunk egymáshoz, de ez nagyon látszik, hogy csapatszinten gyorsabban reagálnak.
1: Egyébként infrastruktúrában, támogatottságban Gábor mennyire tart előrébb Európa? Tehát más országokban mennyivel fontosabb szerepet játszik a rögbi, mint mondjuk idehaza?
0: Hát a komolyabb rögbis nemzetekben ott sokkal előrébb tart, mint például Franciaország, a brit szigetek, Olaszország, és aztán ezek a feltörekvő nemzetek, mint például Lengyelország, Csehország, valami máshogy dolgoznak biztos, mert olyan hirtelen elkezdtek ezek az országok fejlődni, hogy csak pislogtunk pár éve, még a csehek és a lengyelek velünk voltak egy csoportba, és aztán szépen elhagytak minket.
3: Hogyan néz ki ez a sport? Hogyan képzeljünk el egy edzést? Mennyire szól ez taktikáról, mennyire szól ez fizikumról? Lementek, futtok jó pár kört, és aztán utána játszotok-e, vagy nincsen játék az edzésben? Hogy kell elképzelnünk, mi történik nálatok?
0: De azért néha egy kicsi játék is van az edzésben, de
4: nem amúgy... sok teszem hozzá. Attól függ, hogy az edző bácsinak milyen kedve van.
0: Nekem mindig jó kedvem van, de nem szabad őket annyit játszatni, mert akkor a hétvégén nem lesz kedvük játszani.
2: Nekünk annyira nem mókás, amikor felállunk az alapvonalra.
3: Na de mi történik egy edzésen? Akkor mondjátok először ti, aztán meglátjuk, hogy utána még maradhatnak el csapatban.
4: Hát, nagyon szeretünk edzésre járni, mindig nagyon jó.
3: De ezt miért olvasod?
2: Nem, hát mostanában keményebbek egyébként. Igen, valóban kevesebbet játszunk, de...
3: De mi fizikum van? Tehát, hogy igazából fekvőtámaszok, futás, ilyenek, vagy?
2: Sokkal több a kondi benne, aha, igen. Tehát, hogy sokkal többször vannak azért futások, ilyen 5 percesek, meg 7 percesek, meg stb., ahol azért ilyen maximum sprinteket ki kell adni magunkból, meg állóképességet fejlesztünk. Meg hát sok a kontaktos feladat is így időre, kis ütközésekkel, mélyfogásokkal hasonló, tehát azért nem kímél minket a Gabi.
3: Vannak ilyen nagy zsákok, amiknek neki kell futni?
2: Hát vagy a zsáknak, vagy egymásnak, igen.
3: Ó, és taktikai dolgok, tehát gondolom azért itt, vagy hát amennyire ismerem a sportot, azért nagyon sok minden fejben dől el, gondolom vannak formák, meg taktikák, amiket be kell tanulni.
2: Vannak, igen, de amúgy a csapatban úgy működik, hogy vannak ilyen playmakerek, akik jobban irányítják a játékot, és akkor vannak olyanok is, akik meg inkább így végrehajtják azt, amit mondjuk a playmaker kitalál.
3: És ti végrehajtók vagytok?
2: Hát attól függ, hova raknak minket a pályán.
1: Igen, próbáljuk meg ezeket a posztokat például nagyjából így, hát most nem menjünk végig feltétlenül a teljes csapaton, de végigfuthatunk, hogyha valaki esetleg olyan szinten totál hülye a rögbihez, mint mi, akkor kicsit kerüljön képbe, bocsánat, hogy mondtam a te nevedben is, szóval, hogy laikusok számára is picit képbe helyezni. De ti milyen pozíciók, milyen posztok vannak a rögbiben, ha mondjuk itt maradunk ennél a hetes rögbinél?
4: Az alapfeltevés az egyébként az, hogy itt nem annyira kötött egy-egy pozíció, akár mint mondjuk a rögbinek a másik a fajtájában a 15-ösben, mert nagyon gyors a játék, nagyon pörög, nagyon változó, és igazából bárhova sodródhatsz a pályán bármelyik helyre, de alapvetően, ha két felé veszük, akkor van egy tolongás része, a csapatnak meg van egy háromnegyed, úgymond. Az nagyjából 4 emberből áll, a tolongás meg 3. Ők azok, akik mondjuk akár kicsit... akár erősebbek, vagy fizikumban picit erősebbek, de ez sem feltétlen kell, hogy így legyen. És amikor vannak ugye az árt játékelemek, vagyis a
2: tolongás, a belobás.
4: Igen, tehát ott általában ez a 3 ember van, és a 3/4 meg aki utána akár befejezi azt a támadást.
3: Tudom, ti nagyon megvetitek, de én alapvetően amerikai fociban járatosabb vagyok, tehát ahhoz egy kicsit jobban értek. ezért nem merem bemondani hangosan miattatok, hogy sok a párhuzam, de ezért én látok párhuzamokat a két sport között. Miért mégis inkább a rögbi?
0: Hasonlít a labda, én ezt ez egy párhuzamot
3: tudom
0: észrevenni a két játékban. Hát miért pont a rögbi?
3: De ez miért jobb nekünk, hogy ezt űzzük, vagy miért nem örültök, hogy a párhuzamba kerül a két sportág?
2: Kevésbé sérülés veszélyes amúgy a rögbi. Tehát, hogyha belegondolsz amerikai fociba, szerintem viszonylag keveset látsz így perifériára, a sisaktól, meg mindentől. Meg sokkal kötöttebb a szabályrendszer a rögbiben ahhoz, hogy mi egy szabályos fogás, és nagyon figyelnek arra, hogy a sérülés veszélyt azt minél jobban minimalizálják.
4: Kontakt is csak a labdás játékossal van, tehát nálunk nem az van, hogy így mindenki ellen, hanem csak a labdás játékost érheti kontakt.
3: Meg egyébként az európai kultúrája is ennek van.
0: Folyamatosabb játék is, igen. Kevesebbet áll.
3: És milyen a népszerűsége? Már olyan értelemben, hogy nyilván azért, hogyha erre a sportra teszitek fel magatokat, az edzések, a belefektetett energia, stb., azért klassz lenne, hogyha egyrészt lenne előbb vagy utóbb komolyabb közönsége az egésznek, illetve támogatottsága is. Ezzel hogy álltok? Tudják már az emberek, hogy mi ez a rögbi?
0: Hát Esztergomba mindenféleképpen tudják, mert ott talán a kézilabda utána, most jelenleg a kézilabda, de volt egy idő, hogy a rögbi volt a legnépszerűbb sport. Ott szerintem mindenki ismeri. A kisiskolásoktól kezdve az idősebbekig szerintem mindenki képben van vele. Az ország területén talán, ahol van rögbi, azokban a városokban.
3: Szerintem ezt még népszerűsíteni kell. Tehát én nekem az az érzésem, hogy azért is klassz, hogy itt vagytok velünk, megbeszélgetünk, mert hogy több emberhez jut el, hogy ez van. És egyáltalán gondolkozhatnak szülők abban, hogy a lányaiknak, gyermekeiknek ez egy edzési lehetőség.
1: Egyébként most akkor csajok, titeket kérdezlek, hogy ti miért ajánlanátok mondjuk fiatal lányoknak a rögbit? Mert ugye tényleg annyira ez azért nincs fókuszban, mint a klasszikus labdasportok, mert ha most belegondolunk abba, hogy mondjuk a nem tudom, általános iskolában milyen sportágakkal ismerkednek meg a lányok, vagy miket választanak, akkor tényleg választanak mondjuk atlétikát, lehet elmennek úszni, de a labdasportok közül, meg ugye kézilabda, röplabda, kosárlabda leginkább ez van. Csajoknak talán mondjuk a röplabda meg a kézilabda elsődlegesen. Miért lenne érdemes nekik a rögbi választani? Gina?
2: Szerintem egy iszonyat befogadó sportág egyébként. Én mindenhol ezt éreztem a világon, hogy ha bárhova is odad az élet, és mondjuk lemegyek egy rögbi klubba, ott biztos, hogy tárckarokkal várnak. Meg amúgy mindenféle fajta testfelépítéssel megtalálod egyébként a pozíciódat. Tehát, hogy itt tényleg, ha kicsi vagy és gyors, vagy ha nagy vagy és erős, tehát, hogy tényleg bármi.
1: De ti?
4: Igazából ugyanezt tudom mondani. Ez abszolút így van, meg sokan azt mondják, hogy hát, hogy akkor te biztos nagyon agresszív vagy, meg nem tudom, hogyha rögbizel, de egyébként ennek nem feltétlen kell, hogy így legyen. Van, aki nyilván inkább azt a részét szereti, amikor a futás van, de valaki meg ugyanúgy élvezi a kontaktot, és tök jó, hogy akár feszültséget is lehet ezzel levezetni, de mégsem arról szól, hogy ütnek-vernek, hanem csak ki tudsz magadból adni mindent. Meg ugye nagyon jó állóképességet ad, mert egyszerre kell ugye erősnek lenni, meg gyorsnak. Ugyanúgy, ahogy egy meccsen is van ütközés földön, vagy föl kell kelni, erőt fejtesz ki, utána sprintelni kell, utána lehet, hogy már visszafele kell futni. Erre is abszolút jó.
1: Azt láttam, hogy magában a szakmai munkában most már külföldi szakembereket is bevontatok, igen. Gábor. Miért volt fontos, ez kik csatlakoztak, és mi az, amit mondjuk ők meg tudnak adni így a csapat számára, és mondjuk a fejlődés szempontjából miért is fontos az, hogy ők itt vannak?
0: Ugye egy nagyon komoly szakember érkezett hozzánk Dél-Afrikából, Anton Mulman. Hát ugye a dél-afrikai rögbi az a világ elit. És nem csak a lányok munkájában segít a lányokat felkészíteni. Nekem is nagyon sokat tanít, hogy én hogy dolgozzak a továbbiakban a lányokkal. Küldi folyamatosan, hogy milyen edzésmunka legyen, mi is küldjük neki vissza, hogy haladunk az edzésekkel, hogy fejlődünk. És ez rengeteg erőt ad szerintem a lányoknak is. Nekem nagy motiváció, hogy egy ilyen komoly szakembertől tanulhatok. És hát bízunk a további fejlődésben ezzel.
1: Ugye a felkészülés során, ha jól tudom, akkor mentek még külföldre, talán Spanyolországban még.
0: Igen, Costa Blancára fogunk utazni jövő héten.
1: Ott kikkel méritek össze az erőtöket, mert úgy tudom, hogy ott is azért elég erős brigádok lesznek.
0: Lesznek az EB csoportból is résztvevők, és top csapatok is lesznek ott. Lengyel, Kína, Kazasztán, talán csehek. Ausztria, spanyol.
3: És ilyenkor mi alapján játszotok? Tehát, hogy itt is vannak ilyen előválogatások, vagy sorsoljátok, hogy ki legyen az ellenfél? Figyelnek-e arra, hogy mondjuk nagyjából egyenlő súlycsoportú csapatok kerüljenek egymással szemben, vagy bármi lehet?
0: Szerintem bármi lehet, ott valahogy majd összesorsolják. Én bízom benne, hogy azért nem csak a legkeményebbekkel fognak összesorsolni minket, hanem valamilyen erő alapján, és akkor...
3: De nyilván ez még egy tanulófázis. Miből lehet jobban tanulni?
0: Hát mindenféleképpen a játékból.
3: Tehát igazából, hogyha egy nagyon erős csapat ellen játszol, valószínűleg abból is tanulsz, meg abból is, hogyha egy gyengébb ellen, csak a utóbbit jobban élvezed.
0: Az a helyzet, hogy itthon nagyon gyenge meccseket tudunk játszani sajnos, és azért szükségünk van, hogy kemény meccseket játszunk, hogy kapjunk is néha, ne csak adjunk.
3: De ti láttam, hogy ehhez hozzászóltál volna.
4: Hát, hogy kicsit éreztem a választ a kérdésedbe, de hogyha van egy nagyon erős csapat, aki teljesen rommáver, az nem feltétlen jó, de nyilván erősebb ellenfél ellen jó játszani, és nem mondanám azt, hogy jobban élvezzük a könnyű csapatok elleni játékot, mert egyáltalán nem biztos. Tehát lehet tök jó egy olyan meccs is, ahol mondjuk, nem tudom, 30-10-re kikapunk, vagy valami. De hogy meg tudtuk csinálni, amit akartunk, jó fogások voltak, jó támadások voltak, attól függetlenül az lehet, hogy egy tök jó meccs, így élvezeti szinten is.
2: Egyetértek.
1: Engem az érdekelne még, lányok, hogy mennyire nehéz ezt egyébként összehozni egyéb dolgokkal, akár munkával, tanulással, magánélettel, mert ugye nagyon-nagyon komoly edzésmunkát végeztek, tehát ebben ugye rengeteg edzés benne van, amiben lehet, hogy így a hétköznapi ember bele se gondol, hogy egy-egy ilyen sportteljesítmény mögött mennyi elvégzett munka van. Úgyhogy mekkora kihívás ez nektek így a hétköznapok során, és úgy, hogy ugye közben még jönnek ezek a külföldi tornák, edzőtáborok, stb. Stb.
2: Én azt gondolnám, hogy amúgy ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel szembe kell néznünk, hogy ezt hogy illeszük be a mindennapokba, tényleg, hogy legyen az embernek magánélete, a munkája mellette, hogy menjen. Tehát, hogy nagyon azt gondolom, hogy a családnak nagyon kell alkalmazkodni ehhez, amit mi választottunk.
3: Mennyi időt viszel?
2: Összesen szeretném számolni, amúgy tényleg nem tudom.
4: Nagyon sok nyilván, de itt szerintem arról van szó, hogy akarod-e csinálni, vagy nem, mert hogyha akarod csinálni, akkor úgyis megoldod, de nyilván az is fontos, amit a Gina mondott, hogy a te környezeted ezt mennyire támogatja, mert hogyha támogatja, és rugalmasak, és türelmesek, akkor fenntartható az összes egyben, de ez tényleg kell hozzá.
1: Mennyire van utánpótlás, Gábor? Tehát mennyire jönnek a fiatalok, és mennyire tudjátok esetleg népszerűsíteni az ő körükben a rögbit?
0: Nálunk most Esztergomban elég jól elkezdődött az utánpótlás, köszönhető annak, hogy három általános iskolában jelen vagyunk heti szinten, testnevelés órákon van heti egy rögbi órájuk a gyerekeknek.
1: Hányadik osztálytól?
0: 5-től 8-ig.
1: Tehát felső tagozat. Uh-huh. És akkor szeretik a lányok.
0: Szeretik. Lányok is, fiúk is. Most nálunk lett egy ilyen rögbi boom a klubnál, hogy elég sok kis gyerek jött le rögbizni, és hál' Istennek lányok is jönnek egyre többen.
1: Mit kívánjunk nektek az idei évre? Mik lennének a legfontosabb célok, amiket szeretnétek, hogy teljesüljön? És akkor ez a kérdés, ez mindenkinek szól, ilyen kvázi záró kérdésként.
3: Gina?
2: Nyerjük meg az Európa-bajnokságot.
3: Amen.
2: Én ezt gondolom.
0: Uh-huh. Én is ezt tudom mondani, de hogyha másodikok leszünk, én annak is nagyon fogok örülni.
4: EB-döntő.
1: EB-döntő? Mettől meddig tart majd, és hol lesz az EB helyileg?
0: Az első forduló Makarszkán lesz, június 5-től 7-ig. A második forduló június 20-on...
4: Rá két hétre, nem?
0: Nem.
4: Három?
0: Két hét, 20.
1: Tehát június második felében.
0: Igen. Moldáviába, Kisinyóba.
1: Na, hát én akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek.
3: Bocsát, egy villámkérdés még. Aki nem tud oda kiutazni, mert nyilván van, de szeretné követni ezeket, lehet valahol online nézni?
0: Lehet a Rugby Europe TV-n.
3: Oké, tehát lehet szurkolni innen is.
2: És kövessétek a Vitézlányok Facebook, TikTok és Instagram oldalát, ott mindenkint lesz.
1: Egyébként nagyon jó tartalmakat raktok ki, hagyd dicsérjük meg titeket, nagyon kreatív, úgyhogy látom, hogy erre is tényleg odafigyeltek. Ez fontos egyébként így nektek, hogy jelen legyetek?
2: Igen, sok.
4: Hát
2: sok.
4: Népszerűsítés, ez muszáj, és ezt a stáb vegye magára. Mármint, hogy ez nem nekünk dicséret, hogy mert nem mi csináljuk a tartalmat, csak hogy így ezt így átadjuk.
1: Hát akkor további sok sikert nektek, hajrá, tényleg az Európa-bajnokságon szurkolunk, hogy megvegyen az arany, de legalább a döntő akkor, mert úgy látom, hogy az a minimum elvárás. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hogy meséltetek magáról a rögbiről, a Vitézlányok 2036 szakmai programról, és hát nagyon sok sikert kívánunk. Még egyszer Bíró Gábor vezetőedző, illetve két játékos, Bertényi Bernadett és Vitéz Georgina voltak a vendégeink.
3: Köszönjük!
5: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk, Buenos

0: nálunk a bulira! Hallgasd a Club Sessiont, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szabrira a Tini boszorkány. Na jó, nem, ez a Carpenter volt. Hozta az espresszót. Na, hát egyébként nagyon jó volt ez a kis rögmis beszélgetés. Szeretem, amikor olyan sportágakról tudunk beszámolni, amik annyira egyébként nincsenek reflektorfényben, noha kőkemény meló van mögötte.
1: Igen, és az is izgalmas volt nekem, hogy nyilván itt egy olyan sportról beszélünk, aminél nem elsősorban a női liga jut az embernek az eszébe, és hogy mennyire jó fejek voltak, mennyire megnyitották ezt olyan értelemben is, hogy szerintem itt a csajok most lehet, hogy jelentkezni fognak. Közben jönnek az SMS üzenetek, Bence írja, hatalmas a műsor, ezek az AI dalok nagyot mentek most, meg a hány rágó kell, hogy fossak, made my day. Köszi, Bence! Hát fontos témákról is beszélünk. Na.
0: Igen, mint egy alternatív műveltségi vetélkedő. Hány rágó kell, hogy fossak?
1: Látod magad előtt?
2: De egyszer lesz valahol ez kérdés, legalább tudni fogjuk.
1: Megfelezzük? Felhívhatok valakit?
0: Na, az még érdekes lenne. Na, hoztál nekünk nap hírét, Andi?
2: Igen. Képzeljétek el, hogy egy olyan autót büntettek meg, ami már évek óta egy múzeumban áll.
0: Hát, na de hogy áll?
1: Hogy miért büntették meg, rossz helyen áll? Mert az lehet, hogy a Kern András kocsia volt, és mindenkit zavar, hogy egy múzeumban áll.
0: Van pékség a múzeum közelében?
1: Hogy nem. Került be ide a múzeumban ez az autó?
2: Nem, viszont, hogyha megtudjátok, hogy milyen autóról van szó, akkor már egy kicsit érthetőbb lesz. Na. Ez, képzétek el, egy hasonlásra ugye a Knight Rider-es kit. Kocsinak,
0: aj, de menő.
2: És ugye Knight feliratú a rendszáma. Na most az az autó, amit elkaptak gyors hajtásért, annak is Knight feliratú volt a rendszáma, tehát valószínűleg ezt ő is kiváltotta. És én egyébként azt hittem, hogy ez a gyorshajtás, ez olyan gyorshajtás, hogy mit tudom én, 220-szal ment 120 helyett, de 58 km/órával ment 40 km/óra helyett.
1: A vadállat!
0: Ez ilyen rédlőféle gyorshajtás.
2: Ezt azért mondjuk nem nézem ki a kitből, de...
1: Ez egy őrült.
0: It's the rhythm of the night.
2: Igen.
1: Jaj, de durva. És maga az autó, amit lefotóztak, mert akkor nyilván a muzeális verzió az valószínűleg a forgatásról vagy a filmből lehetett, de hogy amit lefotóztak, az hasonlított, vagy csak a rendszáma volt ez?
2: Hasonlít itt a kinézete egyébként, amit...
1: Hát akkor úgy kellett.
2: Amit látok.
1: És megvan nekik a David Hasselhoff-os verziónak a mi az törzskönyve, meg minden, hogy oda küldték ki a számlát, vagy ez hogy?
0: De lehet, hogy David Hasselhoff-nak küldték ki a számlát, igen.
2: Tessék, nem, Michael. Hát ugye a Knight feliratból gondolom tudták, hogy ahhoz a múzeumhoz tartozik, a Volvo múzeumban van egyébként, New Yorkban.
1: És Volvo, na mindegy, igen?
2: Nem, mert Pontiac Firebird egyébként, igen. De mindegy, lényegtelen, de a Volvo múzeumban van az a lényeg. Szóval, hogy ugyanaz volt a rendszámtábla, és nem tudom, hát, hogy ők mit gondoltak, hogy kiszabadultak itt, vagy hogy így nem tudom, életre kelt.
0: Hát Michael magától is.
3: Na de Michael!
2: Ja, igen,
3: fogd meg a botkormányom,
2: Michael! Én amúgy nagyon
3: Michael.
2: Szerettem egyébként.
1: Te sem érszel ezt.
0: Ja, ilyen nem volt benne.
1: Én ezt imádtam.
2: Én nagyon szerettem volna ilyen autót.
0: Azt hittem a David Hasselhoff.
2: Nem, azt, én nem szeretem, nagyon nem szeretem.
1: És tudod, hogy Magyarországon van az egyik legjobb replikája, működő, az emberünk nagyon sokat költött rá, és izgalmas amúgy, hogy ezzel a kormánnyal tök nehéz menni, mert ugye nem körbe kormány, hanem ilyen botkormányszerű, nem botkormány. Minek hívják azt, aminek csak ott van szárnya, ahol fogod?
0: Hát nem tudom, olyan kormány, igen, szerintem mindenki látta ezt a sorozatot, és pontosan tudja.
1: Jó, és akkor várjál, megjött a büntetés, nyilván a múzeumhoz, egy olyan autóra, ami lehet, hogy már be se indulna, mert ugye ez a múzeumban állt, és akkor ők ezt rendezik?
2: Hát itt azt írják, hogy de egyébként maga az összeg sem, mert $50, tehát hogy itt csak annyit üzent a Volvo múzeum, hogy hát kaptunk egy $50-os számlát, a mi kittünk évek óta nem mozdult el a múzeumból.
0: Figyelj, hirdessenek közösségi összefogást, és a többszöröse fog bejönni, amit aztán rá tudnak költeni a múzeumra.
2: Mert azt is hozzátették, hogy megvan valakinek Hasselhoff száma.
1: Imádom.
2: $50-ról tartozik nekünk.
1: Jó!
0: Ezt majd a Jogért és Igazságért Alapítvány rendezi, nem?
2: Nagyon jó, igen.
1: Ez nagyon jó, ez nekem tetszik. Milyen érdekes egyébként, hogy így rátaláltak erre az autóra. Szerintem.
0: Meg egyébként az, hogy tényleg akkor mondjátok, hogy van két nagyon hasonló ott. Mennyi ilyen lehet a világban? Tehát, hogy hány kit replika járhatja az utakat még manapság is?
2: Hát úgy, ahogy itt is van nálunk, így biztos, hogy van egy csomó, mert hát azért ez egy kultikus sorozat volt annak idején szerintem. Tehát, hogy tényleg mindenki ilyen autót szeretett volna.
1: Igen, de akkor... a rendszám az Magyarországon, hogyha ilyen autód van, az tudja, hogy valami, mit tudom én, A-A-L-F 686 lesz, vagy valami ilyesmi.
2: Jó, hát ott igen. Én ezt nem értem még pluszban, hogy ugye hogy lehet ugyanolyan rendszámot kiváltani? Vagy ugyanolyan feliratú
1: lehet,
2: rendszám?
1: Hogy nem kiváltották, csak a replika miatt gyártottak rá egy ugyanolyat. Tehát aha, lehet, hogy ez nem egy hivatalos rendszám volt.
4: Én
2: vagy
4: is
2: tényleg ment egy kört a kit, mert úgy gondolta, hogy már úgyis évek óta ott áll a múzeumban, megy tök egy unalmas kört, és tök uncsi volt neki, és ment.
1: Hát ezek szerint amúgy, hogyha én megcsinálom a kocsimra a te rendszámodat, és befotóznak, akkor te kapod a csekket?
2: Igen. Hát igen.
1: Csak ne bukjak le, hogy ez egy kamu rendszám, de ezek a Trafipax kamerák, meg nem tudom, mik úgysem veszik be. Ó, Roland, mi is a rendszámod?
4: Lenne egy-két ötletem, milyen rendszámot kitől vegyünk át. Igen. Nem, hát gyerekek, azon gondolkoztam közben, hogy nyilván aki itt az ennyire kultikussá vált, de hogy itt Magyarországon valahogy nem volt ilyen, tehát hogy senki nem építette meg a Taki bácsi taxiának a replikáját például a szomszédokból, pedig meg lehetett volna.
2: Ja, hogy magyar sorozatból nem, hát abból nem.
1: Szomorú, nem?
4: Ugye, pedig tényleg meg lehetett volna, vagy a kisvárosban, hogy ott sem volt semmi olyan autó, ami úgy... Volt egyáltalán olyan magyar sorozat, ahol autó játszott kulcs szerepet?
1: Ez szerintem nem, mert szerintem nem volt rá pénzük.
4: Sem. Ja, lehet, meg hát most itt a, igen, még annó, ugye ebben a szcénában.
1: Meseautó.
4: A meseautó, hát ez film, persze.
1: Jó, de meseautót lehet építeni.
4: Hát meseautót lehet persze. De. Hát kinek mi a meseautó?
2: De ez nem olyanok, mint például a Kit, vagy mondjuk, mint a Vissza a jövőbe autó, ugye a DeLorean, vagy mondjuk egy ilyen kicsi kocsis
1: hát
2: autó, ugye a Bogár.
1: Normális hát magyar autó. Egyedül az varázslatos iskolabusz lehetne Ikarusszal.
4: Ja, azt lehetne hozni.
1: Hát Ikarus tudnánk.
4: Hogy a meseautót tényleg azt koppintani.
1: De ugye ebben nem vagyunk igazán erősek.
4: Na akkor van még, találtunk egy piaci részt, hogy egy magyar igen, autós sorozat, ahol egy autó tényleg, így képzeld el, egy hasonlót mondjuk.
2: De ne egy ilyen hibrid legyen, vagy ilyen elektromos.
4: Ja, gondolj bele, mennék üldözni a bűnt,
2: a jó kis
4: de föl kell tennem töltőre az autót.
2: Ja, igen.
1: Az legalább...
2: Nem, egy jó kis zsigulit, vagy trabantot.
1: Az annyira nem hatékony, mint Aquaman szárazföldön. Tehát, hogyha nem a tengerben történik a bűntény, akkor vége. Oké, értem, de akkor legyen valami tényleg magyar. Tehát akkor legyen az, hogy ez pálinka hajtsa.
4: Egy pálinka hajtású trabant, mint szuperautó.
1: Szóval mindenki berezelne, hogyha jönne.
4: És Vágási Feri, ő a bűnöldöző.
1: Messziről lehetne érezni egy gyümölcsillatot, mikor jön.
4: Igen. A főgonosz pedig Berényi Miklós. Ugye, és akkor csinálunk egy ilyen sorozatokon átívelőt, néha megáll a sarki büfében enni, ott Lenke néni szolgálja ki, ugye? Aztán igen, kórházba kerül, az a jóban rosszbanos kórház lesz. Jön a Michelle White, leápolja.
1: Nem indul a trabant, mert megitták a benyát.
4: Na, szóval lehetne egy ilyet. Mi ezt összerakjuk, tessék.
1: Jó, ezen még dolgozzunk. Andi, megleptél, köszönjük szépen, és kérlek, maradj velünk, invitállak, mert most fogunk nyertest sorsolni majd mindjárt.
4: Igen, tehát, hogy nézem itt közben. Áruljuk el, hogy ki volt a helyes megfejtés, vagy mi volt a helyes megfejtés. Egyébként most több rossz tipp is jött, képzeljétek el. Mert hogy valahogy nagyon a magyar előadókra
1: tudod
4: koncentráltak.
1: Miért? Szerintem a fenekes dallal mindenkit sokkoltunk, hogy ez nem szokott olyan gyakran menni nálunk, és azt hitték, hogy mert hogy megy, ezért biztos halott pénz.
4: Igen, ja, úgyhogy igazából mi voltunk
2: hát
4: az aljas genyák.
2: Hát meg utána mondtátok, nem?
1: Miért voltunk genyák?
2: De utána.
4: Mert félrevezetőek voltunk.
2: Egyébként igen.
4: Lehet, de nem a halott pénz, a halott pénztől most tényleg leadtuk a feneked a gyengémet, de nem játszottunk tőlük aktuális dalt. Ellenben, akitől kettős láger is forgott, és ezért többen tudtátok, tehát több volt a helyes megfejtés, mint a téves, az Lady Gaga. Ő volt a helyes megfejtésünk. Nyomja a tapsot szépen. Vagy a tergőt, vagy amit minden nyomjál valamit.
1: Nyomok mindent, amit
2: mindent akarsz. Mindent is nyomjál.
4: A nyertesünk nem más, mint Szabolcs.
1: Gratulálok, Szabolcs! Ó, hát 15 ezer forint a kertednek.
2: Elküldjük neked a kertészeti dalunkat is, és közben, miközben kertészkedsz, hallgathatod.
1: Gyomlálhatsz.
4: Ha elég perverz vagy hozzá.
2: Igen.
1: Jó. Volt egy BMW-m, 639 volt a rendszáma, fekete szikszallaggal 638 lett. Sajnálatos módon egy rendőrnek volt ez a rendszáma, Hófehér Skoda, regisztrációs matrica buktatott le 300 000 bünti 6 hónap.
2: tény.
1: Az mi, hogy véletlenül lecsalod a rendszámodat, és pont egy rendőrét csalod oda.
4: Köszönjük, ez olyan, mint aki megszökik a börtönből, és a börtönőrök szobájába jutott ki.
1: Fecó, hát ez nagy sztori.
4: Jaj, igen, körülbelül ilyesmi. Na, hát ennyi volt már a Buenos Morgan. Folytatjuk, mégpedig holnap, reggel 6-tól. Viszont Ádi még marad veletek 2 órát, hiszen ugye ma is még ilyen rendhagyó lesz a koktél, 10-től délig Ádi, aztán déltől pedig Bálint Lackó.
1: A koktél világnapján. Ma van a koktél világnapja, szóval már nagyon jó adással jövök.
4: Így van. Köszönjük szépen a közreműködést Andinak.
1: Köszönjük szépen a végre élesen látszódó I. és Rolandnak.
4: És köszönjük szépen a tisztánlátó Rédl Ádámnak, akitől mostantól elvárjuk, hogy csak és kizárólag szemüvegben jelenjen meg.
1: Jó, én maradok végig, mert hogy még 2 órát velem lehettek, de holnap reggel Rolanddal együtt várunk 6 után nem sokkal. Sziasztok!
4: Buenos Morgan!
5: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal! Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! 48 helyszíni bírság, 12 szabálysértési feljelentés az egyhetes dunai vízirendészeti ellenőrzés eredménye, zárva lesz a Tészol központi ügyfélszolgálata, Jane Fonda és Gong Li nyitották meg a Cannes Film Fesztivált. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Egy hetes nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak május 4-e és 10-e között a Dunán, amelynek során 53 teherhajót, 2 tartály, 21 személyhajót, valamint 83 kettelési és sportcélú hajót ellenőriztek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Hozzátették, helyszíni bírságot 48 esetben szabtak ki, szabálysértési feljelentést 12 alkalommal tettek a rendőrök. A közlés szerint a Waterseg 2026 elnevezéssel zajlott ellenőrzésben Magyarország, Románia, Horvátország, Bulgária és Szlovákia vett részt. Az egyhetes akció alatt főként kettelési és sportcélú hajósok szabálysértései miatt, míg a hivatásos hajósoknál az okmányok, engedélyek és a biztonsági felszerelések terén találtak kisebb hiányosságokat. Vízi jármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt egy-egy emberrel szemben indult büntető eljárás. Zárva lesz a Tészol központi ügyfélszolgálata. A tájékoztatás szerint május 22-én, jövő pénteken, a Tatabánya főtér 8/A szám alatt található központi ügyfélszolgálat nem fogad ügyfelek át. A Rákóczi busz interaktív kiállítás Tátra érkezik. Május 14-én 9 és 16 óra között a Kultúrház parkolójában lehet megnézni a 350 éve született II. Rákóczi Ferencről szóló kiállítást. Várják az iskolai csoportokat, családokat és minden történelem iránt érdeklődőt egy különleges időutazásra. A program ingyenes. Jane Fonda amerikai és Gong Li kínai színésznők nyitották meg kedd este a 79. Cannes Fesztivált, amelynek versenyprogramjában 22 alkotás, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulan versenyez a legjobb filmnek járó aranypálmáért. A megnyitó ünnepségen a fesztivál tiszteletbeli aranypálmával tüntette ki életművéért a háromszoros Oscar-díjas új-zélandi rendezőt Peter Jacksont, akinek a szobrot a Zsákos Frodo szerepében ismerté vált Elijah Wood színész adta át. A 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál Pierre Salvador francia rendező Elektromos Vénusz című romantikus vígjátékának versenyen kívüli premierjével vette kezdetét.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, és vármegyénkben csapadékot sem jósolnak. 14 és 16 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hello mindenkinek! Folytatódik a műsor, ez a koktél világnapján, de most nem Zimmerer Tamással, mert ő ezt remélem koktéllal ünnepli, hanem velem Ádi vagyok, és nem lopom a napot, lehet, hogy lesz nálunk magból slágerjáték, meg nagy slágerek természetesen. Jön elsőnek a Some Kind of Feeling. Köszi, hogy minket hallgatsz, ez a kedvenc rádiód.

órás rádió mindig veled, a legnagyobb slágerek nálunk szólnak, és lehet, hogy ez egy magból sláger volt. Ne feledd, a játékunk Dübörög, ez arról szól, hogy meg kell találnod azt az előadót, aki egy órában kétszer felbukkan egy kezdeti slágerrel, illetve egy aktuális slágerrel.

meghallod, hogy kiről beszélek most éppen, akkor a zenész vagy a zenekar nevét küld el SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978 5, és akkor bizony esélyed van minden műsorban nyerni egy 15 ezer forintos utalványt az Esztergomi Kaszker kertészeti áruda jóvoltából. Szóval üzenj nekünk, írd bele a saját nevedet is, hogy tudjuk, hogy ki a nyertes, és figyeld a Forrás Rádiót, bármikor felbukkalhat a magból sláger. Most itt van a Call It Love, a Koktélban, mert itt sokat zenélünk, de keveset beszélünk.

10 óra múlt 23 és fél perccel ez a Forrás Rádióban a Koktél 12 fokot mérünk, napsütéses időnk van és marad a mai napon, 16 fokos csúcsig jutunk majd el, holnap után azután megint eső, de szépen lassan melegszünk visszafelé, aztán vasárnap hétfőn zuhanunk, ott hideg lesz, de kettől megint jön a nyári meleg esőzések nélkül. Ma nincsen tehát eső, aztán utána pár napot még túl kell élnünk, hogy jöjjön az igazán klassz meleg. De nem kell sokat várnod, hogy igazán klassz slágereket kapjál már most. Mutatom, hogy mivel folytatjuk majd a reklámblokk után. Érkezik CK, Joe Boy és Kwame Eugene és a Love Vanity.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazán. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándéki talkupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: 10 óra múlt 39 perccel, és hozom is a legfrissebb híreket az utakról. Az M1-es autópályán torlódás van, főleg a Budapest felé vezető oldalon, itt Tatabánya és Tata között, vagy mivel az irány így van, Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb is, ismét lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban, méghozzá Szárliget és Biatorbágy között egy szakaszon. A menetidő 30 perccel is megnövekedett, és aki teheti, az válaszol másik útvonalat. Nézem gyorsan, az 1-es az úgy látom, hogy még rendben van, ez mint opció természetesen nyitva áll előttetek, ha még nem hajtottatok fel a strádára. Ha mégis ott vagytok, akkor kövessétek azt a jó tanácsomat, hogy mindig befelé használjátok a belső sávot, amennyiben ez lehetséges. Tatán az Öreg tó mellett a Május 1-e úton ott torlódik a forgalom, Esztergom, Komárom, nyilván a határ közeli helyeken gatya, azt nézem itt Almásfűzítő alatt a 10-es út is torlódik, és talán még egy hasznos információ, hogy Szomódnál is gondok vannak. Természetesen a Tatai átkötő úton a 2-es számon, ez a 11603-as számú, a 0-as kilométertől egészen honnan a végtelenbe és tovább. Ha te is látsz valamit, kérlek dobd át, 0620-978-985, vezess óvatosan és hallgasd a jó slágereket. Itt van Kato és John, és szól a Turn the Lights Off a Forráson.

Ez a koktél, itt sokat zenélünk és keveset beszélünk. Halsey zenélt, ez volt a You Should Be Sad, de neked nem kell szomorúnak lenned, pláne ebben a remek időben, ami ma van. Marad a napsütés, és még 16 fokig melegszik majd a levegő, ebben a pillanatban 12-t detektálhattunk. Ami még izgalmas, hogy a magból sláger játékunk bármikor rügyezhet, szóval figyeld, hogy melyik órában hallasz egy előadótól két dalt, egy berobbanó slágert, illetve egy aktuális slágert, mert akkor bizony lehet nyerni. Hasznos lehet még az SMS Viber számunk 0629789785, meg a következő nagy sláger címe, ez a Valencia, méghozzá Tomitól és Valmártól.

0: Forrás Rádió. Mindig veled.
1: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak. Ugye hallottad ezt a sok részletet? Mutatok még egyet. Milky és Mall Grab nyitják a következő órát, méghozzá Andi hírei után. Just the way you are. Ez szól majd.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, több mint 2,6 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Útlezárás lesz a Forgó Rózsa Fesztivál miatt Tatabányán, a hétvégén rendezik meg a múzeumok majálisát. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. A szakemberek több esetben hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, emelték ki. A 14. Forgó Rózsa Fesztivál előkészítési és lebonyolítási munkálatai miatt ideiglenes útlezárás és parkolókiürítés lesz Tatabánya belvárosában. A lezárás az OTP előtti kereszteződéstől a Szent Borbála téri üzletház parkolójának bejáratáig tartó szakaszt érinti. Az érintett terület május 15-e 6 órától május 18-a 12 óráig lesz lezárva. Kérik a gépjármű tulajdonosokat, hogy lehetőség szerint már május 14-én estig hagyják szabadon az érintett parkolókat annak érdekében, hogy a rendezvény előkészítése zavartalanul megkezdődhessen. A szervezők kérik a lakosság türelmét és megértését az esetleges kellemetlenségek miatt. Május 16-án és 17-én rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum a 29. múzeumok majálisát, amelyen szerte az országból 104 intézmény vesz részt. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel és szakmai beszélgetésekkel várják. Az eseményen interaktív bemutatók, tárlatvezetések, beszélgetések és közösségi élmények is várják az érdeklődőket, emelik ki a Magyar Nemzeti Múzeum MTI-hez kedden eljutatott közleményében. A múzeumkertben a résztvevő múzeumok bemutatkozása 10 és 18 óra között várja a látogatókat. A Nemzeti Múzeum épülete és kiállításai ingyenesen látogathatók a rendezvény ideje alatt. A múzeumkert 6 órától 21 óráig, a múzeum 10 órától 18 óráig tart nyitva. A programok egy része előzetes regisztrációhoz kötött, további részleteket a múzeum honlapján találnak. Május 16-án folytatódik a Nemzetközi Erős Emberek versenysorozata, ezúttal Tatán ifjabb Fekete László világbajnokkal. Az erőemelő versenyszámok megtekintése ingyenes, a helyszín a Günther Aréna városi sportcsarnok.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak. 14 és 16 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
3: Hello mindenkinek, Tomi Szabin, én Ádi vagyok, és utaz velem a koktélban. Van egy játékunk, Magból sláger a címe, találj meg egy előadót, aki kétszer szólal meg egy órában, én csak annyit sugok, hogy ebben a 60 percben érdemes fülelned. Na, pszt, nem szóltam semmit. 0-20-9-7-8-9-7-8-5, Just the way you are, ezzel nyitunk, köszönj minket hallgatsz!

Itt a Forrás Rádió, csak slágerek szólnak nálunk, 11 óra múlt 13 perccel, és ne feledd a magból a sláger játékunkat. Itt egy előadótól minden műsor során két dalt lejátszunk egy órán belül, ilyet azért nem szoktunk.

0: Az egyik az egy berobbanó sláger, amivel kezdte a pályáját a híresség, a másik pedig egy aktuális dal, amit előszeretettel hallgatunk. Ha egy előadótól meghallasz két ilyet, vagy már akár gyanakszol, mert az egyik dalt nem nagyon szoktad nálunk hallani, pedig jó, akkor bizony küld el SMS-ben az előadó nevét. 0620 978 975, ez az SMS és Viber számunk, és hogyha ezt megteszed, akkor minden műsor végén naponta összesen háromszor 15 000 forintos utalvány sorsolunk az esztergomi kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Az kell még, hogy benne legyen a keresztneved, meg hogy gyors legyél. Természetesen minden műsor végén sorsolunk, tehát egy rakat nyeremény, naponta összesen 45 000 forintnyi kertészeti utalványt vihetsz el tőlünk. Most pedig egy nagy sláger jön, árulkodó lehet a címe, a Trini Trutolu zenél nekünk, azaz a TNT, ez pedig a Rendőrnő 1997-ből.
1: Estét, közúti ellenőrzés.

11 óra múlt 23 és fél perccel, tök jó időnk van, ma esőtől nem kell tartani, és nem sokára a témánkkal is foglalkozunk itt a Koktélban. Most annyit mondok, hogy riksázással változtatja meg az idősek életét Angéla. Azt mondja, hogy a láthatatlanságból láthatóvá teszi őket. Egy igazi klassz meglepetés a meglepetés írásából. Szerintem egyébként egy cuki kis délelőtti történet még egy ebéd előttre, de a reklámblokk után zenéleg is érdemes velünk tartani. Jön majd a Rehab, Inna és Sesh, szól majd a Rock My Body, szóval ne kapcsolgass!

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: elég, mert jó.
1: Forrás Rádió mindig veled, nálunk csak slágerek szólnak, ez volt a TNT-től az Ébren álmodtunk. És azt gondolom, mondom kacsintva, hogy a magból sláger játékunk mondjuk azt beteljesedett. Ennyi, talán egy kicsit segítőkész voltam, de hogy mit jelent ez pontosan, az majd a későbbiekben kiderül. Most viszont hadd meséljek erről a történetről, mert igazán

igazából zenére, vagy hát ilyen igazi kis 80-as évek diszkó hangulatára egy világító riksában bicikliztünk haza, hát nem mi tekertünk. Minden esetre ennek egy kicsit esztétikusabb változatát használja, illetve alkalmazza Angéla, hogy idős emberek életét dobja fel. A biciklivel kortalanul program lényege, hogy önkéntesek speciális háromkerekű riksákkal visznek rövid kirándulásra idős otthonban élőket, akik így újra átélhetik a biciklizés örömét, és ismét az élet részévé válhatnak. Pláne ebben a jó időben ez szerintem eléggé klassz dolog lehet. Gui Angéla, aki kitalált ezt a dolgot, azt nyilatkozta, hogy egy ideje már megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne az időseknek is segíteni, és egészen egyszerűen 2025 nyara óta Magyarországon beindította, az eredetileg 2012-ben Dániából indult, és mostanra már több mint 55 országban jelenlévő fantasztikus programot. Egyébként rendszeresen szervez árva gyerekeknek jótékonysági eseményeket és adománygyűjtéseket is, szóval ez nem áll tőle messze. Bő egy évvel ezelőtt a Facebookon találkozott ezzel a kezdeményezéssel, belevágott, és esővédőtetővel ellátott háromkerekű biciklivel szállítja az időseket. Ez több mint egy egyszerű kirándulás, az idősek minden egyes utazás során megélik a természethez való közelséget, nem beszélve arról, hogy útközben megoszthatják a történetüket a pilótával, emellett természetesen a járókelőknek is klassz élmény és mosoly csal mindenkinek az arcára, szóval egy kölcsönös dolog. A dán kutatás azt is igazolja, hogy a riksázás az idős otthonok dolgozóira is jó hatással van, ugyanis ha egy idős lakó jobb lelkiállapotban boldogan tér vissza a riksa útról, kevésbé ingerlékeny, ami megkönnyíti az ott dolgozók munkáját. Ha ki akarod próbálni, akár mint bringát tekerő, akár mint idős hölgy, férfi, akkor keresd rá erre a témára, nekem nagyon tetszik. Igaz, hogy a program így az elején Budapest környékén indult, illetve Budapest környékéről, de hát bízom benne, hogy szépen lassan jó szokásként elterjed majd az országban is ide, a mi vételkörzetünkbe is eljut. Azt nyilatkozzák egyébként, hogy tök jó élmény volt, jó a társaság, és egyébként maguk a pilóták is nagyon élvezik, hogy jót tehetnek. Remélem én is jót tettem azzal, hogy ezt most beolvastam. Itt a Forráson megyünk tovább, csak slágerek szólnak most a Believe Jan a Koktélban.

Na ez már a kilépőm, nagyon szépen köszönöm, hogy velem rádióztál az elmúlt most már 6 órában. A koktél még nem ér véget, Lackónál folytatódik, Bálint Lackónak pillanatokon belül átadom a stafétát. Annyit elárulok, hogy a Magból sláger bizony ebben az órában felbukkant. Igen, a TNT volt az az előadó, amitől vagy akitől először lejátszottuk a Rendőrnő című 97-es berobbanó slágerek egyikét, illetve az Ébren álmodtunk című aktuális dalt 2024-ből. Szóval, hogyha megírtad, hogy TNT, akkor fülej, mert Bálint Lackó hamarosan sorsol a helyes megfejtők közül, valaki megnyeri a 15.000 forintos esztergomi kaszker kertészeti áruda utalványt, aztán a délutáni csúcsban Lackónál lesz még egy, szóval hallgasd a Forrás Rádiót, igazán megéri. Én jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, rádiózzatok továbbra is velünk, én is ezt teszem majd, és holnap hajnalban is fussunk össze, itt leszek mindenkivel 6 óra után nem sokkal a Buenos Morganben. Én Réd Láden voltam, vagyok, leszek, még egyszer köszönöm az interakciót, hogy velem tartottál, és még azt megmutatom zárásként, hogy mivel folytatja majd Lackó. Show me love, holnaptól pedig ismét Tamással koktél. Ciao, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Szeretnél egy estére a mediterrán hangulatba csöppenni? Akkor ne hagyd ki a görög koncert és táncház különleges élményét. Zeus és barátai elhozzák neked a hamisítatlan görög dallamokat és lendületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod,

0: helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
2: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont, ott Tali!
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Az SZIA bevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV, aláírták a kolozsvári regionális sürgősségi kórház kivitelezési szerződését, természetfotó kiállítás nyílik Esztergomban. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Az adóhatósághoz eddig beérkezett személyi jövedelemadó bevallásokban a leggyakoribb hibák a gyermekek után járó kedvezményeknél merülnek fel, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. Azt írták, gyakori probléma, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár 4 vagy több gyermeket nevelnek, de nem vérszerinti és nem örökbefogadó édesanyaként teszik azt. A NAV azt kéri azoktól, akik bizonytalanok a bevallás kitöltésében, hogy kérjék az adóhatóság segítségét május 20-áig. Ezt megtehetik az ingyenesen hívható 1819-es infovonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján az SZIA bevallás 2025 csempe alatt. Aláírták kedden este a bukaresti kormánypalotában a kolozsvári regionális sürgősségi kórház kivitelezési szerződését. Az északnyugati régiót kiszolgáló egészségügyi intézmény Románia egyik legkorszerűbb kórháza lesz. Cseke Attila, az ügyvívő román kormány megbízott egészségügyi minisztere azt hangsúlyozta, hogy az Erdély szívében megvalósuló kórház az elmúlt évtizedek legfontosabb infrastruktúrális kezdeményezése. Az egészségügyi létesítményben 849 ágy lesz felnőtteknek, gyermekeknek és csecsemőknek, ebből 106 az intenzív terápiás osztályon. Itt a súlyos égési sérülteket is kezelik majd. A kórháznak járó betegrendelője is lesz, továbbá 22 műtője és több mint 4000 beteget láthatnak el benne egy időben. Természetfotó kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket május 15-én az Esztergomi Duna Múzeumban, ahol Aranyosi Tamás munkáival ismerkedhet meg a közönség. A Harmónia a vadonban című tárlat Afrika és Costa Rica természeti világába kalauzolja a látogatókat. A program 18 órakor kezdődik. A Tárti Könyvtárban ismét várják az érdeklődőket egy jó hangulatú kreatív délelőtre május 16-án 9 és 12 óra között. A foglalkozás ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos, de hűvös idő lesz. Az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani. 14 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Hello, bello, most már nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Ez a Forrás Rádió, benne a koktél, és természetesen a mikrofonnál Bálint Lászlóval, ahogy azt az elmúlt két napban megszokhattátok. Viszont holnap visszakapjátok Tamást, ígérem. A játékunkról még egy eredményhirdetéssel tartozom, úgyhogy hamarosan ezzel is folytatjuk. Ne menjetek messzire, tartsatok velem!

Forrás Rádió, csak slágerek, és az előző órából még van egy tartozásom, mégpedig az, hogy elmondjam nektek, hogy ki az, aki nyert, meg hogy mi volt a megfejtés. Ugye a TNT-t kellett megfejtenetek az előző órában, és hát a helyzet az, hogy itt most bizony, hát Feri nyert. Mert hogy Feri az egyrészt megválaszolta, hogy a TNT, de azt is hozzátette, hogy mert az asszonynak minden gaz kell. Igen. Hát ez még mondjuk a kaszkerre is rímel, remélem nem bánják, hogy ezt most így összehoztam velük, de hogy az a helyzet, hogy Ferikém nyertél, és hogy természetesen, ha már itt tartunk, akkor segítsük ezt a műveletet, jó? És akkor, hát akkor legyen az, hogy ezt most neked adjuk, ezt a 15 000-es utaványt. Gratulálok még egyszer, és természetesen a továbbiakat illetően is sok sikert kívánok mindenkinek, hiszen továbbra is fogunk majd játszani. Ennek az ideje pedig majd a mai délutáni csúcsban fog eljönni, 15 óra után, kicsit előbb, mint ahogy ezt az előző két napban megszokhattátok, úgyhogy majd figyeljétek 3 órától a délutáni csúcsot is. Ami minket illet, Dennis Lloyd-dal folytatjuk most, jön az Alien.

szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
1: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Még a Forrás Rádiót hallgatjátok, mindig veled, csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig éppenséggel egy kis Buenos Aires visszatekintőre is van időnk, ebben pedig hát szerepet játszanak vonzó pasik is. Hogy Ádi vagy éppen Roland esetében van ez így, mármint hogy ők számítanak-e vonzó pasinak, az azt gondolom, hogy nem tisztem eldönteni, de lehet, hogy nem is éppen róluk lesz szó. Na figyeljetek, mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Sorba állították a férfiak vonzerejét mindenféle tulajdonságok alapján, és akkor így összegezték elég nagy merítés alapján, hogy mitől vonzóak a férfiak.
3: Igen, nem mi. Úgy általában a férfiak.
2: Úgy általában.
3: Olyan férfiak, akikben van bármi vonzó.
2: Tudod? Na jó, de azért ne sikoljunk ezen egyből túl.
3: Sikoljunk.
4: Sikoljunk. Igen. Hát én sikítok mindjárt. Nem siklok.
3: Hát én is.
2: Pillanatra azért. Igen, mégis rögzüljünk le ennél a pontnál. Kis betonozzuk ide be magunkat. Egy vonzerő titkot meg kell fejtened a Rolandnál is, meg nálam is.
4: Fú, gyerekek. Hát a humorérzék szerintem az biztos, hogy benne van, de az mind a kettőtök nézze.
2: Megúszós.
4: Nem, de tényleg.
3: Nem, tehát ez amúgy igen. Hát most őszintén, hát mit tudna mondani rólunk? Hát szépek vagyunk, jó képek, kigyúrtak. Jó.
4: De most belső tulajdonságokról van szó, vagy külső tulajdonságokról?
3: Belső, leginkább egyébként belső tulajdonságok.
2: Nekem szép a májam.
4: És így mész el randira, hogy kicsapod a májam, a
2: vesém. Látnád a tüdőmet? Hú, olyan tüdőm van. Oh.
3: Ja. Egy begyógyász doktornőnél lehet, hogy be tudnál ezzel vágódni.
2: A vérem is jó, kicsit sűrű.
3: De szép piros.
4: Ezt is elképzeltél egy ilyen randit Ádival, hogy mondja ezeket a nőnek.
2: Szép a vérem. Ez az első mondata.
3: Az a baj, hogy amúgy el is tudnám képzelni, hogy ezt mondja. De így is bókolsz neki, hogy biztos olyan szépek a tüdőlebenyeid.
2: A pneumád. Ide látom, milyen szép lehet. Ide hallom.
4: És ha tudja, hogy mi ez a pneuma, akkor majd nyert, ugye van.
2: Artéria pumpád. Utánozhatatlan. Jó, nem,
3: csak
2: de...
3: Csak várjál, mert nem mondjál neki, hogy úgy megnézném a léped, mert azt mondja, perver sorozatgyilkos vagy.
4: Igen.
2: Jó, oké, lépjünk ezen túl.
3: Próbáljunk meg valami fontossági sorrendet
4: találni. Hát figyelj, szerintem a humorérzék intelligencia az lenne, én is azt tenném az első helyre. Vagy okay. Én azt tenném az első helyre.
3: Mi a második?
4: Nem tudom, megjelenés.
2: Várjál, menjünk neki úgy, hogy kettőt ki kell dobnod.
4: Tehát, kettőt ki kell dobnod.
2: Igen, tehát hogy hát ebből az ötből kettővel abszolút nem fog a párod rendelkezni. Mit dobsz ki?
4: Hát a spontaneitást meg a kalandvágyat, azt kidobod, mert
2: jó,
4: az annyira
2: akkor mindig tudod, hogy mi van.
4: Hűha.
2: Mit dobsz még ki? Az érzelmi stabilitást, a megjelenés testtartást, a humorérzéket, intelligenciát, vagy a dominanciát és társadalmi státuszt?
3: Hát ebből egyet sem akar kidobni.
4: Nem, ebből
2: nem. Testtartás, lesz egy ilyen pondró, aki nem tud állni, így csúszik Andi mellett.
3: De amúgy jó a humora. Amúgy jó a humora, érzelmileg is teljesen megértő.
4: Ezek szerintem fontosak azért.
2: Hogy nincsenek érzelmei, nem nyújt stabilitás, de bármikor kigúnyol és vicces lesz.
4: Nem, ezek közül én nem dobnék ki semmit.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: Sok zene, kevés duma ez a koktél itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Hírek s infók érkeznek most, hiszen elérkeztünk az óra végéhez, aztán pedig Jonatas és Lorel közös az All In Forog. Mutatom.
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: További részletek Carnet for Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! A miniszterelnök székhelye Budapesten az Alkotmány utcában lesz, Szepesi Sándor lesz júliustól a Vámjövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségének elnöke, kilép a DK-ból Niedermüller Péter. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5-ös szám alatt lesz az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz. A politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Szepesi Sándor lesz júliustól a Vámjövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségének elnöke, ugyanis elődje Berényi János 33 évnyi vezetői munka után lemondott, közölte a szövetség szerdán az MTI-vel. A döntést a szervezet tagsága elfogadta. A közlés szerint az új vezetés célja, hogy a szervezet eddigi értékeire és hagyományaira építve folytassa a megkezdett munkát, miközben új lendületet adjon a szakmai érdekképviseletnek és a közösségi együttműködéseknek. Kilép a Demokratikus Koalícióból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere, döntését bejelentő Facebook bejegyzésében elismerte, valamit rosszul csináltak. A politikus jelezve, hogy a DK alapító tagja, alelnöke és EP képviselője volt, azt írta szerdán a közösségi oldalán, hogy 2 napja értesítette Dobrev Klára pártelnököt a döntéséről. A legutóbbi országgyűlési választások eredménye azt mutatja, hogy a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált, fogalmazott tudatva. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kíván részt venni. És végül sport. Szép sikert értek el a Tatabányai Árpád gimnázium tanulói a 4. korcsoportos strandröplabda diákolimpia országos döntőjén, közölték közösségi oldalukon. Mint a bejegyzésben olvasható, Pándi Sára és Ekési Klaudia csapata a rendkívül erős 96 csapatos mezőnyben az előkelő 5. helyen végzett.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de felhők is megjelennek az égen, számottevő csapadék sehol sem várható, sokfelé lehet élénk, helyenként erős a szél, 13 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, bello, sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. És természetesen ebben az órában is érdekességek, na meg azért a slágerek inkább dominálnak, hiszen tudjátok, a koktélban kevés duma, sok sláger. Ez esetben pedig Jonatasszal és Lorellel indítunk, itt van már is az All In.

ezúttal Pinker itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között kevés dumával, és közben azért az autópályát is megnézegetjük. Jelen pillanatban is nagy a forgalom, erős és sűrű, és most is azt tudom nektek elmondani, hogy a Budapest felé vezető oldal a kritikus Tata és Tatabánya között, illetve szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban Szárliget és Biatorbágy között is. 30 perces útidő növekedés is lehet ebből, úgyhogy az útinform is azt javasolja, amit most én fogok, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az egyes főúton is egyébként vannak munkálatok, hogyha valaki esetleg erről lemaradt volna, akkor mindenképpen készüljön arra, hogy Szár után, ott a Kishíd környékén javítanak éppen, úgyhogy jelzőrös irányítással megy a forgalom, vagy éppen lámpával, éppen hogy mi adódik. Óvatosan, ez a lényeg. Ha látok valamit, akkor 0620 9185, és természetesen nagyon szépen köszönjük most is a segítséget. Valmar Flortom és Pixa pedig már is berongyol ide, jön a Parti Arc.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
8: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a koktélban is így tettünk, teszünk, és hát végig az óra végéig is ezt az utat követjük, úgyhogy mindenféleképpen érdemes velünk tartanatok. Azért is, mert rengeteg sláger, és ennél kevesebb duma is jelentkezik. Még lényegében már csak az óra vége van hátra, addig, amíg érkezik például Diplo, az Atomic Kitten, Accent, Sera, és aztán itt lesz velünk még a Well Hello is, sőt, mi több? Hát szerintem akkor legyen egy kicsi partizán hangulat El Professzorral, ez a Bella Ciao, mégpedig Üzsel 2018-as mixében.

0: ebben a pillanatban vége van, a következő órában, a következő műsorban pedig megint csak találkozunk, úgyhogy ne menjetek sehova, mert a Kitty és a hírek után Summer és a 12 to 12 érkezik. Mutatom!
1: Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.

0: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
1: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékital kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Ismét lesz botra felséta, az egészségért nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretett Szolgálat, paratriatlon világkupa és elit Európa kupa futamoknak ad otthon Tata július 18-án. 3 perccel járunk 2 óra előtt, a mikrofonnál Nemes Kitti. Idén is megrendezik az országos botrafel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánják felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. Közleményük szerint a programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a részletek elérhetők a szervezet honlapján. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretett Szolgálata 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalom kialakítási és konfliktus kezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet szerdán az MTI-t. Jelentkezni május 25-éig lehet a maltai.hu/nevelőszülőleszek oldalon. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Országszerte több száz gyermek vár befogadó nevelőszülőre, ezért a Máltai Szeretett Szolgálat tovább bővíti a Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatát. A Táti Könyvtárban ismét várják az érdeklődőket egy jó hangulatú kreatív délelőtre május 16-án 9 és dél között. A foglalkozás ingyenes. És végül sport, a Futur Futó Kerékpáros és Triatlon Sport Egyesület tegnap szervezett sajtótájékoztatót Tatán az Eszterházi Kastélyban, ahol az idei tatai triatlon hétvégéről árultak el részleteket. A július 18-ai paratriatlon világkupa és elit Európa kupa futamok versenyeire nagyságrendileg 300 sportoló érkezik majd a városba. Az idei tatai triatlon hétvége tulajdonképpen már július 17-én pénteken elkezdődik pályabejárásokkal, technikai feladatokkal, a versenyzők érkezésével, utóbbiak bázisa az olimpiai edzőtábor lesz. A paratriatlon világkupa július 18-án szombaton reggel rajtol, és a tervek szerint 11 óra 30 perckor zárul. Az elit Európa kupa esetében a női versenyzők 16 órakor, a férfiak pedig 17 óra 30 perckor rajtolnak majd. A versenyek a városon belül zajlanak, közölte Tata a honlapján.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de felhők is megjelennek az égen, számottevő csapadék sehol sem várható, sokfelé lehet élénk, helyenként erős a szél, 13 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint.

tudjátok, és természetesen ebben az órában is hozzuk nektek a közlekedési infókat, a híreket, és természetesen a slágereket tömkeregével. Jön majd Lavidi, jön majd Vamero, előtte pedig itt van Szombor, hogy ígértem, ez a

Romero és Lizott, valamint a Bleeding Love, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel megspékelve. Ebben az órában is hasonlóképpen teszünk, sőt, mi több, nem is húzom az időt, mert hát kövessük az irányt. Follow the flow, és a tőlem ne, aztán pedig Bruno Mars és az I Just

0: kell, és beszéljünk egy picit a szép sportolókról, amolyan Buenos Morgan módjára.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Kitti pedig csatlakozott hozzánk, és közben csinos sportoló lányokat néz, de tényleg, ezt csak azért gondoltam kihangosítani, mert hogyha én csinálnám, akkor biztos, hogy egyből elmondanátok adásba, de most akkor mondjuk el, hogy most a Kitti nézegetett mindenféle csinos sportoló lányokat.
3: De csak azért, mert a cikk szembe jött velem.
4: Egyik héten turbékoló galambokhoz viszel ki, plusz semlit a mi az teraszraj lásdőket, most meg sportolókat nézve.
3: Hát én továbbra is a férfiakat imádom.
2: Galampornó utána.
3: Igen.
2: A sportoló lányok, egy nagyon csinos magyar sportoló lányok vannak.
3: Igazából miattam néztem meg ezt a cikket.
4: Azt nem értem, miért nincsen a top 10-ben súlyemelő? Mik vannak? Milyen sportolók, milyen sportágak vannak?
3: Hát kajak,
4: kézi,
3: vívás, ugye a Judit, a Körtésznek a párja, ugye ők kosárlabda, igen. Most tényleg ezt szeretnétek?
4: Hát csak, hogy mik a legszexibb sportok?
3: Ugye úszók vannak azért, Jakapos Zsuzsa, Kapás Boglárka, van itt sok minden.
2: Minden
3: kardvívó,
2: egyes.
3: Ugye a Szűs utca, aki hát mindenki kedvence.
2: Hát elmaradhatatlan egy ilyen válogatásból, igen.
3: Van magyar atléta, sprinter, hát ő is gyönyörű egyébként.
4: Persze.
3: Persze. De tényleg, hát a...
2: Én nem látom, én már elmúltam 40.
3: Na?
2: Ja, hát igen.
3: Ja, hát igen.
4: Sprinter, tehát ha bármi történik, hamar ott hagy.
2: Mert a kajakkenus, az meg lapátra tesz.
3: Jó.
2: Én kérek elnézést. Hogyan szakítanak a magyar sportoló lányok, igen.
4: És minden sporthoz kitaláljuk, jó?
2: Uh-huh. Igen.
4: Van autóversenyzünk, az kereket old.
2: Igen, esetleg kardérre hány a Szűcs utca.
4: Oké.
3: Én kérek elnézést mindenkitől.
2: Jó, hozzuk inkább a napkérét, jó?
4: De várjál még annyit ezzel kapcsolatban, igen, gyorsan, hogy szerintetek ez imponál, vagy nem? Tehát, hogy egy sportoló nőnek, hogyha azzal emelik ki, hogy mennyire szép. Nyilván tök jó dolog, csak hogy szoktak ilyet mondani, hogy például a Szolnoki Petiéket a Bombonnál tökre zavarta az, hogy sok évig nem kaptak díjat, aztán egyszer fölhívták őket, és azt mondták, hogy ti vagytok a legjobban öltözött magyar popsztárok. Tehát, hogy őket ez zavarta.
2: Azért az jó, ha az embernek így elismerik a szakmai munkásságát.
4: Tehát, hogy vajon egy sportolónak ez derogál?
2: Szerintem jól esik, az a baj, ha csak így emelik ki, uh-huh, és rendre csak így emelik ki. Az viszont elhiszem, hogy egy idő után teher tud lenni. Engem is mindig zavar, mikor kiemelik, hogy mennyire jó képű vagyok.
4: Uh-huh.
2: Ja, nem.
3: Uh-huh. Hol is?
4: Hányszor van emiatt szomorú napod?
2: Ugye, látod, legalább nem ez fog depresszióban taszítani.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédő javítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
6: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
7: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
6: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.
8: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ásor és a Nam, itt a Forrás Rádióban csak slágerek között, természetesen továbbra is a legjobbakat kapjátok. Na meg persze egy kis sztárinfót, egy sztárpletyó mindig jól jön, nem? De bár, na de, hát akkor úgy. Nehogy Rita Ora, hát most azért komoly témát hozott el nekünk, és ő elárulta, hogy nála milyen tüneteket okozott a szorongás, és egy díjátadón futott össze egyébként harmadik Károly királlyal a londoni Palladium Színházban, és elmondása szerint a pillanatból hát semmire nem emlékszik a rendkívüli idegessége miatt. Úgy fogalmazott, hogy akkoriban súlyos szorongást élt át, amely fizikailag is hatott rá, elzsibbadtak a lábai és az ujjai, és attól tartott, hogy elájul. Rita Ora egyébként elmondta, hogy akkor még nem rendelkezett eszközökkel a szorongás kezelésére, és később jött rá, hogy mennyire fontos lett volna számára a mentális egészség támogatása és a terápia. Visszatekintve úgy fogalmazott, hogy őrület, hogy akkoriban ilyen állapotban is dolgozni tudott. Tényleg, én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy figyeljetek a mentális egészségetekre, próbáljátok meg a kiégést megelőzni, és hát nyilvánvalóan ehhez azért időnként szakember szüksége is segítség, illetve a szakember segítsége is szükséges, és nem ciki, hogyha ezzel éltek, és az ilyen dolgokkal tényleg léteztek együtt, mert ez szerintem nagyon fontos, úgyhogy Rita Ora példája is ezt mutatja. Calvin Harris-szel megyünk most viszont tovább, jön a Smoke the Pain Away, aztán pedig Imamnek és BYOR Belly Dancer-ét is meghallgatjuk.

to love ya. Nem fogok énekelni már, mondjuk ez közelített hozzá már, hogy majdnem, hogy elkezdtem énekelni, de jobban jártok, higgyétek el, hogyha én ebbe a dallam bigyóba nem megyek bele. Viszont, ha már dallam, smakból, sláger szökken, akkor a következő órát mindenképpen érdemes figyelemmel követnetek, mert hogy jön a játék, a magból sláger, amelyben kitalálhatjátok majd, hogy mely előadó első nagy sikerét és aktuális slágerét játsszuk, és ha tudjátok, hogy ki az, akkor egy 15 000 forintos utalványt nyerhetek az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Így tehát ezzel egy kis plusz lóvéra tettek szert, vagy plusz kedvezményre, hogyha valami kertészeti cuccra van szükségetek. Hát szerintem amúgy így a tavasz nagy beköszöntével előfordulhat, hogy mondjuk tönkre megy a fűnyíró, vagy éppen csak valami kerti kiegészítő szerszámra van szükség, úgyhogy ezzel egy picit tudunk nektek a kerti munkákhoz, a tavaszi megújuláshoz hozzájárulni egy hangyányit. Majdnem mást mondtam. Na mindegy. A lényeg, hogy nyári zápor is lesz majd, és nem csak dalban, hanem nyilván lesz majd nyáron zápor is, viszont most Rúzsa Magdi és Lotfi Begi érkezését ez semmilyen szinten nem befolyásolja. Ők érkeznek most.

0: Talk as Miracle, Chris Burkell itt a Forrás Rádióban, ezzel pedig véget ért az óra, ami a délutáni csúcs első órája volt. Jön viszont most a játékunk, úgyhogy figyeljetek, mert hogy hamarosan beszélünk egy picit a Magból Sláger című játékunkról. 15 ezres utalvány, kertészeti áruház, ugye a Kaszker kertészeti árudáról beszélünk egészen pontosan, és hát azt gondolom, hogy érdemes így a tavasz beköszöntével ezt a 15 ezres utalványt megpróbálni egy mondhatni egész egyszerű játékkal. Részletek mindjárt, hírek viszont rögtön, hírek, nincs némi reklám után. Érkezik utána pedig a Blondish is. Never Walk Alone.
1: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai, mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat. Lakossági fórum lesz Esztergomban. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Esztergomban az Arany János utcán baloldali járda felújítási munkálatokra kerül sor. A beruházással kapcsolatban helyszíni lakossági fórumot tartanak, melyre az érintett lakosságot várják május 18-án hétfőn 16 órára a Simor János utca Arany János utca sarkára, közölte Esztergom a honlapján. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500-an jelentkeztek, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, minden várakozás felülmúló érdeklődés mellett lezárult a jelentkezési időszak a Hungaromet ZRT modern közösségi alapú meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről, a regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérés lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. Most hétvégén rendezik meg Tatabányán az immáron 14. Forgórózsa Fesztivált. Május 15-e és május 17-e között zajlik az ingyenes program a Vértes agórájában és környékén. A Forgórózsa Fesztivál célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság archaikus népi kultúráját bemutassa, minden évben más-más tájegységet kiemelve. A részletes programot a vértesagoraja.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, utóbbiak időszakosan jobban összeállhatnak, csapadék nem valószínű, a szél időnként megerősödik, a hőmérséklet 13 és 16 fok között alakul, késő este 9 és 12 fok közé hűl le a levegő.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hello, hello, szép délutánt mindenkinek, ez a Forrás Rádió, benne pedig csak slágerek, és jön a Magból sláger játék, úgyhogy elültetjük a sláger magokat, és bizony érkezik már egy olyan előadó, akinek két dalát is meghallgathatjátok, a sikeressé válósat, és persze azt is, ami éppen aktuális. Tartsatok vele!

Hatból slágerjátékunk folytatódik ebben az órában, sőt, mi több, annyit elárulok, hogy az egyik előadó, illetve az egyik dal az egyik előadóhoz fűződik, aki a megfejtésünk ebben az órában. Már most nagyon sokat segítettem, mert három dalból választani már igencsak leszűkíti a lehetőségeket. Ugyanis a Magból slágerjátékunknak a lényege, hogy lejátsszuk az első nagy sikert, majd éppen az aktuálisat, úgyhogy valakitől ebből a három előadóból, akit az imént hallottatok, hát lesz még egy dal ebben az órában. Ha meghalljátok azt a másik dalt, onnantól kezdve biztosan tudhatjátok, hogy ő az, és írjátok is meg nekünk, hogy róla van szó. Tehát a zenekar, az előadó vagy előadók nevét a 0620 978 978-5-re, Viberen, SMS-ben a nevetekkel együtt, és ezzel együtt egy 15 000-es utalványt nyerhettek a Kaszker kertészeti áruda felajánlásából, és ez lehet a tiétek. Egy kis tavaszi nagytakarításhoz mondjuk abszolút jól jön, főleg, hogyha valami kerti cuccot fel kell újítani, vagy éppen újat kell vásárolni, úgyhogy szerintem ez a 15 000-es utalvány minden kertbe tök jól jöhet. Tehát ismerjétek fel az előadót, és hogyha hallottátok a második dalt, akkor azért majd én is szólok, hogy már elhangzott, de nagyon remélem, hogy magatoktól is le fog esni, hiszen ahogy mondtam, az első nagy siker már felcsendült ebben az órában. Megan Trainorral folytatjuk most, én a Still Don't Care.

Szettől és Spáridől, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel, mindig veled, és a közlekedésről hamarosan egy picit részletesebben is beszélünk, de addig is zene, és ne felejtjétek, hogyha halljátok azt az előadót már megint, akit már egyszer hallottatok, akkor küldjétek el, hogy melyik előadóról van szó, cserébe ti pedig nyerhettek egy 15 000-es utalványt a Kaszker Kertészeti Áruda Jóvoltából, ha tudjátok, hogy ki ez az előadó. Aki megírja, azok közül biztosan kikerül egy nyertes, és már mindez ebben az órában kiderül. A folytatásban Lost Frequencies és Zonderling, ez a Crazy.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Kezdünk egy balesettel a 10-es főúton Nyerges Újfalu belterületén, két személyautó ütközött az 56-os kilométernél a forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon torlódás van Tata és Tatabánya között, illetve kicsivel távolabb ismét lassulás és szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban, leginkább a Szárliget és a Biatorvágy közötti szakasz érintett. Emellett a menetidő nagyjából egy 30 perccel megemelkedhet az Útinform információi alapján. A sáv egyelőre jól járható, de ha a közbenső településekre igyekeztek, akkor mindenképpen javallott a főutat használni. A főút egyébként jól járható, persze mondhatni megfelelő forgalom mellett. A közlekedési információtokon akkor természetesen most is szívesen és köszönettel veszük a 0620 978 978-on.

Forrás Rádió mindig veled, csak slágerekkel, és annyit segítek, hogy már elhangzott a második dal is attól az előadótól, akit keresünk ebben az órában. Úgyhogy még van időtök gyorsan megírni az óra végéig a 0620 9789 5-re. Külföldi előadó, népszerű előadó, itthon is adtak már koncertet, és olyan emlékszem talán duplát vagy triplát, nem vagyok benne biztos, de hogy nagyon nagy érdeklődés volt rájuk. A Puskás Arénában ráadásul, és hát azt hiszem, hogy nagyon sok mindent elmondtam már. Így is nagyon nagy segítség volt. Az óra elején hallottátok magát a magot, a slágert pedig a közlekedési infók előtt. Na most már tényleg nagyon sokat segítettem. Ha pedig nyerni szeretnétek, akkor a Kaszker kertészeti áruda jóvoltából egy 15 ezres utalványt tudunk odaadni valakinek, ha jól válaszoltok. A jó válaszok közül pedig hát nyilvánvalóan kerül ki majd a győztesünk, úgyhogy hajrá, hajrá! Addig is viszont érkezik Cyril és Moonlight még az óra végére, és a játékunk sorsolására is sort kerítünk. Ez a There She Goes.

0: Cső, ezzel pedig véget ért a délutáni csúcs második órája, de tartozom még egy jó megfejtéssel, ami nem más, mint a Coldplay. Tőle hallottátok a Clocks, valamint a We Pray című dalt az óra elején, illetve a közlekedési infók előtt. Zsolt pedig szemfüles volt, és vagy füles-füles, nem is tudom, de megnyerte a mi kis utalványunkat, illetve hát most már az ő utalványa 15 000 forint értékben a Kaszker kertészeti áruda jóvoltából. Ez a tiéd, Zsolt, a részletekért pedig majd, illetve a részletekkel pedig majd megkeresünk téged. Gyors közlekedési info Pétertől, aki éppen kamionnal szeli, vagy szelni az utakat az M1-esen. Hali, az útinform egy kicsit hazudik, mert 13.50-kor jöttem fel Komáromnál, és még mindig nem tudtam lejönni Tatánál. Ugye írtad ezt nagyjából egy jó 15 perccel ezelőtt, és hát a helyzet az, hogyha ezt is beleszámolom, akkor már jó ideje ott állsz, tehát nem fél óra, nem inkább másfél, sőt, a picivel több is. Úgyhogy igen, az a helyzet, hogy itt most vele találkoztattatok, illetve találkoztattatok az eredeti felállással, mondhatni, hogy az élő képpel. Hát Péternek köszönöm szépen az infókat még egyszer, kamionos kollégáknak pedig kitartást kívánok, mert hogy azért ott most bőven van buli, és nem a jó fajtából, de tényleg kitartást mindenkinek, aki kamionnal szeli az utakat, és vigyázzatok egymásra ti is. A folytatásban az M-Funk érkezik a Can You Feel It-tel, de csak a hírek után, mert hogy Kitty jön, a dalból azért jön egy részlet is.
1: Nem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Alapozzon nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu

0: tökéletes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pezsgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A Nemzetközi Energiaügynökség az olajkereslet visszaesésére és rekordütemű készletcsökkenésre számít. Megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Szeptember 24-től látható a mozikban a Félrelépni szabad című film. 3 perccel járunk 4 óra előtt, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A Nemzetközi Energiaügynökség a globális olajkereslet erőteljesebb visszaesésére, valamint a világ olajtartalékainak rekordütemű apadására számít az iráni háború, illetve a hormuzi szoros lezárása miatt, derült ki az ügynökség honlapján szerdán publikált havi olajpiaci jelentésből. A legnagyobb visszaesés a második negyed évben várható, amikor a kereslet napi 2,45 millió hordóval eshet vissza. Az ügynökség rámutatott arra is, hogy a finomítók világszerte visszafogták termelésüket az infrastruktúra károsodása, az exportkorlátozások és a nyersanyag hiány miatt. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a kereslet visszaesése jelenleg elsősorban a petrolkémiai és a légi közlekedési szektort érinti, de a magas árak, a romló gazdasági környezet és a fogyasztás csökkentő intézkedések egyre szélesebb körben mérséklik az üzemanyag felhasználást. A Telex értesülései szerint már nem az eddig államtitkári rangban lévő Vágújhelyi Ferenc a NAV elnöke, mivel megbízatása a kormányváltással megszűnt, az adóhatóság megerősítette a portál értesüléseit. A NAV a Telexnek úgy fogalmazott, hogy az államtitkár megbízatása megszűnik a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével, ezért 2026. május 13-ától az államtitkári kinevezéséig a hatályos helyettesítésre vonatkozó szabályok érvényesek. A Cannes-i fesztivállal párhuzamosan zajló filmvásáron mutatkozik be május 17-én Orosz Dénes új romkomja, a Félrelépni szabad a lehetséges forgalmazási partnereknek. Az alkotás szeptember 24-től látható a mozikban. A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint a film a Hülyéje című komédia újragondolása a hűtlenségről, féltékenységről és a szerelem próbájáról mai környezetben. A Félrelépni szabad a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült. A Vöröskereszt komáromi szervezete vár minden érdeklődőt a tavaszi egészségnapra, május 16-án, szombaton 9 és 16 óra között az Arany 17 rendezvényközpontban. A rendezvényen számos egészségügyi szűrésen és állapotfelmérésen lehet részt venni, így lesz mammográfia, meridián szűrés, lábegészségügyi szűrés 3D lábszkennerrel, halásvizsgálat, szürkehályok szűrés, koleszterin szintmérés, oxigénszaturáció mérés, biorezonanciás állapotfelmérés, várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, utóbbiak időszakosan jobban összeállhatnak, csapadék nem valószínű, a szél időnként megerősödik, a hőmérséklet 13 és 16 fok között alakul, késő este 9 és 12 fok közé hűl le a levegő.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel is, csak óvatosan az autópályán, meg amúgy mindenhol is, és természetesen továbbra is slágerekkel folytatjuk, csak hogy ezt az utat, vagy akár mondjuk a munkát egy picit lendületesebbé és még könnyebbé tegyük nektek. Szóval sok sláger, kevés duma, és ha már a slágerekről van szó, az M-Funk féle Can You Feel It-et ígértem nektek, úgyhogy ez az ígéret most betartható.

megyek vissza. Szólt BSV és T-Deni felvételeit, a Forráson pedig csak is a legjobbakat kapjátok, és ez változatlanul így van. Közlekedési információkat pedig természetesen továbbra is a 0620-9798-95-re tudtuk küldeni, ezt pedig nagyon szépen köszönjük. Péter beszámoló alapján azért az a fél óra az M1-esen inkább másfél, hanem több, de kitartás mindenkinek. Kamionnal gondolom még nehezebb, úgyhogy ugye Péter is kamionnal szelni az utakat, hát kitartást nekik is, nektek is. A folytatásban Post Malone és Doja Cat érkezik az I Like You-val, illetve Justin Bieber a Daisy-zzel, valamint hamarosan a Buenos Morgan egy vidám pillanatát is felidézzük nektek.

0: nem is betűnt ma reggel valami, ha már multidézés jön a Buenos Morgenből, mégpedig Ádi szemüvege. Az nekem egy tök új dolog volt, de szerintem hallgassuk meg a reggeli műsor stábjának reakcióit.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Figyelj, történelmi pillanat következik. Kapaszkodj.
3: Hoztál szemüveget.
2: Kapaszkodj, figyelj.
4: Haszta.
3: Ah, az igen.
2: Hé, te így nézel ki? Azt a rohadt.
3: Ilyen értelmiségi fejed lett.
2: Lett? IQ jött be. Hallod? Látom az SMS falat. Az milyen, hogy látom a betűket, és nem tippelgetnem kell foltokból? De most megöregettem.
3: Azt nem? Mondod így ránézésre?
2: Szerinted öregettem?
3: Nem azt mondom, hogy öregettél, hanem ilyen, hát programozóbb külsődlet.
2: Programozóbb? Jó. Igen. Valamit programozzak valakinek valahol?
3: Igen, ha nincs jó programotok, akkor Ádám ír egyet.
2: Jó, nem ígérem, hogy mindig rajtam lesz, de hallod, így, hogy látom, mi van ide írva, azért tök más lesz műsort vezetni.
3: Hát elhiszem, igen. Egyébként az a durva, hogy én is kezdem észlelni, hogy már nekem se 100%-os a szemem.
2: Meg beszeres, milyen
3: ugyanolyan
2: jó.
3: Szép, de attól még lehetne jobb is. Úgyhogy lehet, hogy majd valamikor nekem is érik egy látásvizsgálat, nem
2: nézd,
3: tudom.
2: Andi!
3: Andi! Na, érem, konkrétan, nézd!
5: Na?
3: Mi van?
5: Nem ezt... érti, mi van?
3: Na?
5: Ha?
3: Jól áll neki?
5: Na?
3: Megkívánnád a testjét így jobban?
5: Gyere be egy szóra!
3: Na, beírjuk Andit is.
2: Bocsánat.
3: Ez milyen jó lehetett így a rádióadásban. Tehát, hogy azt halljátok, hogy kiabálunk a szomszédszalában.
2: Élő reggeli műsor. Szia, Andi. Na, mi lett? Idősebb vagyok, okosabb vagyok.
3: Bubit húzzál, várjál.
2: Mit húzzon?
3: Húzzál rá védőeszközt.
6: Nincs itt.
2: Jó, ez így mondhatod, ne érj hozzá.
3: Várjál, most lehúztalak, most betoltalak.
6: Csak úgy nézel, Kevin, apukád.
3: Komolyan?
6: Igen.
3: Te jó, hogy behívtalak. Na, menj dolgozni.
6: Csak a fiatalabb változatok.
3: Tényleg nagyon hasonlítotok.
6: Ugye, hogy nagyon hasonlít.
3: Így tényleg nagyon hasonlítotok.
2: Határozottan más úgy, hogy látom, mi van elém írva. Tehát, hogy látom a műsormenetet, látom, ki írta az üzenetet, nem kell tippelnem.
6: Nem lesz több homlokláncod, mert már nem hunyorítasz.
2: Igen, tegnap is így tippelgettem, hogy ki az a Bula, de aki az nem Bula, az Gyula, aki írt. Jó, oké. Okay.
6: De egyébként nem volt furcsa, hogy így kinyílt a világ?
2: Amúgy durva.
6: Tehát felvetted a szemüveget, és láttál mindent.
2: Hallod, megláttam, hogy néz ki a Roland.
3: Eddig bírt.
2: Ez kegyetlen. Lehet, hogy néha leveszem majd a nyugalmam érdekében.
3: Nálad az van, nála meg egy ilyen aranyérpárna.
2: Tudod, ahogy igen, Roland alá raktuk egy aranyérpárnát.
6: Ez a korral jár, tudjátok, gyerekek.
3: Ne, ki lett mosva a szék, amúgy, úgyhogy a takarítóhölgynek jár a ára meg a köszönet, aztán egy kicsit nedves, és akkor így
2: hát Roland így nedvesedik.
3: Nem feltétlenül szeretnék átnedvesedni a lúrról.
6: Nem ilyen nedvességre vágytál, gondolom korán reggel.
2: Roland, ennyire azért nem áll jól ez a szemüveg.
3: Úgyhogy pont Ádi ide. Nem tudom, ezt honnan hoztad, de honnan hoztad a párnát?
2: Egyik kollégánk, a Lackónak az aranyér párnája. Most behoztam neked.
3: Bocs, Lackó. Majd egy kicsit így dülöngészlek fejjelben majd
2: ez
3: napot.
2: Kicsit olyan, azt hiszem, a Family Guy-ban van, vagy valamelyikben, hogy vesznek egy 4K-s tévét, és akkor meglátják, hogy a hírszerkesztő azt, hogy mégsem olyan szép, és 20 évvel idősebb, és ráncai meg pattanásai vannak. Tehát így kirajzolódott minden.
6: Na, tényleg engem hogy látsz?
2: Szép vagy, nincs. Azzal nincs.
6: Látod a pattanásaimat?
2: De Rolandot próbálom értelmezni.
3: Hát azért így van, így vannak egy páran azért évek óta, igen.
2: Majd igen,
6: mi már 10, nem tudom hány éve. 4-3, nem tudom, amióta dolgozunk együtt.
3: Sokja.
1: Buenos Morgen, minden hét.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
7: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
8: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
7: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

Raviosa, Szolt, Shakira és Pitbull közösseti pedig a Forrást hallgatjátok. Tel is tele csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig most egy hazai kedvencet idézünk meg. Ezúttal a Well Hello-val és Papszavival érkezik. A részegen egy rolleren.

tengerőd fel, mert a jó zene nem hal. Forrás Rádió. Mindig veled.

és a Throwback itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között kapjátok a legjobbakat, és most már tényleg nincs sok a hírekig, úgyhogy itt az ideje, hát tovább menni, még hogyha azt is mondja nekünk az S Club 7, hogy Don't Stop Moving, azért mi haladunk előre, Kitti pedig nem sokára hírekkel, infókkal, addig is mi a slágerekkel, az S Club 7-nel, a Young Cookkal és az Imagine Dragons-szal haladunk előre.

0: Natural szólt az Imagine Dragons dala itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között. Ti pedig kapjátok a híreket és az infókat Nemes Kittivel, én pedig hozom a slágereket a következő órában is. Ezúttal például Sabrina Carpenter fog egy picit, hát mondjuk úgy, hogy ízlelgetni. Ez a Taste!
1: A tévémozi nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra? A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A munkaerőpiacon korcsoporttól függetlenül a fizetés a legfontosabb szempont. Idén is fontos témák lesznek fókuszban a Dermatológiai Társulat kampányában. Útlezárás lesz Tatabányán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya idei fókuszában. Közleményükben azt írták, a közel 20 000 magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használat a bőrrák, ezen belül a melanóma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a közösségi médiában egyre nagyobb számban terjednek félrevezető vagy kifejezetten veszélyes napozási, barnulási és bőrápolási tanácsok, ezért az idei Euró Melanoma kampánya a bullshit marhaság üzenettel hívja fel a figyelmet arra, hogy a bőr egészségével kapcsolatban is különösen fontos a megbízható, szakértői forrásból származó információ. A munkaerőpiacon aktív korcsoportok egyetértenek abban, hogy egy állás megítélésénél a fizetés, az elhelyezkedés és a munkarend a legfontosabb szempont, közölte friss reprezentatív kutatása alapján a Profession.hu szerdán az MTI-vel. A kutatás alapján ugyanakkor a 29 évesek és az ennél fiatalabb Z generáció körében a home office a 30-45 év Y generációnál a vezető személye, a 46 és 60 év közötti X generáció tagjainál a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége áll a lista élén. A 14. Forgórózsa Fesztivál előkészítési és lebonyolítási munkálatai miatt ideiglenes útlezárásra és parkoló kiürítésre kerül sor Tatabánya belvárosában. A lezárás az OTP előtti kereszteződéstől a Szentborbála téri üzletház parkolójának bejáratáig tartó szakaszt érinti. Az érintett terület lezárásának időpontja május 15-e péntek reggel 6 órától, május 18-án hétfőn délig. Kérik az érintett gépjármű tulajdonosokat, hogy lehetőség szerint már május 14-én estig, azaz holnap estig hagyják szabadon az érintett parkolókat. A szervezők kérik a lakosság türelmét és megértését. Május 16-án rendezik meg Tatabánya Alsógallán a második történelmi barangolás elnevezésű eseményt. Most szombaton 15 órakor kezdődik a program az Alsógallai Tájház udvarán, melyben többek között szerepel hagyományos svávfalú építése, Alsógalla nevezetes épületei pontjai, valamint a tájházat is meg lehet nézni. Közreműködik az Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör és az Alsógallai Harmonikások. A belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Változóan napos felhős időre van kilátás, a szél sokfelé megélénkül, a hőmérséklet 15 és 17 fok között alakul. Holnap sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. 20 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírokutya 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel is egyben, megint csak újabb egy óra, és újabb telis-telis slágerekkel hallatszódó óra. Szevasztok, mindenkinek szép délutánt kívánok, és nagyon remélem, hogy velem tartotok ebben az órában is. Kevesebb duma, és még több sláger, ezúttal, ahogy ígértem. Sabrina Carpenterrel kezdünk, jön már is a taste!

0: Ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok. Kitartást mindenkinek az M1-esen, nem könnyű most Budapest felé közlekedni, úgyhogy tényleg nagyon óvatosan. A következőkben pedig mindenképpen érdemes a slágereket választani, mert tényleg kevés beszéd és nagyon sok sláger jön. Sophie and the Giants, WDC és Aidan James is itt lesz velünk. Előtt egy hazai kedvenc, a New Level Empire-rel, Burai Krisztiánnal, a látható jön.
1: Az arc

annyit kell tenned, hogy bekapcsolod a rádiót. Többit rábízhatod Bálint Lászlóra. Ez a délutáni csúcs a Forrás Rádió.

0: hatalomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: kicsit tekerjük vissza az időkerekét, de tényleg csak egy picit a ma reggelre, ahol egy kicsit beszéltünk a Bonus Morgenben egy Knight Rider büntiről, mert hogy ilyen is van. Na, hogy mi a titok nyitja, miért ilyen rejtélyes, azt már is megmutatom nektek.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Közben jönnek az SMS üzenetek, Bence írja, hatalmas a műsor, ezek az AI dalok nagyot mentek most, meg a hány rágó kell, hogy fossak, made my day. Köszi, Bence. Hát fontos témákról is beszélünk. Na.
3: Igen, mint egy alternatív műveltségi vetélkedő. Hány rágó kell, hogy fossak?
2: Látod magad előtt?
4: De egyszer lesz valahol ez kérdés, legalább tudni fogjuk.
2: Megfelezzük? Felhívhatok valakit?
3: Az még érdekes lenne. Na, hoztál nekünk nap hírét, Andi?
4: Igen. Képzeljétek el, hogy egy olyan autót büntettek meg, ami már évek óta egy múzeumban áll.
3: Hát, na de hogy áll? Hát,
4: de hogy?
2: No. De várjál, hogy miért büntették meg, rossz helyen áll? Mert az lehet, hogy a Kern András kocsia volt, és mindenkit zavar, hogy egy múzeumban áll.
3: Van pékség a múzeum közelében?
2: Hogy nem. Került be ide a múzeumba ez az autó?
4: Nem, viszont, hogyha megtudjátok, hogy milyen autóról van szó, akkor már egy kicsit érthetőbb lesz.
2: Na.
4: Ez, képzétek el, egy hasonlása ugye a Knight Rider-es kit. Kocsinak,
3: de menő.
4: És ugye Knight feliratú a rendszáma. Na most az az autó, amit elkaptak gyorshajtásért, annak is Knight feliratú volt a rendszáma, tehát valószínűleg ezt ő is kiváltotta. És én egyébként azt hittem, hogy ez a gyorshajtás, ez olyan gyorshajtás, hogy mit tudom én, 220-szal ment 120 helyett, de 58 km/órával ment 40 km/óra helyett.
2: A vadállat!
3: Ez ilyen rédülféle gyorshajtás.
4: Ezt azért mondjuk nem nézném ki a kipből, de...
2: Ez egy őrült.
3: It's the rhythm of the night.
4: Igen.
2: Jaj, de durva. És maga az autó, amit lefotóztak, mert akkor nyilván a muzeális verzió az valószínűleg a forgatásról vagy a filmből lehetett, de hogy amit lefotóztak, hoztak, az hasonlított, vagy csak a rendszerma volt ez?
4: Hasonlít itt a kinézete egyébként, amit.
2: Hát akkor úgy kellett.
4: Amit látok.
2: És megvan nekik a David Hasselhoffos verziónak a mi ez törzskönyve, meg minden, hogy oda küldték ki a számlát, vagy ez hogy?
3: Lehet, hogy David Hasselhoffnak küldték ki a számlát, igen.
4: Tessék, nem, hát ugye a Knight feliratból gondolom tudták, hogy ahhoz a múzeumhoz tartozik, a Volvo múzeumban van egyébként, New Yorkban.
2: És Volvo, nem mindegy, igen?
4: Nem, mert Pontiac Firebird egyébként,
2: igen.
4: De mindegy, lényegtelen, de a Volvo múzeumban van az a lényeg. Szóval, hogy ugyanaz volt a rendszámtábla, és nem tudom, hát, hogy ők mit gondoltak, hogy kiszabadultak itt, vagy hogy így nem tudom, életre kelt.
3: Hát Michael magától is.
5: Na de Michael.
4: Igen,
5: fogd meg a botkormányom,
4: Michael. Én amúgy nagyon szerettem egyébként.
2: Te sem észre ezt.
3: Ja, ilyen nem oda, ne?
2: Én ezt imádtam.
4: Én nagyon szerettem volna ilyen autót.
3: Azt hittem a David Hasselhoff.
4: Nem, én nem szeretem, nagyon nem szeretem.
2: Tudod, hogy Magyarországon van az egyik legjobb replikája, működő az emberünk, nagyon sokat költött rá, és izgalmas amúgy, hogy ezzel a kormánnyal tök nehéz menni. Jó, és akkor várjál, megjött a büntetés, nyilván a múzeumhoz, egy olyan autóra, ami lehet, hogy már be se indulna, mert ugye ez a múzeumban állt, és akkor ők ezt rendezik?
4: Hát itt azt írják, hogy de egyébként maga az összeg sem, mert 50 dollár, tehát hogy itt csak annyit üzent a Volvo múzeum, hogy hát kaptunk egy 50 dolláros számlát, a mi kittünk évek óta nem mozdult el a múzeumból.
3: Figyelj, hirdessenek közösségi összefogást, és a többszöröse fog bejönni, amit aztán rá tudnak költeni a múzeumra.
4: Mert azt is hozzátették, hogy megvan valakinek Hasselhoff száma. 50 dollárhoz tartozik nekünk.
2: Jó!
3: Ezt majd a Jogértés Igazságért Alapítvány rendezi, nem?
4: Nagyon jó, igen.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

a Forrás Rádió, csak slágerekkel, Minelli után pedig már a búcsú ideje érkezett el. Nagyon szépen megköszönöm a figyelmeteket, az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, és Zimmerer Tamást is megkapjátok a charterrel, ő jön most 2 órán keresztül, aztán pedig 8 órától Spy the Ghost barátunk zenél a Light Sessionben. Ehhez kívánok nektek kellemes időtöltést és jó rádiózást, legközelebb pedig holnap délután 2-kor találkozunk a szokott időben, holnap a koktélban már Tamással. Hát mondhatod, hogy időzhettek, úgyhogy várunk titeket akkor is, minden jót!

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Tavasz végén a legmagasabb az elkövetett öngyilkosságok száma, egyhangulag szavazott a monetáris tanács az alapkamatról áprilisban, természetfotó kiállítás nyílik Esztergomban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A tavasz végi nyár elejé fokozott öngyilkossági veszélyre reagálva indult májustól új telefonos lelki elsősegély szolgáltatás, a Lélektér vonal, mely országosan hívható a 0680-496-694-es ingyenes telefonszámon hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között. A lelki segély szolgálat korosztályi megkötés nélkül bárki számára elérhető, aki problémájáról beszélne vagy krízisben van, közölte közleményében a Lélektér az Életért Alapítvány. Azt írták, amikor valaki kilátástalannak érzi a helyzetét, beszűkül a gondolkodása és nem látja a lehetőségeit, ilyenkor egy külső, empatikus jelenlét segíthet csökkenteni a feszültséget és megakadályozni a krízis tovább mélyülését. A lelki elsősegély gyakran azt a kritikus pillanatot hidalja át, amikor a legnagyobb szükség van segítségre, akár életet is menthet, írták. A Lélektér vonalnál képzett önkéntesek fogadják a hívásokat, akik figyelnek, kérdeznek, új nézőpontokat adnak. A beszélgetések anonímak, a hívók dönthetnek arról, mennyi információt osztanak meg magukról. A Lélektérvonal működéséről a lélektérvonal.hu oldalon található bővebb információ. Egyhangulag szavaztak az alapkamatról a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai az április 28-ai ülésen, olvasható az MNB honlapján szerdán közzétett jegyzőkönyvben. A határozat szerint a jegybanki alapkamat 6,25% maradt, a kamatfolyosó kétszélesen változott. A döntéshozók inflációs és növekedési kockázatnak tekintik az iráni konfliktust, amely az energia és nyersanyagárak emelkedését okozta, többen pedig azt is említették az ülésen, hogy a bizonytalan világgazdasági környezetben teret nyert a kiváró monetáris politikai megközelítés. Kiemelték ugyanakkor, hogy belföldön a kockázati felárak az országgyűlési választásokat követően mérséklődtek, ami az állampapírpiaci hozamok csökkenésében és a forint euróval szembeni erősödésében is megmutatkozott. Holnap számítanak az önkéntes véradókra Komárom-Esztergom vármegyében. Kesztölcön rendeznek a művelődési házban kihelyezett véradást délután 2:30-tól egészen 6 óráig. Ne feledjék, a kivért ad, életet ad. Természetfotó kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket május 15-én az Esztergomi Duna Múzeumban, ahol Aranyosi Tamás munkáival ismerkedhet meg a közönség. A Harmónia a vadonban című tárlat Afrika és Costa Rica természeti világába kalauzolja a látogatókat. A program 18 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
1: Változóan napos felhős időre van kilátás, a szél sokfelé megélénkül, a hőmérséklet 15 és 17 fok között alakul. Holnap sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. 20 fok lesz a csúcs.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, szerda van, jönnek a hazai kedvencek, a visszatekaróvat is, és persze a 20. helyen Martin Garrix, valamint Jax közöse, a Told You So. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem!

20. éjjel Martin Garrix és Jax, a collab, a Told You So volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig hozom nektek a hazai kedvenceket, és persze így lesz a visszatek rovat is. A következőben már kapott Katy Perryt, jön a házunk old, jön Spider Ghost és a Light Session 2 órájában 8 és 10 óra között. Előtte mesélek a Purple Disco Machine-ról, persze, itt lesz veletek David Guetta is, no meg Ray Dalton, aki úgy gondoltátok, hogy pihente, mégsem. A részletek rögvest, addig pedig legjobbjaink, mindjárt Dash Young Fly és Azeria újdonsága, elsőként Teddy Sims a blogban, a The Tour érkezik már is, ma a 19-én. Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

Szedikén a Blondie és Steve Appleton közös Never Walk Alone. Imádom ezt a dalt. No és imádom Ray Daltont is. Hello, hello, te a Chartert hallgatod itt a Forrás Rádióban minden hétköznap 6 és 8 között. Ray Dalton. Igen. Az évet egy érzelmes Insta poszttal indította, ahol megköszönte a rajongóknak a tavalyi sikereket, és belengedte, hogy az idei év a következő nagy lépés ideje. Úgy tűnik a stúdióban töltött órák megkérdőjelezhetetlenül beérnek. No és készítsétek a naptárakat, mert Ray Dalton visszatér Európába. Azt tudja, hogy július 18-án a németországi Bad Nenndorfban ad majd hatalmas koncertet, de szeptember elején egy svájci fesztiválon is ő lesz majd az egyik húzónév. Na és ha már húz, akkor húzzon itt is Ray Dalton.

Eurózónás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van Tamás.

0: Boy, meg a Good Life itt a 16. pozícióban, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod, ez a hazai lista, köszönöm, hogy itt vagy. Lady Gaga-val robogunk már is, a Diddy Dance érkezik a 15.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió.

David Guetta és a One Republic Collab, I Don't Wanna Wait a 14. helyen. Ez a charter a hazai listával. Köszi, hogy itt vagy! No és apropó, David Guetta, alias francia DJ legenda, pörög, mint az állat. Kezdjük egy igazán édes hírrel. Február végén jelentették be, hogy megszületett David és barátnője Jessica Ledon második közös gyerkősze. Ő Cyan, így hívják. A Billboardot egyébként letarolja az úr Ray-jel közös Where Is My Husband című kollaborációja után Guetta most Jennifer Lopez-zel robbantott egy nagyot. A Save Me Tonight című daluk a napokban ugrott az amerikai Dance Airplay lista élére. Ezt egyébként a Forrás Rádió is játssza, csak szólok. Ez egyébként Gillo első listavezető helyezése ebben a kategóriában 15 év után. Ha pedig élőben szeretnétek látni a mestert, irány Párizs vagy Ibiza, júniusban 3 egymást követő este is megtölti majd a State de France-t. Csak infoként közöltem, Kashmir a folytatásban, mert hogy a Wild Ride érkezik.

13. héten Kashmir és a Wild Ride. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszi, hogy itt vagy, ez a hazai lista Félix Jánnal és a Sauzzal. Itt a Walk With Me a

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Forrás Rádió, mindig veled! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva, szép estét kívánok. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott az idei vérnyomásmérés kampányhoz. Új elnökséget választott a Magyar Fürdőszövetség. Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosár legenda. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A szakemberek szerint a diagnózis felállításának legegyszerűbb módja az időszakos szűrővizsgálat és az otthoni vérnyomásmérés. A pontos méréshez fontos, hogy azt nyugodt körülmények között legalább 5-10 perc pihenést követően ülőhelyzetben végezzük el, és több ismételt mérés átlaga alapján értékeljük az eredményt. Új elnökséget és Vég Andor az Alakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója személyében új elnököt választott a Magyar Fürdőszövetség tavaszi tisztújító közgyűlésén szerdán, közölte a szövetség az MTI-vel. A szövetség közölte, várakozásokkal telve fogadták az új kormány gazdasági miniszterének a turizmus nemzetgazdasági jelentőségét elismerő kijelentését. Hazánk termálfürdő nagyhatalom, a beutazó vendégforgalmi adatok évről évre azt mutatják, hogy ez jelentős tényező az utazási döntésekben, értek. Megjegyezték, a közel-keleti helyzet átrendezheti az utazási szokásokat. A repülőgép járatok törlése, a közlekedés drágulása és a biztonság szempontjai alapján sokan inkább Európát választják majd úti célul Ázsia és Afrika helyett, aminek Magyarország is nyertese lehet. A múzeumi világnap alkalmából az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak koncertje lesz a Tatabányai Múzeumban. Az érdeklődőket május 20-án 17 órára várják, a program ingyenes. És végül sport, az idény végén visszavonul Ferenc Csaba, az Aegis Körbend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy 25 szezon után befejezi pályafutását és utolsó mérkőzését május 23-án vívja a hazai pályán. Ferenc Csaba 2001. októberében debütált a Vasiaknál egy Debrecen ellen megnyert bajnokin, azóta 823 alkalommal lépett pályára a csapatban, ezzel klubrekorder, ehhez még további négyet hozzátehet a playoutban. Pályafutása során végig Körbenden pattogtatott, a 2003-as bajnoki aranyérem mellett 5 ezüst és 5 bronz került a nyakába, 2016-ban Magyar Kupát nyert az együttessel, kétszer pedig második lett. A magyar válogatottban tagja volt a 2017-es és a 2022-es EB-re kijutott csapatnak is.
0: Időjárás.
1: Késő este éjjel gyengén felhős, csillagfényes égbolt és gyenge régmozgás mellett ismét gyorsan hűlhet a levegő. Csütörtökön napsütéses, kellemesen melegedő nap következik, kisebb fátyol és gumoly felhőzettel. Késő délután, illetve az esti órákban szorványosan záporok, zivatargócok is kialakulhatnak. Holnap reggel 4, délután pedig 20 fok várható.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

a 10. héten Ray Dalton és a Blood Running. Szép estét kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a hazai kedvenceket, és tudjátok, jön a Visszatek rovat is Katy Perryvel, itt lesz nem sokára a Hot and Cold, sőt érkezik majd Spide Ghost is a Light Session 2 órájában. Addig azonban tudja, hogy találkoztok Tino Pointekkel, alias Purple Disco Machine-nal. No meg legjobbjainkkal, Louis mindjárt, Accent, Sarah és Misha Miller pedig most kezd. A blogban az első a Don't Leave, ez a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel, jó szórakozást!

hatodik helyen Ed Sheeran és az Azizam. Ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája, a Charter a hazai kedvencekkel és Taylor Swift-el az ötödik helyen. Itt a The Fate of Ophelia.

24. Tóth Abigail és Accent, a Cugi papákról énekeltek, a Sugar Daddy volt a tiétek. Ez a Forrás Charter, a hazai listával is Tamással, köszi, hogy itt vagy. Jön Pömpelisco Machine, a Disco House koronázatlan német királya, alias Tino Pointek. Ha nyár, kérem, akkor Ibiza. Az úr idén is visszatér a Fehér Szigetre, ráadásul nem is akár hogyan. E hónap 9-én nyitotta meg a szezont a legendás Pacha Ibiza klubban a Pure Pacha buli sorozat keretében. Júliustól pedig minden csütörtökön ő felel majd a legmenőbb funk house ütemekért. Ami viszont tetszik, hogy nem felejti el, hogy honnan jött a hazai pályán Dresdában, akkor az őrület utána, hogy a május végi koncertjeire órák alatt elkapkodták a jegyeket. Olyan nagy volt a nyomás, hogy be kellett tiktatni egy negyedik ráadás napot május 25-re a gyönyörű Dresdner Swinger udvarán. No, akkor most hova is menjünk? Ibizára vagy Pacha? Kúristen, én ma azt se tudom. Annyi hely van, ahol el lehet menni. Maradok egyelőre itt, jó? A harmadik helyen hozom ugyanis a Hertz és Purple Disco Machine közös. Itt a

0: az első ezen a héten a Hypeton és Norma G. Martin közös Out of My Head. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a forrás chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal. Itt lesznek majd a netes kedvencek. No meg Michael Jackson fia, aki elárulta, hogy milyen apa volt valójában az énekes. A történet tehát holnap. Addig is tessék jónak lenni. Ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában Spider Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: A forrás charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban a Dobogókői úton, útlezárás lesz a Forgó Rózsa Fesztivál miatt Tatabányán, tarolt a Fighting Campo Pokorni Team. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. május 13-án, szerdán este 8 órakor. Esztergomban a körforgalom építésének második üteméhez kapcsolódó csatorna építési munkák miatt a Dobogókői utat teljesen lezárják az Áhim András utca és a Terézia utca közötti szakaszon. Erre május 14-én 9 órától május 17-e 17 óráig kell számítani. A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakasz nem lesz átjárható, kérik a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét. Kigyulladt munkagéphez és frontális karambolhoz is vonultak a vármegyei tűzoltók múlt hétvégén. Kigyulladt egy munkagép május 8-án Tatabányán a Tarjáni út és az Egyes főút közötti területen. A tűz mintegy 10 négyzetméteren a környező papír hulladékra is átterjedt. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a tüzet és elvégezték az utómunkálatokat. Szemből egymásba hajtott két autó május 9-én délelőtt Tatabányán a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésében. A tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett szintén ezen a napon egy több mint 100 négyzetméteres istálló ácson a Petőfi Sándor utcában. Az építményben mezőgazdasági gépek voltak, illetve egy ló. Az állatot a tűzoltók kiérkezésének idejére már kivezették. A lángokat az ácsi önkormányzati és önkéntes, valamint a komáromi hivatásos tűzoltók oltották el több vízsugárral. Mindezek mellett kivontatták a műhelyként is használt istállóból a gépeket, írja a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság honlapja. A 14. Forgó Rózsa Fesztivál előkészítési és lebonyolítási munkálatai miatt ideiglenes útlezárás és parkolókiürítés lesz Tatabánya belvárosában. A lezárás az OTP előtti kereszteződéstől a Szent Borbála téri üzletház parkolójának bejáratáig tartó szakaszt érinti. Az érintett terület május 15-én 6 órától május 18-a 12 óráig lesz lezárva. Kérik a gépjármű tulajdonosokat, hogy lehetőség szerint már május 14-én estig hagyják szabadon az érintett parkolókat, annak érdekében, hogy a rendezvény előkészítése zavartalanul megkezdődhessen. A szervezők kérik a lakosság türelmét és megértését az esetleges kellemetlenségek miatt. Március végén rendezte meg 11. alkalommal a Tatabányai Jászai Mari Színház a Monodráma és Stúdiószínházi Fesztiválját. Az 5 nap alatt 11 előadást, 6 monodrámát és 5 stúdiószínházi produkciót láthatott a fesztivál közönség. Az előadások szakmai zsűri előtt mérették meg magukat, melynek tagja volt Danis Lídia színművésznő, a Jászai Mari Színház társulatának tagja, Pap Tímea színi kritikus és Hály János József Attila díjas író, drámaíró. A monodrámák között szerepelt az 1.715.380. nő, amely az Egyetemista lány támogatót keres című kötet adaptációja. Tudom, Henrietta színész az előadásról beszélt rádiónknak.
2: Még egyetemen, amikor elkezdtem a mesterit, akkor volt egy tanárom, aki a vezető tanára is ennek az előadásnak, és ő mondta, hogy keressünk egy szöveget, és 10 percet a fél év végére valósítsunk meg. És én nem tudtam, hogy milyen szöveggel szeretnék foglalkozni, csak azt tudtam, hogy a nőiességgel szeretnék. És akkor ő javasolta azt, hogy kérdezzem meg Nagyosi Timit, aki az előadás dramaturgja, hogy neki lennének-e valamilyen javaslatai, és hogy esetleg dolgozzunk együtt. És akkor igazából Timi hozta a könyvet, és eleinte nem szerettem volna ezzel az anyaggal dolgozni, mert hogy prostitúció, már annyiszor beszéltünk róla minek, de pont volt egy olyan pillanat, hogy megfogtam a könyvet, és arrébb lögtem. És akkor megkérdezte Kozma Gábor, hogy miért taszítom el ennyire magamtól, és hogy pont ezért kéne ezzel az anyaggal dolgozzak. És akkor azt mondtam, hogy mivel még egyetemista vagyok, az a célom, hogy minél jobban ki tudjam tolni a határaimat, és akkor belevágtunk. Eleinte nagyon, sokat küzdöttem szerintem, hogy egyáltalán merjem felvállalni a saját nőiességem is, hogy merjek erről emberek előtt beszélni. De ahogy elkezdtem megengedni magamnak, és elkezdtem félretenni az előítéleteimet, úgy egyre felszabadítóbb volt ebben benne lenni. Szerintem, ahogy a darab folyamán Lili egyre jobban találkozik önmagával, úgy a nőiességével is. igazából, tehát hogy ő már ebből a szempontból szabadabb, tehát hogy ő szerintem az első perctől tisztában van a nőiességével és annak a pozitívumaival, viszont az, amikor egyre jobban magára talál és megszereti önmagát és elfogadja, úgy a nőiességét is előtérbe helyezi szerintem. Ez számomra is egy kicsit ilyen öncélú munka is volt szerintem, mert azért is akartam a nőiességgel foglalkozni, mert kíváncsi voltam, hogy igazából bennem mi van, hogy tudom én megélni a nőiességemet, és hogy ezt hogy merem felvállalni, és azt vettem észre, hogy most már az öltözködés, tehát hogy nem fordul meg a fejemben, hogy ó, hát ez túl kivágott, vagy valami, hanem hogyha jól érzem magam benne, akkor igenis felveszem. Abból a szempontból nem tipikus történet, hogy nagyon sokszor, amikor a prostitúció tematizálva van, akkor inkább arról szól, hogy egy lányt hogy kényszerítenek bele ebbe. Itt meg, vagy hát a mi olvasatunkban nem arról van szó, hogy őt belekényszerítik, ő vállalja önként, viszont szerintem a társadalom valamilyen szinten belekényszeríti ebben pont a pénzkeresés miatt. Kétszer elhangzik egy olyan adat, hogy 171 centi, 53 kiló, 80 b. És nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy milyen címet adjunk neki, és számomra ezek a számok azt szimbolizálják, hogy ez nem egy nőnek a története, hanem igazából tényleg ez bárkinek lehetne a története.
1: A Rákóczi busz interaktív kiállítás Tatárra érkezik. Május 14-én 9 és 16 óra között a Kultúrház parkolójában lehet megnézni a 350 éve született második Rákóczi Ferencről szóló kiállítást. Várják az iskolai csoportokat, családokat és minden történelem iránt érdeklődőt egy különleges időutazásra. A program ingyenes. És végül sport. Kiemelkedő sikereket értek el a Fighting Kempo Pokorni Team versenyzői a Hun Kempo Kai Szövetség 22. nemzetközi Kempo emlékversenyén, amelyet május 9-én és 10-én rendeztek meg Tökölön 8 ország részvételével. Az Esztergom kertvárosi és sárisápi sportolókból álló csapat a verseny vasárnapi napján minden kategóriában aranyéremmel zárt, ahol tatamira lépett. Bak Eszter a K1 63 kg-os kategóriában állhatott a dobogó legfelső fokára, emellett összetett küzdelemben és light kontaktban is aranyérmet szerzett. Kolozsvári Ramon a 100 kg-os kategóriában full kontaktban és light kontaktban is győzött. Klányi Erik a 93 kg-osok között összetett küzdelemben és full kontaktban is aranyérmes lett. Kántor Boglárka az 50 kg-osok mezőnyében light kontaktban és összetett küzdelemben is a legjobbnak bizonyult, így két aranyéremmel térhetett haza, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket hallották itt Taler Andreától. További szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spike.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Ennyi volt a Light Session. A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: hallottunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Egyébként ja, egy klasszik stresszlevezető funkciója igen. van szerintem.
2: Olyan, mint a lábrázás, tehát, hogy amit utáltok, de rágott, meg elfogadtuk?
3: Nem, hanem...
1: Hát olyan. Nem.
3: Hát ha normálisan rágozol, akkor igen, mert azért tud valaki úgy rágozni, hogy szájon vágnám.
1: Várja, Ádi úgy csinálná szerintem, hogy egy lábrángás, egy rágás, egy lábrángás, egy rágás. Így.
2: Az már ilyen dobos, nem? Te...
1: Az igen, akkor két fele. Jaj.
3: Viszont az, hogy a stressz levezetésében...
2: Adok egy rágoz,
3: mindjárt. Kök ki, majd
1: ki. Igen, ideg állapot, de nem tudom kimondani.
3: Ja, szóval abban szerintem az igaz. És nagyon sokan, amikor ugye leszoknak a dohányzásról, akkor általában ugye elkezdenek rágózni. És szerintem egyrészt azért, hogy ugye legyen egy pótcselekvés, a másik meg az, hogy ugye ezt a fajta stresszt, amit okoz bennük ez a hiány, ezt így levezessék rajta, szerintem.
2: Igen, ez működőképes, és sokkal jobb mondjuk a dohányzás után, mint a kajálásra rászokni, mert nagyon sokan meghíznak, amikor leszoknak a cigiről, mert egy ilyen pótcselekvésbe jön. Képzeljétek el, ezzel viszont nem értek egyet, már hogy a metodikával, de az első világháborúban az amerikai katonáknak adtak rágógumit, egyrészt azért, hogy a foguk tisztább legyen, meg az ínyük is friss, meg a leheletük, de a másik, hogy az éjség csökkentésére adták, amivel én nem értek egyet, erről tök sok kutatást meg dolgot olvastam, hogy állítólag a rágózás az pont, hogy rossz ilyen szempontból, mert ugye beindítja az agyban meg azokat a fizikális dolgokat, amik ugye azt indítják meg az agyban, hogy te nem sokára ételhez jutsz, hiszen rágsz. Uh-huh. Magyarul pont, hogy éjséget generál, és nem pedig tompítja azt.
1: Uh-huh. Nem tudom, de szerintem inkább ez volt az elsődleges funkció, nem az, hogy most friss legyen a lehellet. Most képzeld el, hogy fogságba esnek, tudod, és akkor rátartottak, nem tudom, 8 darab géppisztolyt, de a lehelletem továbbra is friss.
2: Jó, de...
1: Hát szóval, na,
3: és még azzal se tudták legalább elriasztani őket.
2: Jó, igaz. De egyébként izére idegnyugtatásra is jó. Tehát, hogyha itt a stresszbe hozzuk, akkor ez az aspektus működik. Az gond, hogy nagyobb mennyiségben hasajtó hatású, igen, de én próbáltam a nagyobb mennyiséget, és nem. Tehát, hogy vagy nagyon durván nagy mennyiség kell, de mindjárt megkérdezem.
3: Hát ez olyan, mint hogy a óbszeres dobozra is rá van írva, hogy 99%-os védelmet nyújt.
1: Hogy sima. Végül is szép párhuzamból, gumi-gumi.
2: Szerintetek gyakran teszik fel ezt a kérdést itt, hogy hány rágó kell, hogy fossak? Pár szem semmi. Kb. 10-20 plusz darab rövid idő alatt sok embernél már puffadást, has csikarást okoz, ennél több könnyen hasmenést. Tehát akkor tényleg ilyen 20-30, igen, mert a xilit, szorbét, hát vagy annál, maltit.
3: Szerintem annál 10 is elég a xilitesnél.
2: Egyszer megpróbálhatjuk, ha akarunk egy ilyen szapora műsort.
1: Na jó van, gyerekek!
3: Hát, te eszed a xiliteset, én is imádtam.
2: Várj, de akkor most csak annyi, hogy most te már zárnád a dolgot, de két dolog, amit még el akarok mondani tudományosan, mert ez fontos.
1: Az fontos.
3: Nem engedi, hogy
1: befejezni. Ez tudományosan.
2: 10%-kal növelheti a figyelmet és az éberséget monoton feladatoknál, és csökkenti igazoltan a stressz szintet, ami nagyon klassz. Magyarul vezetésnél is, hogyha álmosodsz, állítólag tök jó rágózni, illetve hogyha monoton munkát végzel, akkor is hatékonyabb tudsz lenni, hogyha rágógumizol. Tehát, hogyha valamit kimutattak, akkor ez, és szerintem ez igencsak hasznos.
0: Buenos morgen! Minden hétköznap

a reggeli pörgés, jöjjön valami lazán. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

Már megint összebahisztunk valami délelőtt. Már megint nem fogok odaérni, már hét előtt. Már megint nem tanultam a hibámból valamit. Elfelejtettem visszahívni megint valakit. Már

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig vele.

parton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

0: sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Nem vagyok más,